Érezzétek a jó zenét egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a jó zenét.

0: My name is Natalie LaRose.
1: Ez a rádió játssza Fox kedvenceit. Fox FM. Összeköt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Szerdán 13 órakor tartja első ülését a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság, közölte a Tisza frakció vasárnap este az MTI-vel. Csőszi Attila, a vizsgálóbizottság elnöke a Facebookon közzétett videójában kijelentette, több 100 milliárd forint közpénz került a Magyar Nemzeti Bank alapítványaiba, és a vizsgálatnak egyebek mellett azt kell feltárnia, hogy mi történt ezekkel a forrásokkal. A politikus elmondása alapján a testület azt vizsgálja, hogy kik miatt és hova tűnt a közpénz, kik húzták belőle a legnagyobb hasznot és mire költötték. A közlés szerint a vizsgálóbizottság a frakció kezdeményezésére kezdte meg munkáját. A tervezetnél gyorsabban halad a Paks és Duna-Szent Benedek között épülő Dunai Fenék küszöb építése. Többek mellett erről is beszélt vasárnapi paksi sajtótájékoztatóján Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, a fenék küszöb építésével párhuzamosan zajlik a mederfenék megerősítése is.
2: Már csak 150 méter van a Duna bal és jobb partján épülő építmény között, tehát 150 méter hiányzik ahhoz, hogy elzárják a fenékküszöbbel tulajdonképpen a víz alatt természetesen a Dunát, és hogy elkészüljön ez a tervezett építmény. Gyorsabban haladnak a szakemberek, mint a tervezett, szerencsére. Ugye kaptunk ilyen irányú ígéreteket az elején, akkor még kicsit hitetlenkedtünk, de valóban a bal parton már egészen mélyen benyúlik a vízbe a Honvédség és a vízügy által épített építmény. A jobb oldalon ugye sokkal nehezebb a folyamatot, jóval mélyebb a Duna, óriási a sodrás, majd elmondják a szakemberek, de jelenleg zajlik a mederfenék megerősítése, hiszen a sodrás ilyenkor károkat okozhat a mederfenékben. Amikor ez elkészül, függően a víz hozamtól, utána fogják összezárni majd az építményt, és akkor éri el a végleges emelő hatását, amivel a tervező mérnökök számolnak.
1: Magyar Péter elmondta, várhatóan szerdától már teljes, 2000 megawattos kapacitással működhet ismét a paksi atomerőmű, a kormány pedig megkezdi a hosszú távra tervezett intézkedések törvényi előkészítését.
2: Miután lezárul itt a munka, vagy azzal párhuzamosan a kormány gyorsan, remélhetőleg példátlan gyorsasággal be fogja terjeszteni a szükséges jogszabályokat a parlament elé, amelyekben közösen meghatározzuk, hogy mit kell tennünk a hazánk megmentése érdekében. Klímatörvény, víz- és energiagazdálkodási törvényt fogunk előterjeszteni. Megvizsgáljuk, hogy mit kell ahhoz tennünk, hogy minél több vizet meg tudjunk tartani Magyarországon, megtartani a tájban, milyen tározókat, milyen létesítményeket kell építenünk, hogy egész évben megfelelő mennyiségű víz álljon rendelkezésre az embereknek, a mezőgazdaságnak, a vállalatoknak. Megvizsgáljuk együtt, hogy hogyan tudjuk megmenteni a tavainkat a kiszáradástól, hogyan tudunk életet lehelni a folyóinkba. Megvizsgáljuk, hogy hogyan építsük ki újra a vízmegtartó csatornahálózatunkat, hogy éltető vízzel tudjuk ellátni a tájat, és persze folyamatosan dolgozunk hazánk energiabiztonságának megtartásán, vagyis inkább fejlesztésén, mert láthatjuk, hogy ez sok mindennek kitett, és sok minden eddig nem történt.
1: Magyar Péter továbbá elmondta, ha nélkülözni kellene a Paks által megtermelt energiát, akkor Magyarország karbon kibocsátása és az egyéb szennyezőanyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan megdőne. Számos Tolna vármegyei helyszínen várják a véradókat ezen a héten Tolna vármegyében. A mai nap folyamán Szekszárdon a területi vérellátó központban tartanak véradást reggel 8 órától délután 5 óráig. Holnap Faddon a művelődési házban lehet majd vért adni délután 2 és 5 óra között. Szerdán a Dunaföldvári művelődési házban szerveznek véradást a szakemberek délelőtt 10:30-től délután 17:30-ig. Csütörtökön Dombováron a transzfúziós osztályon várják majd a véradókat reggel 8 órától délután 3 óráig. Végül pénteken ismét a szekszárdi területi vérellátó központban lehet majd vért adni reggel 8 órától délután 2 óráig. A véradásokra mindenki vigye magával személyigazolványát, lakcímkártyáját és tajkártyáját.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Megműtötték Böde Dánielt, adta hírül weboldalán szombaton a PFC. Böde Dániel egy edzésen történő lövése után érzett fájdalmat a bal combjában, majd a képalkotó vizsgálatok kimutatták, feszítőjét operálni kell. Böde Dániel élet első műtétjén pedig már túl is esett, hogy mihamarabb újra a pályára léphessen. A paksi futballista a klub weboldalán is olvasható nyilatkozatában elmondta, hamarosan elkezdheti újra terhelni a műtött lábát. Fura volt, délelőtt 10 órakor volt a műtét, aztán az emlékeim délután 2 óra környékétől vannak. Az orvosok azt mondták, minden rendben ment, ma délután már mehetek is haza. Körülbelül 2 hét múlva lesz varatszedés és kontroll, most egyelőre feküdnöm kell, de lassan elkezdődhetnek már a kis mozgások. Természetesen láttam az Újpest elleni meccsünket, ideje volt már ennek a győzelemnek, így kell tovább mennünk, fogalmazott Böde Dániel. A paksi klub azt írta, sérültjeik regenerációját folyamatosan nyomon követik és arról tájékoztatást adnak. A PFC az OTP Bankliga következő fordulójában Nyíregyházán lép majd pályára szombaton.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paksfm.
0: Paksfm.
3: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.

0: Paks FM. Paksi előadóval a folytatásban.
1: Paks FM.
2: Úgy is van.

0: nektek azonban, akik hallgattak engem, ezt mondom. Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket. Amen.
1: Csak hazai.
2: Csak hazai.
1: Paks FM.
2: Paks FM.
1: Összeköt.

Rajzoltam rájuk mosolygó fejeket. Volt pár alkalom, a képedet néztem, rajzoltam rá a

0: Ez volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plusz alkalmazás augusztus 9-e és 16-a között. Egy hét alatt 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter vasárnap Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az alkalmazás fejlesztésében az elmúlt hónapokban jelentős előrelépés történt. Céljuk, hogy a MÁV Plusz valódi, integrált közösségi közlekedési alkalmazássá váljon. Írja az MTI. A Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából egésznapos megemlékezést és történelmi programokat rendeznek Tolnán augusztus 26-án szerdán, adta hírül közösségi oldalán a város önkormányzata. A tolnai piac téren délelőtt 10 és délután 6 óra között korhű fegyverekkel és hadi bemutatókkal várják az érdeklődőket a Fekete Kompánia és a Börzsöny Nehéz Gyalogság hagyományőrző csoportok. Délután 3 órakor a Mohács felé tartó lovas zarándokok érkeznek a Hősök terére. A rendezvényen beszédet mond Balogh Zoltán polgármester, dr. Sárosi József országgyűlési képviselő, valamint Varga Zsolt, a Duna-Dráva Nemzeti Park képviselője. A lovasok megáldása után megkoszorúzzák a városháza falán található mohácsi emléktáblát. Az ünnepi eseményeket követően a piac téren álló sátorban Weisz Péter történelemtanár tart előadást a korszakról, majd Szőke Anikó gasztronómiai szakember kalauzolja el a hallgatóságot a középkori hadjáratok élelmezésének világába. Az egyhetes kolozsvári Magyar Napok keretében augusztus 20-án este a Heaven Street 7 együttes adott koncertet a kolozsvári főtéren a nagy színpadon. A zenekar 10 éve tartotta búcsú koncertjét, azóta kétszer álltak össze, 5 éve és most. A 2026-os évben fennállásának mintegy 30 éves jubileuma alkalmából néhány exkluzív koncert erejéig állt színpadra a banda. A Budapest Park nagy színpadán augusztus elején dübörgött a Heaven Street 7, 20-án pedig a 17. kolozsvári Magyar Napok nagy színpada várta őket. A zenekar paksi dobosa Orbán Gyula kiemelte, számára a zenélés orvosság.
2: A Magyar Napokon először vagyunk, de amúgy mi nagyon sokat jártunk Erdélybe, és nagyon is szerettünk Erdélybe járni. Hát a zenekar effektív nem létezik már 10 éve, csak most ezzel a nyárra 3 koncertet összehoztunk, és az utolsó az úgy sikerült, hogy itt Kolozsváron sikerült a Magyar Napokon játszani, amit várakozással várunk. Szumázva egy ilyen slágerparádé lesz egyébként, legalábbis azzal igyekszünk kedveskedni a nézőknek. Vagyis ez egy ilyen jubileumi év turnénak az a cím, hogy kb. 30, mert igazán mi se tudjuk, hogy mikor kezdtük az egészet, de a nagyságrendben kronológiai az így van, hogy ilyen 30 éves a zenekar, és ezt igyekeztünk így megünnepelni. 25 évet együtt töltöttünk, jóban, rosszban, ami igazán nem nagyon lehet átugrani, meg az egész az embernek az élete ez volt hozzáfűzve. Nyilván egy nagy törés volt, meg egy űr volt, amikor abba hagytuk.
3: Az elmúlt években elszakadtál-e a zenétől, a zenéléstől?
2: Az aktív zenéléstől igen, de amúgy a zenéléstől magától nem, mert nekem ez egy ilyen terápia. A zenélés nekem egy ilyen orvosság, és ez abszolút feltölt.
1: Németh Róbert basszusgitáros rádiónknak elmondta, 27 éve járt először Székelyföldön zenélni a banda, fennállásuk alatt rendszeresen jártak Erdélybe.
4: 27 éve voltunk itt először. Egyébként eljön ma az a székösvárhelyi barátunk, aki először hívott minket ide. Mondjuk a Székelyföldre hívott minket játszani, hogy annak idején ez mindig ilyen különlegesség volt, mert egyrészt számunkra is ilyen feltérképezendő hely volt Erdély, Székelyföld, tehát volt egy ilyen személyes érdekessége is ennek. Másrészt kezdetektől azt éreztük, meg még most is, hogy mindig van egy ilyen extra figyelem vagy kedvesség, mondjuk ilyen kis Magyarországra jövő zenekarok irányába, mindig volt valami plusz, amikor játszottunk a fogadtatásba is, ahogy vendégül láttak minket, szóval ez mindig különleges volt, és most, hogy mondjuk van egy ilyen párkoncertes, ideiglenes újra együtt zenélés, ezen belül meg eleve maga ez, hogy újra játszunk együtt, az magában már extra, és akkor ezen belül, hogy eljövünk Kolozsvárra, az meg még így még inkább különlegessé teszi.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most kezdődik az Élesztő. A Pax FM reggeli ébresztő műsora. Induljatok el ma reggel is velünk. Élesztő! Élesztő minden hétköznap a Pax FM-en.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Pontosan 8 perccel reggel, 6 óra után jó reggelt, és nagyon jó készülődést kívánok mindenkinek 2026. augusztus 24-én hétfőn, amikor túl vagyunk egy 4 napos hosszú hétvégén. Remélem, hogy mindenkinek jutott a pihenésből is, és ott tartunk, hogy nem csak augusztus utolsó teljes hetét kezdjük meg, vagyis a nyár utolsó teljes hetét, de tulajdonképpen már csak egy hét, egy bő hét van vissza az iskoláig, a suli kezdésig, úgyhogy itt tartunk, remélem, hogy jól indul a reggeletek és a hetetek. Én Strasser Andi vagyok, a szokás szerint hétfő reggel én hozom az élesztőt, sok-sok témával lesz dolgunk, és persze itt lesznek a jó zenék is. De mindenek előtt kezdjük az időjárással. Ezen a héten, így a hét elején folytatódnak az enyhébb nyári napok, amelyekben volt részünk a hosszú hétvégén is. Sok napsütésre számíthatunk, de elméletileg 28 fokos országos átlag hőmérséklet mellett Paksra is ennyit ígérnek. Egyébként jelen pillanatban 19 fokot mutat a hőmérő. Itt Pakson a stúdiónál a nagyon-nagyon meleg napokon ilyenkor 25-26 fok volt július végén, augusztus elején, úgyhogy igazán kellemes, remélem, hogy szellőztetni is tudtatok, és hát ami a következő napokat illeti, várhatóan szerdáig ilyen kellemesen alakul az idő, aztán csütörtöktől, péntektől megint jöhetnek a 35 fokok, de úgy tűnik, hogy az éjszakák már kellemesebbek. A mai napon csapadék nem várható, a holnapi napra ígérnek egy keveset, úgyhogy ezek a legfontosabbak, ami az időjárást illeti, így készülődjetek. És hát természetesen nagyon jó szabadságolást kívánok azoknak, akik esetleg most az utolsó napokra még ki tudnak venni szabit, bár én azt gondolom, hogy a hosszú hétvége után, így a nyár utolsó hetére nem sokan tartalékolták a szabit, de még az is meg lehet. Egyébként, hogyha valaki a fürdőzést választotta volna a hosszú hétvégén, hát nem mondom, hogy nem járt jól, de a Balaton csak 23-24 fokos, a Szelidinél is ugyanennyit, a Szelidi-tónál is ugyanennyit mértek, viszont a Dunában a sekély részeken lehetett jót fürdőzni, bár ott is csak 24 Celsius fokos a víz jelen pillanatban is. Az enyhébb éjszakák meghozzák egyébként a vizeink lehűlését, akármilyen meleg is legyen a nappali órákban. Ennyit tehát az időjárásról, a vizek hőmérsékletéről, és akkor lássuk, hogy mi vár ránk ma reggel. 7:30 után a Next Zone nevű eseménnyel fogunk foglalkozni, amely a Paksi Atomtéren lesz méghozzá augusztus 31-én, pontosan egy hét múlva, jövő héten hétfőn. A vendégem a téma kapcsán Bíró Ilona Mária törzszászlós és rendőrségi tanácsos lesz, akitől majd megtudjuk egyébként, hogy többek között a Paksi Kábítószer Egyeztető Fórum szervezi ezt a programot elsősorban fiataloknak, úgyhogy 7:30 után ezzel foglalkozunk. Nem tudom, ki emlékszik arra, hogy július elején mi történt Györkönyben, nagy tűz esett, a Köhler tej több mint 1500 báláját semmisítette meg, akkor egy nagy összefogás indult a Köhler családért és tehenészetért, rengeteg felajánlás érkezett, úgy gondoltuk, hogy megkérdezzük a tulajdonost, Köhler Pétert, hogy mi történt azóta velük, most már lassan másfél hónapja, lassan 2 hónapja, mennyi felajánlást kaptak, helyre álltak-e, be tudták-e az újabb bálákat szerezni, és egyáltalán el tudják-e látni az állatokat. Úgyhogy 8 óra után Péterrel fogok beszélgetni. 8:30 után pedig Márkus Zalán érkezik hozzám, a Csengei Dénes Kulturális Központ ügyvezetője. Nem véletlenül kitárgyaljuk a Szent István napokat, és remélhetőleg azt is megtudjuk, hogy mikor és hogyan lesz majd pótolva a Parnográszt koncert, az egyetlen koncert, amely elmaradt, pont az utolsó, amire nagyon-nagyon sokan voltak kíváncsiak, bár a pénteki napon ugye Daniel Figergő koncertjére is rengetegen érkeztek, nagyon-nagyon kedvelik őt is, és hát a vihar, ami lecsapott, aztán egyébként hamar elvonult, de a szervezőknek meg kellett hozni azt a döntést pénteken este 9 óra környékén, hogy le kell fújni a Parnográszt koncertet, úgyhogy meglátjuk, hogy mikor lesz pótolva, tehát Márkus Zalán érkezik, a Szent István napokat, a négy napos rendezvényt fogjuk értékelni, és természetesen beszélünk már majd a Borbáláról is, másfél hét, és szeptember 3-ától 5-ig jön a Paksi Borbála. Tavaly óta ugye új helyszínen, a Paksi Sárgödör téren rendkívül jó programokkal, úgyhogy ez is témánk lesz. Ezeken kívül pedig többek között Erdélybe is ellátogatunk. Ma reggel többek között azért, mert a Heaven Street 7 10 év után újra koncerteket ad, és ott jártak a Magyar Napokon is Erdélyben, ahol ott járt Pálfi Kati kolléganőnk, és nem mást interjú volt meg, többek között, mint Orbán Gyuszi barátunkat, a zenekar dobosát, aki ugye paksi, úgyhogy hogy ebből az aspektusból Erdélyben is fogunk barangolni a mai napon, úgyhogy jó reggelt és nagyon jó készülődést mindenkinek!

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: A Maszkot című dal után pontosan 20 perccel járunk reggel 6 óra után. Augusztus 24-én Bertalan és Jónatán neve napján Isten éltesse mindenkit, aki a mai napon ünnepel. Ezt a két nevet látom az asztali naptárunkba beírva, viszont a ritkább nevek közül mondom, hogy mely ismerőseitek ünnepelhetnek, Alberták, az Albertinák, az Alisziák, az Alízok, Báruk, Berzsián, Detre és Barton neve napja is a mai, illetve Jonatán, Mihaela, Szilvánus és Taksony nevű kedves ismerőseiteket is meg lehet köszönteni augusztus 24-én. Azon a napon, amikor továbbra is, most rákerestem, továbbra is címlapon vagyunk a legtöbb helyen, Paks vagy Paksi atomerőműként, persze ha Magyar Péterre keresünk rá, miniszterelnökünkre, akkor is általában Paksot dobja ki. A négy napos hosszú hétvége adott okot arra, hogy Magyar Péter Budapesten tartózkodjon többek között augusztus 20-án a nemzeti ünnepünkön, viszont elég sok időt töltött Pakson, és hát nagyon sokan lehozták többek között az éjszakai bejelentkezését a reaktor kupolából is. Ezen a hétvégén olyan látogatásokat tett a Paksi atomerőműben, a vezénylő teremtől elkezdve a reaktor csarnokig, és annyi mindent megmutatott újfent, persze konzultálva atomerőműves kollégákkal, többek között Kovács Antallal is, kommunikációs igazgatóval. Őről a ki is emelte, hogy hát még nem is szólalt meg egyetlen egy videójában sem, mármint miniszterelnöki videóban, de most ezen is túlestünk. Szóval annyi mindent mutatott meg a miniszterelnök megint, és hát nagyon sok kommentelő megjegyezte, hogy ők nagyon örülnek neki, hogy a Paksi atomerőműbe betekintést nyerhetnek ilyen értelemben, mert még sohasem nem látták, pedig hát ugye 30 éve fogad látogatókat az atomerőmű, és tudjuk, hogy többek között a reaktorcsarnokot és a vezénylőtermet is megszokták a látogatóknak mutatni, akik az üzemi területre belépnek. Ezen kívül rengeteg dunai videót lehetett látni, egyébként nem csak Magyar Péter Facebook oldalán és social media felületein, hanem többek között Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter és Kapitány István energiaügyi és gazdasági miniszter oldalain is, úgyhogy érdemes ezeket a kis videókat csekkolni, és hát lehet, hogy mi már jártunk a vezénylőteremben, vagy a reaktorcsarnokban, és lehet, hogy jobban ismerjük a Paksi atomerőmű belső titkait és látványosságait, de én azt gondolom, hogy erre nagyon büszkék lehetünk. Ami egyébként a termelést illeti, tervezetten halad a turbinák visszakapcsolása a Paksi atomerőműben, szerdára helyreállhat a termelés, ez az egyik legfontosabb információ. Tegnap este úgy szóltak a hírek, hogy a 8 szivattyúból már 7 üzemel Pakson, vasárnap reggel 800 megawatton termelt az erőmű, és hát ugye a tegnapi napon újfent sajtótájékoztatót tartott Magyar Péter miniszterelnök a Dunaparton, és most az újságírókat, és hát többek között az országos nagy média képviselőit, sajtómunkatársait vitte el egy konkrét kalandtúrára. Egyébként olvastam többek között az Indexes újságíró kolléga cikkét, hát érdemes elolvasni. Őszintén megírta az újságíró, hogy hát konkrétan senkinek nem hiányzott valószínűleg még a hátak közepére sem a tegnapi sajtótájékoztató az újságírókat tekintetbe véve, tehát amikor szombat este megkapták a meghívót, azért annyira nem örültek neki, hogy vasárnap már megint Paksra kell menni, és vajon mit fog elmondani Magyar Péter, amikor mindent elmond és mindent megmutat videókban, rövid videókban, rövidebb, hosszabb videókban a saját social media felületein. Aztán egy olyan kalandban lett mégiscsak az újságíróknak része és a média munkatársainak, amelyre nem is gondoltak volna. Kalandos volt, látványos volt, izgalmas volt, nem volt annyira hosszú, és hát mondom, az Indexes kollégának a cikke kimondotta jó erről, és egyébként hasonlította egy kalandos osztálykiránduláshoz a történetet. Láttam, hogy Magyar Péter szívecskészte is a cikket, a véleménycikket a tegnapi sajtótájékoztatóról, szóval Paksról és az atomerőműről is lesz még szó ma reggel, ez biztos, de ami számunkra, illetve az egész ország számára lényeges, hogy szerdára helyreállhat tehát az atomerőműben a termelés.
0: Élesztő.
1: Hamarosan, egészen pontosan 5 perc múlva reggel 6:30 Tokai Robi kollégám hozza majd a híreket, addig még egy dal befér. A Genesis-szel folytatjuk, Phil Collins-szal az élen. 1986-ban járunk egyébként, abban az évben indult el a hármas blokk, a hármas reaktor annak idején a Paksi atomerőműben.

0: Élesztő mindjárt folytatódik. Élesztő. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az idei szüret az extrém meleg időjárás miatt 2-3 héttel korábban kezdődik, ezért már most fontos az óvatosság a borospincékben, hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter vasárnapi Facebook posztjában, amelyben a mustgáz veszélyeire figyelmeztetett. Kátai Németh Vilmos kifejtette, a must erjedése során felszabaduló széndioxid kiszorítja az oxigént a pincékből, ami oxigénhiányt, rosszul létet, szélsőséges esetben pedig fulladást és halált is okozhat. A pincébe csak megfelelő szellőztetés és a levegő ellenőrzése után szabad lemenni. A gyertyapróba önmagában nem megbízható, a megfelelő védelemhez például személyi gázkoncentráció mérőkészülék használható, amely jelzi a lecsökkent oxigén szintet. A miniszter felhívta a figyelmet, ha valaki rosszul lesz a pincében, senki ne kockáztassa a saját életét a mentéssel, hanem azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot, írja az MTI. Tervezetnél gyorsabban halad a Paks és Dunaszentbenedek között épülő Dunai fenék küszöb építése. Többek mellett erről is beszélt vasárnapi paksi sajtótájékoztatóján Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, a fenék küszöb építésével párhuzamosan zajlik a mederfenék megerősítése is.
2: Már csak 150 méter van a Duna bal és jobb partján épülő építmény között, tehát 150 méter hiányzik ahhoz, hogy elzárják a fenékküszöbbel tulajdonképpen a víz alatt természetesen a Dunát, és hogy elkészüljön ez a tervezett építmény. Gyorsabban haladnak a szakemberek, mint a tervezett, szerencsére. Ugye kaptunk ilyen irányú ígéreteket.

0: Várhatóan szerdától már teljes, 2000 megawattos kapacitással működhet ismét a paksi atomerőmű, a kormány pedig megkezdi a hosszú távra tervezett intézkedések törvényi előkészítését.
1: Miután lezárul itt a munka, vagy azzal párhuzamosan a kormány gyorsan, remélhetőleg példátlan gyorsasággal be fogja terjeszteni a szükséges jogszabályokat a parlament elé, amelyekben közösen meghatározzuk, hogy mit kell tennünk a hazánk megmentése érdekében. Klímatörvény, víz- és energiagazdálkodási törvényt fogunk előterjeszteni. Megvizsgáljuk, hogy mit kell ahhoz tennünk, hogy minél több vizet meg tudjunk tartani Magyarországon, megtartani a tájban, milyen tározókat, milyen létesítményeket kell építenünk, hogy egész évben megfelelő mennyiségű víz álljon rendelkezésre az embereknek, a mezőgazdaságnak, a vállalatoknak. Megvizsgáljuk együtt, hogy hogyan tudjuk megmenteni a tavainkat a kiszáradástól, hogyan tudunk életet lehelni a folyóinkba. Megvizsgáljuk, hogy hogyan építsük ki újra a vízmegtartó csatornahálózatunkat, hogy éltető vízzel tudjuk ellátni a tájat, és persze folyamatosan dolgozunk hazánk energiabiztonságának megtartásán, vagyis inkább fejlesztésén, mert láthatjuk, hogy sok mindennek kitett, és sok minden eddig nem történt.
0: Magyar Péter továbbá elmondta, ha nélkülözni kellene a Paks által megtermelt energiát, akkor Magyarország karbon kibocsátása és az egyéb szennyezőanyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan megdőne. Számos Tolna vármegyei helyszínen várják a véradókat ezen a héten Tolna vármegyében. A mai nap folyamán Szekszárdon a területi vérellátó központban tartanak véradást reggel 8 órától délután 5 óráig. Holnap Faddon a művelődési házban lehet majd vért adni délután 2 és 5 óra között. Szerdán a Dunaföldvári művelődési házban szerveznek véradást a szakemberek délelőtt 10:30-től délután 17:30-ig. Csütörtökön Dombováron a transzfúziós osztályon várják majd a véradókat reggel 8 órától délután 3 óráig, végül pénteken ismét a szekszárdi területi vérellátó központban lehet majd vért adni reggel 8 órától délután 2 óráig. A véradásokra mindenki vigye magával személyigazolványát, lakcímkártyáját és tajkártyáját.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paksfm ébresztő műsorához. Élesztő.

Kökény Attila és Marics Peti a Pax FM-en reggel fél hét után, pontosan 9 perccel járunk reggel fél hét után, 2026. augusztus 24-én hétfőn a Bertalanok és a Jonatánok neve napján. Isten éltessen minden ma ünneplőt, és nagyon jó reggelt kívánok mindenkinek. Egy újabb egész hetet kezdünk meg, mondhatnám átlagos hetet, egy jól megértemelt négynapos hosszú hétvége után. Remélem, hogy mindenkinek kijutott a pihenésből is, azért legalább egy kicsit mindenki ki tudott kapcsolódni, tudott mással foglalkozni, mint mondjuk a munkájával. A nyár utolsó teljes hete áll előttünk, igaz, hogy augusztus 31-e majd jövő hét hétfőre fog esni, de utána már a suli is kezdődik, úgyhogy igazán az utolsó napjait éljük a nyárnak, de hát szerintem mondhatom azt, hogy szerencsére azért nem lesz 40 fok. A mai napon egy kellemes 28-29 fokos hőmérsékletre számíthattok, viszont sok napsütésre így készülődjetek, hogyha esetleg már ott tartotok, hogy az öltözködésen is gondolkodni kell. Egyébként teljesen mindegy, hogy 28 fok vagy 40 fok, ugyanaz a nyári öltözék kellett tulajdonképpen, ugyanarra a nyári öltözékre volt szükség minden nap. Én Strasser Andi vagyok, folytatjuk az élesztőt, és azt ígértem, hogy fogunk erdélyi kitekintést is hozni, méghozzá Páfi Kati kolléganőmmel együtt. A Heaven Street 7 kolozsvári koncertjéről majd 7 óra után hozok interjút, viszont előtte ellátogatunk majd az EKE táborba is, amelyet az Erdélyi Kárpátok Egyesülete idén már 33. alkalommal szervezett meg. Hamarosan tehát ezzel folytatjuk, előtte viszont még zenéjünk egy kicsit. Jó reggelt mindenkinek!

0: a Paks FM, pontosan 3:47-kor erdélyi kirándulást ígértem. Az Erdélyi Kárpátok Egyesülete idén már 33. alkalommal rendezett nyári eketábort Erdélyben. A hagyományos természetbarát találkozó 2026-ban a görgényi havasok lábánál kapott helyet Gyergyócsoma falván. Több mint 1000 résztvevő érkezett a világ számos pontjáról a Gyergyói medencébe, köztük tucatnyi Tolna megyei és paksi túrázóval, akik gyalogos, kerékpáros és buszos túrákon vehettek részt. 25 különböző távú és nehézségű túra útvonalból választhattak a résztvevők. Az Atomerőmű Sportegyesület túravezetője Török Erzsébet egy kis busznyi csapatot delegált a Keleti Kárpátok egyhetes táborába, ahol kint járt Pálfi Katalin kolléganőnk is. Ő beszélgetett Erzsivel, ezt az interjút hallhatjátok a következőkben.
1: Eketábor. Most már sok éves hagyomány, hogy Török Erzsébet, az Atomerőmű Sportegyesület túravezetője szervez Erdélybe az eketáborba paksi csoporttal, ugye egy kirándulás túrát, egy egyhetes táborozást. Erzsi, mit kell erről tudni, az idei esztendőben merre, hol volt a túra, mennyien mentetek Paksról, és hogy sikerült hogy összességébe a rendezvény?
2: Hát az idejében az eketábort a Erdélyi Kárpát Egyesület Gyergyói szakosztálya szervezte. Gyergyószent Miklós mellett Gyergyócsoma falván volt a tábor. Ott volt a helyszín, ott volt a központ. A gyergyőiek azok mindig jó tábor szoktak szervezni. A többi is jó, de a gyergyőiek azok kimagaslók, és nagyon jók a túravezetőik is. Paksról, hát igazából nem azt mondanám, hogy Paksról hányan mentünk, hanem tulajdonképpen mi Tolna megye turistáit képviseltük, mert voltak a Bonyhádi Völgység Egyesülettől, a Szekszárdi Kórház esétől, akkor volt Ase Demeter, de a szekszárdiak voltak, szedresiak voltak, tolnaiak voltak, paksiak voltak és bonyhádiak. Tehát mi Tolna megye turistáit képviseltük. 15-en mentünk ki, ebből 2 ember volt szálláshelyen a sofőrrel, mi többiek sátraztunk. Nagyon sok program volt, voltak nagyon nehéz túrák, közepes túrák, bár amik kint közepes túrának minősülnek, azok a mi viszonyaink között nehéz túrának minősítenénk. Gyerektúrák voltak, honismereti túrák voltak, és mindenki a saját erőlétének, érdeklődésének megfelelően választotta a programokat. Este mindig át megkérdeztem mindenkit, hogy amit, ahol volt, milyen volt, hogy teszett neki, jól sikerült a napja, és minden este úgy jöttek vissza az emberek, hogy örültek, hogy azt választották, jól sikerült, jól érezték magukat, szép helyen jártak, érdekes dolgokat láttak, és jók voltak a túravezető. És még a külön gyerekprogramoknál meg kell jegyezni, hogy ott például sok egyéb attrakciós volt abban, hogy gyalog voltak, például Karantparkban is voltak, és ott is játszottak, szórakoztak a gyerekek. Én úgy gondolom, hogy úgy jöttünk haza, hogy mindenki jól érezte magát, és egy ilyen nagyon jó, kellemes, kicsit fárasztó hetet töltöttünk el kint, de jó érzésre értünk haza.
1: Te milyen túrákon voltál, mire számítottál, és beváltak-e ezek a várományaid?
2: Én ilyen jó közepes túrákat vállaltam be egy szekszári túratársnőmmel. Volt egy 19 kilométeres, egy 16,5, legalábbis kiírás szerint annyi volt, de mindig egy picit több. Illetve volt egy péntekrei levezetőnek, az egy 12 kilométeres túra volt, bár abban az volt a kihívás, hogy tulajdonképpen 5-600 métert 4 kilométeren belül emelkedtünk, és azért az izgalmas volt. Akkor a Feketerez marosforrás volt igazából a lényeg az egész, hogy a Feketerezre másztunk fel, és a Feketerezen ott ered a maros. Be is van foglalva, hogy nálunk is a források ugyebár foglaltak nagy része, és ott van föltüntetve, hogy az a maros forrása. Iható, tiszta víz, úgyhogy mindenki megtöltötte a kulacsát. Ott is meleg volt egyébként, tehát én reménykedtem abban, hogy ez az őrület nem lesz, mint nálunk, mert még azt meg előző héten, még a 10-20 fokok voltak kint, de mire kiérkeztünk, ott is már azért 30-31-29 fok volt, de nem az volt, ami itthon nálunk. Sőt, az éjszakák meg le is lehűltek 12-14 fokra, úgyhogy este 6 óra környékben mindenki vette fel a pulóverjét, termopulcsiját. Ami nem volt kellemetlen, mert végre egy kicsit fázott az ember. Tulajdonképpen mind a 3 túra, amit választottam, egyikben sem csalódtam. Jó túravezetőink voltak, de rengeteg tájékoztatást adtak menet közben, hogy mit kell tudni arról a helyről, az első túrám az egy panoráma gerinctúra volt, hogy milyen hegyeket láttunk itt a Görgényi havasak, az ott már a távolban a Hargita, úgyhogy különleges, hol szép volt. Még Áfonyát is szedtünk menet közben, Málnával is találkoztunk, főleg amikor a Fekete-Rez Maros forrásos túránk volt, akkor még Málna bokró mellett is elvonultunk, csak akkor az ember arra koncentrált, hogy lépkedjen fölfele, és nem maradjon le a csapat, de azért pár szemet tudtunk lopni.
1: Ezek alatt a túrák alatt én legalábbis a túravezetőktől többnyire azt is hallottam, hogy rettentő sok gyógynövény van ugye az erdőkben. Nagyon sok a gyógyfürdőjük. Tehát egy olyan gazdag vidékre érkezett az ember túrázni, ahol a túrán kívül is még annyira nagyon-nagyon sok szép dolog volt.
2: Az igazság az, hogy tulajdonképpen a növényeken az, hogy beítem, milyen gyógyhatása van, igazából azóta kezdtem foglalkozni, elkezdtem kijárni Erdélybe. Mert mindig azt láttam, hogy a hátizsákok ilyen nagy csokor különböző füvek vannak összekötözés, sorslódnak a hátizsákoknak a hátulján, és akkor mindig oda nyomakodtam az illető egyénhez, hogy mi az, amit visz, és akkor mire jó, mire használja, és úgy sok mindent megtanultam én is. Hát egyébként meg a borvízük, hát Csomafalv egyébként arról volt híres régebben, hogy majdnem minden háznak az útban rá, hogyha kutat fúrtak, akkor tulajdonképpen borvíz jött föl. Hát emlékszem, a legelső reketáborom az 2002-ben volt, pont gyergyűjak szervezték akkor is, és együtt nap kimentünk Csomafalvára, az magánszervezés volt a csoportunknak, és bekéretőztünk egy udvarra. És a házi gazda konkrétan fogta a gémeskútnál, leengedte a vödröt a kútba, fölhúzta, és akkor előkaptuk a bögréinket, és oldal ittunk nagyon finom hideg borvizet. És egyébként itt is Csomafalván is volt a községi feredő, 14 fokos vízzel, ahol lehetett lábatáztatni, illetve a bátrabbak azok nyakig megismerülhettek a vízbe. Úgyhogy tulajdonképpen tényleg gazdag vidék, tehát természeti látnivalókba is, ásványanyagokba is, meg hát a másik az, hogy a borvízekvel. A kolozsváriak vállalták fel jövőről a táborszervezés, a pontos helyszín még nincs meg. Még itt azért örülök neki, mert az jóval közelebb lesz a határhoz, tehát rövidebb lesz a buszút ki.
0: Az Atomerőmű Sportegyesület túravezetőjével Török Erzsébettel beszélgetett Páfi Katalin kolléganőm abból az alkalomból, hogy az Erdélyi Kárpátok Egyesülete 33. nyári eketáborába utazott el egy kisbusznyi paksi csapat, paksi túrázó, és erről az élményről hallhattatok az elmúlt percekben élménybeszámolót, amit egyébként, illetve ami Kolozsvárt illeti egyébként, oda is ellátogatunk, egy picit hamarabb, mint Török Erzsék és a túrázók 7 óra után, mert hogy Kolozsváron is járt Páfi Kati kolléganőnk, és ott adott koncertet a Heaven Street 7, amely 10 év után újra összeállt. Orbán Gyuszi, a csapat paksi dobosa is ott volt természetesen, úgyhogy Gyuszival hozok interjút majd 7 után. We'll be right back.

0: Ez a Paks FM és az Élesztő reggel 7 óra előtt pár perccel, 6 óra 56 perc van egészen pontosan. Tokai Robi kollégám hozza a híreket, a hírek után pedig még teszünk egy kis erdélyi kiruccanást, ugyanis Kolozsváron adott koncertet a Heaven Street 7, és természetesen a zenekar paksi dobosa Orbán Gyuszi is ott járt, no meg Páfi Kötti kolléganőnk, és úgyhogy a találkozásokról és az élményekről hallhattok majd beszámolót mindenek előtt, viszont illetve a hírek előtt nézzünk rá az utakra.
1: És most közlekedj velünk!
0: Ezen a korai órán már történt baleset, igaz, vételkörzetünktől távol az M3-as autópályán Budapest felé, de több jármű is karambolozott azon a helyszínen, úgyhogy legyetek a mai napon is óvatosak, ami pedig vételkörzetünket illeti, lássuk, hogy mire számíthatunk az M6-os autópályán, a Budapest felé vezető oldalon a 172-es jelű Vénmént, Palota-Bosok csomópont fel- és lehajtó ágát aszfaltozás miatt lezárták. Aki ennél a csomópontnál kívánt volna felhajtani, annak kijelölt terelő úton kell haladni. Az 52-es főúton továbbra is tart az útfelújítás Fülöpszállás és Solt között, a 35-ös és 51-es szelvények között több szakaszon is fél útpályás lezárást eszközölnek olyankor, főleg a reggel és a délutáni órákban kisebb torlódás is kialakul. Az 51-es főúton Taksony térségében csomópontot építenek napok óta, ezért a 22-es kilométernél nem lehet lehajtani Taksony irányába, a kijelölt terelő utat sárga táblák jelzik. Az 53-as főúton Akasztó és Kiskörös között az útmenti növényzetet vágják vissza, a mai napon a 21-es és a 26-os szelvények között, a 65-ös főúton pedig Tamási belterületén a 46-os és a 47-es szelvények között építési munka miatt útszűkületen keresztül lehet áthaladni, ott is ügyeljetek, balesetmentes, nagyon jó utat mindenkinek!
1: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítő.

0: telefonszámon.
1: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
2: További részletek a nissannyitrai.hu/Nissan éve oldalon és a Nissan Nyitrai márka kereskedésekben.
3: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Szerdán 13 órakor tartja első ülését a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság, közölte a Tisza frakció vasárnap este az MTI-vel. Csőszi Attila, a vizsgálóbizottság elnöke a Facebookon közzétett videójában kijelentette, több 100 milliárd forint közpénz került a Magyar Nemzeti Bank alapítványaiba, és a vizsgálatnak egyebek mellett azt kell feltárnia, hogy mi történt ezekkel a forrásokkal. A politikus elmondása alapján a testület azt vizsgálja, hogy kik miatt és hova tűnt a közpénz, kik húzták belőle a legnagyobb hasznot és mire költötték. A közlés szerint a vizsgálóbizottság a frakció kezdeményezésére kezdte meg munkáját. A Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából egésznapos megemlékezést és történelmi programokat rendeznek Tolnán augusztus 26-án szerdán, adta hírül közösségi oldalán a város önkormányzata. A tolnai piac téren délelőtt 10 és délután 6 óra között korhű fegyverekkel és hadi bemutatókkal várják az érdeklődőket a Fekete Kompánia és a Börzsöny Nehéz Gyalogság hagyományőrző csoportok. Délután 3 órakor a Mohács felé tartó lovas zarándokok érkeznek a Hősök terére. A rendezvényen beszédet mond Balogh Zoltán polgármester, dr. Sárosi József országgyűlési képviselő, valamint Varga Zsolt, a Duna-Dráva Nemzeti Park képviselője. A lovasok megáldása után megkoszorúzzák a Városháza falán található mohácsi emléktáblát. Az ünnepi eseményeket követően a piac téren álló sátorban Weisz Péter történelemtanár tart előadást a korszakról, majd Szőke Anikó gasztronómiai szakember kalauzolja el a hallgatóságot a középkori hadjáratok élelmezésének világába. Számos Tolnavár megyei helyszínen várják a véradókat ezen a héten Tolnavár megyében. A mai nap folyamán Szekszárdon a területi vérellátó központban tartanak véradást reggel 8 órától délután 5 óráig. Holnap Faddon a művelődési házban lehet majd vért adni délután 2 és 5 óra között. Szerdán a Dunaföldvári művelődési házban szerveznek véradást a szakemberek délelőtt 10:30-től délután 17:30-ig. Csütörtökön Dombováron a transzfúziós osztályon várják majd a véradókat reggel 8 órától délután 3 óráig. Végül pénteken ismét a szekszárdi területi vérellátó központban lehet majd vért adni reggel 8 órától délután 2 óráig. A véradásokra mindenki vigye magával személyigazolványát, lakcímkártyáját és tajkártyáját.
3: És most sporthírek a Paks FM-en.
4: Megműtötték Böde Dánielt, adta hírül weboldalán szombaton a PFC. Böde Dániel egy edzésen történő lövése után érzett fájdalmat a bal combjában, majd a képalkotó vizsgálatok kimutatták, feszítőjét operálni kell. Böde Dániel élet első műtétjén pedig már túl is esett, hogy mi hamarabb újra a pályára léphessen. A paksi futballista a klub weboldalán is olvasható nyilatkozatában elmondta, hamarosan elkezdheti újra terhelni a műtött lábát. Fura volt, délelőtt 10 órakor volt a műtét, aztán az emlékeim délután 2 óra környékétől vannak. Az orvosok azt mondták, minden rendben ment, ma délután már mehetek is haza. Körülbelül 2 hét múlva lesz varatszedés és kontroll, most egyelőre feküdnöm kell, de lassan elkezdhetnek már a kis mozgások. Természetesen láttam az Újpest elleni meccsünket, ideje volt már ennek a győzelemnek, így kell tovább mennünk, fogalmazott Böde Dániel. A paksi klub azt írta, sérültjeik regenerációját folyamatosan nyomon követik és arról tájékoztatást adnak. A PFC az OTP Bankliga következő fordulójában Nyíregyházán lép majd pályára szombaton.
3: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A Paksfm reggeli ébresztő műsora.

ez a Paks FM és az Élesztő reggel 7 óra után pontosan 7 perccel. Jó reggelt kívánok a most csatlakozóknak is, augusztus 24-én hétfőn. No, ki az, aki kipihenten indult neki ennek a mai napnak? Minden bizonnyal nagyon sokan egyébként szabadságról érkeznek vissza a munkavilágába, hiszen a 4 napos hosszú hétvége egyrészt adott alkalmat a pihenésre, másrészt az előtte való 3 napot nagyon sokan kivették Szabinak. Nagyon sokan voltak home office-ban, de nagyon sok, illetve a legtöbb helyen a rendes menetrend indul vissza. A nyár utolsó teljes hetén itt tartunk. Jövő héten hétfőre fog esni augusztus 31-e, utána pedig már indul a suli is. A névnaposok a mai napon a Bertalanok és a Jonatánok, Isten éltesse őket is, és legyen mindenkinek egy nagyon jó napja, illetve hete, egyébként az év 35. hetét kezdjük meg a mai nappal, és a karácsonyi imádók már visszafelé számolnak, de azért az még odébb van. Viszont, ami az időjárást illeti, jó híreim vannak, mert mára is olyan kellemes 28-29 fokos maximumot ígértek, Paksra is, és egyébként országosan is. Ami pedig az éjszakákat illeti, ha lesz is 35-36 fok 2-3 nap múlva, az éjszakák már hűvösebbek, azért érezni, hogy jön az ősz, klímaváltozás és globális felmelegedés ide vagy oda, azért ezt ilyenkor már mindig érezni, és szoktuk is mondani, hogy augusztus 20-a után valahogy azért úgy lehet érezni legalább az éjszakákon, hogy az ősz az közeledik, 12 fokig is néha visszahűl a hőmérséklet, remélem, hogy tudtatok szellőztetni. És Strasser Andi vagyok, folytatjuk az élesztőt, és már is mondom, hogy milyen témákkal 7:30 után egy jövő hét hétfői programról, a Next Zone nevű programról fogok beszélgetni Bíró Ilona Mária törzszászlós rendőrhölgyel. 8 óra után Köhler Pétert fogom csörgetni, a Györkönyi Köhler tehenészet és Köhler tej tulajdonosát, mert hogy július elején nagy tűzvész pusztította el 1500 bálájukat, körbálájukat, akkor nagyon nagy összefogás indult meg miattuk és értük, és arra gondoltunk, hogy itt az ideje, hogy utána nézzünk, hogy mi a helyzet náluk, szükség van-e még segítségre, és egyáltalán milyen segítségeket kaptak az elmúlt hetekben. 8:30 után pedig érkezik hozzám Márkus Zalán, a Paksi Csengei Dénes Kulturális Központ ügyvezetője. Kitárgyaljuk majd a Szent István napokat, kitárgyaljuk majd, hogy hogy sikerült, illetve remélhetőleg azt is megtudjuk, hogy mikor és hol lesz pótolva az elmaradt Parnograszt koncert, és már beszélünk majd a másfél hét múlva érkező következő nagy rendezvényről, amely a Paksi Borbála lesz a Sárgödör téren, rengeteg nagyon jó koncerttel és programmal, úgyhogy ezek lesznek a témáink. Természetesen lesz még szó arról, hogy a hosszú hétvégén is minden Paksról és a Paksi atomerőműről szólt. Magyar Péter újabb sajtótájékoztatót tartotta tegnapi napon itt Pakson, és hát megint testközelből lehetett megnézni azt, hogy hogyan folyik a folyami, illetve dunai fenék küszöb építése. Úgy tudjuk, hogy szerdára talán már minden turbina és reaktor teljes gőzzel működni fog, folyamatban vannak a visszakapcsolások. Egyébként a téma kapcsán legközelebb holnap reggel Cseh Tamás országgyűlési képviselő lesz a vendégünk. Ő is, biztos vagyok benne, hogy nagyon sok mindent fog tudni elmondani azokról a dolgokról és eseményekről, amelyek most minden Paksra összpontosítanak legfőképp a figyelmet. Amit még ígértem, egy következő erdélyi kiruccanás, mert hogy a Heaven Street 7 Kolozsváron koncertezett, Páfi Kati kolléganőnk is ott járt a helyszínen, úgyhogy hamarosan Orbán Gyuszival és Katival folytatjuk.

0: A Hertz és a Purple Disco Machine a Paks FM-en pontosan 48-kor, pedig egy újabb erdélyi kiruccanás 7 óra előtt az Atomerőmű Sportegyesület túrázóival Gyergyó Csomafalván jártunk, ahol ott járt Pálfi Katalin kolléganőnk is, aki Kolozsváron is tett kirándulást, ahol a Heaven Street 7 együttes koncertjével találkozott egyébként az egyhetes kolozsvári Magyar Napok keretében augusztus 20-án este, ahol a Heaven Street 7 együttes fergeteges koncertet adott a kolozsvári főtéren a nagy színpadon. A zenekar ugye 10 éve tartotta a búcsú koncertjét, azóta kétszer álltak össze, 5 éve, és most. A 2026-os évben fennállásuknak mintegy 30 éves jubileum alkalmából néhány exkluzív koncertterejéig állt színpadra a banda. A Budapest Park nagy színpadán augusztus elején dübörgött a Heaven Street 7, 20-án pedig tehát a 17. kolozsvári Magyar Napok nagy színpada várta őket. Pálfi Katalin kolléganőnk a kolozsvári főtér egy kávézójában ült le beszélgetni a koncert előtt a zenekar két tagjával, Németh Róbert basszusgitárossal és a paksi dobossal Orbán Gyulával. Ezt a beszélgetést hallhatjátok a következő 6 percben, és annyit azért hadd tegyek hozzá, hogy a beszélgetés hátterében a Magyar Nóta és Operett Gála előadása, a beállás próbája, illetve a beállás próbája hallatszik. No, de jöjjön az interjú.
1: Itt vagyunk Kolozsváron, a főtéren, ahol napokban zajlik a Magyar Napok. És hát ki mást köszönthetnék itt a főtéren, mint a Heaven Street 7 egyik paksi tagját, Orbán Gyulát. Este ugyanis koncert lesz.
2: A Magyar Napokon először vagyunk, de amúgy mi nagyon sokat jártunk Erdélybe, és nagyon is szerettünk Erdélybe járni. Hát a zenekar effektív nem létezik már 10 éve, csak most ezzel a nyárra 3 koncertet összehoztunk, és az utolsó az úgy sikerült, hogy itt Kolozsváron sikerült a Magyar Napokon játszani, amit a várakozással várunk.
1: Milyen érzés ide jönni? Gyula nem egyedül ül itt mellettem, ugye, vagy velem?
3: Én Németh Róbert vagyok. Milyen ide járni? Hát 27 éve voltunk itt először. Egyébként pont érdekes, hogy ezt szóba hoztad, mert eljön ma az a barátunk, aki székelyföldi barátunk, aki először hívott minket ide. Mondjuk, hogy Székelyföldre hívott minket játszani egyetlen így a határnak erre az oldalára. És annak idején ez mindig ilyen különlegesség volt, mert egyrészt számunkra is ilyen feltérképezendő hely volt Erdély, Székelyföld, tehát volt egy ilyen személyes érdekessége is ennek. Előtte egyikünk se járt ide ilyen túl sokat. Másrészt a kezdetektől azt éreztük, meg még most is, hogy mindig van egy ilyen extra figyelem vagy kedvesség, mondjuk ilyen kis Magyarországra jövő zenekarok irányába, tehát ez itt mindig volt valami plusz, amikor játszottunk a fogadtatásba is, ahogy velünk itt eljártak, vagy ahogy vendégül láttak minket, szóval ez mindig jó volt, mindig különleges volt, és most, hogy mondjuk van egy ilyen párkoncertes, ilyen ideiglenes újra együtt zenélés, ezenből meg eleve maga ez, hogy újra játszunk együtt, az magában már extra, és akkor ezenből, hogy eljövünk Kolozsvár, az meg még így, még inkább különlegessé teszi.
1: Lehet, hogy buta kérdés, nem tudom, de majd eldöntitek ti. Nincs buta kérdés, köszönöm szépen. A repertoár, az mi lesz itt Kolozsváron a Magyar Napokon? Tehát, hogy készültetek erre így külön?
3: Hát külön nem készültünk, nagyjából egyébként az lesz a repertoár, ami a Budapest Parkban is volt, egy picit talán rövidebb, mert itt annyi időnk nincs játszani, mint ott volt, de nagyjából ugyanaz. De akik itt látnak minket, azok valószínűleg ott nem láttak minket, tehát nekik ez újdonság lesz. Olyan értelemben nem lesz újdonság, hogy természetesen a legismertebb HS7 számokat válogattuk össze azokkal, amik talán nem a legnagyobb slágerek, de a közönségünk számára viszont fontos számok, meg nekünk is.
2: Szumázva egy ilyen slágerparádé lesz egyébként, legalábbis azzal igyekszünk kedveskedni a nézőknek.
1: 10 év kihagyás volt, ugye, ahogy említettétek. Mi hozta ezt, hogy kell 10 év után megint egy ilyen kis sorozatot csinálnatok?
2: Végülis ez egy ilyen jubileumi év, mert ez körülbelül kb. 30 évben ennek a turnénak az a cím, hogy kb. 30, mert igazán mi se tudjuk, hogy mikor kezdtük az egészet, de a nagyságrendben kronológiai az így van, hogy ilyen 30 éves a zenekar, és ezt igyekeztünk így megünnepelni.
1: Neked mit jelent, Gyula, a zenekar? Meg egyáltalán az elmúlt 10 év alatt mennyire, hogy mint hiányzott?
2: nekem nagyon sokat jelentett. Hát nyilván 25 évet együtt töltöttünk, jóban, rosszban, ami igazán nem nagyon lehet átugrani, meg az egész az embernek az élete ez volt hozzáfűzve. Nyilván egy nagy törés volt, meg egy űr volt, amikor abba hagytuk, de hát nyilván ez már azért kicsit az idő múlásával már azért nem olyan fájó, mint amikor abba hagytuk, de ezek az alkalmak viszont nagyon jók, hogy ezt a pár alkalmat így együtt meg tudjuk csinálni.
1: Látjátok-e, mi lesz 10 év múlva? Lehet-e esetleg egy hasonló? Vagy pedig akár sűrűbben is?
2: Igazán egyet megtanultuk, hogy nem mondjuk azt, hogy soha. Egyébként ezzel szerintem benn van a válasz, nem tudjuk egyébként. Tehát nincsenek ilyen tervek, de nem zárkozunk el semmit a jövőben.
3: Hát én azt sem tudom, mi lesz fél év múlva, tehát olyan világban élünk, hogy azt se lehet tudni, mi lesz 2 hónap múlva. Ez a mostani se ilyen betervezett, tehát hogy nem az volt, hogy megbeszéltük, nem tudom, 5 évvel ezelőtt, hogy 5 év múlva újra koncertezni fogunk, szóval ez, és ugye 5 évvel ezelőtt volt már egy ilyen összeállós kör 2021-ben, és az is valahogy úgy, így kiforogta magát a helyzet, hogy jubileum is volt, meg valahogy így az egyre keményebb.
1: Szóval, hogy igen, ez a háttérzene, a próba.
3: Igen. Szóval, hogy ebben a zenekarban általában nem ilyen nagyon sarkos marketing tervek készültek régen se, meg most se, ami lehet, hogy hátrány, de talán bizonyos tekintetben inkább előny. Valahogy amikor úgy állnak a csillagok, akkor állunk össze. Amikor felosztottunk utána, nyilván a közönség meg a szakma is regisztrálta, hogy a zenekar nincs már, és aztán ahogy teltek, múltak az évek, jöttek ilyen kérdések, na, mégis mikor, nem lehet, hogy játszotok-e esetleg megint, közönség részéről, így szervezők részéről, és ezt egy pár évent ez valahogy így összesűrűsödik, és akkor játszunk. Simán lehet, hogy nem tudom, még lesz ilyen, bármi lehet.
1: Hát legyen, még nagyon fiatalok vagytok. Gyula, az elmúlt években elszakadtál-e a zenétől, a zenéléstől? Vagy hogyan teltek az elmúlt évek, ugye, a Heaven Street 7 nélkül?
2: Az aktív zenéléstől igen, de amúgy a zenéléstől magától nem, mert ettől nem lehet. Ezt nem lehet így egyik napra másikra bajni, és nem is akarom nyilván. Nekem ez egy ilyen terápia egyébként. Zenélés nekem egy ilyen orvosság, bármilyen bajom van, vagy ilyesmi. Mindig ebben tudtam menekülni, és ez abszolút feltölt. Tehát gyakorlatilag játszom, ilyen pakson is van, ilyen egy-két zenekar, amit beugrom. Tehát így egy ilyen hobbi, erős hobbi szinten nyomom.
1: Este jó koncertezést kívánok nektek. A főtér tuti, hogy tele lesz. De én úgy gondolom, hogy ha meg tudjuk beszélni majd, akkor akár élőben is bejöhetnél a rádióba, és mondjuk beszámolhatnál arról, hogy milyen volt itt a hangulat, és milyen volt a záró koncertetek itt Kolozsváron.
2: Jó, nagyon szépen köszönöm, nagyon szívesen, és köszönöm, hogy eljöttetek.
0: Mi pedig köszönjük, Kati, az interjút. Pálfi Kati kolléganőnket hallottátok Németh Róbert basszusgitárossal és a Paksi dobossal, Orbán Gyuszival, mindketten ugye a Heaven Street 7 zenekar tagjai, mondhatjuk ezt így, mert hogy a zenekar 10 év után újra összeállt és koncertet adott, csak úgy, mint 5 évvel ezelőtt, és ezúttal Kolozsváron, a Magyar Napokon léptek fel augusztus 20-án, Kati pedig elcsípte őket Kolozsváron. Szágoldó riporterünk Kati mindenhol ott van, Gyuszi pedig ugye hát egy pár héttel ezelőtt a vendégünk volt itt az élesztőben, és valóban erről az újra összeállásról beszélgettünk, de hát valóban jöhet újra, és akkor a koncertélményekről majd még fogunk tudni beszélgetni. Folytassuk Heaven Street 7-nál.

0: órát folytatjuk az Élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Pax FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plusz alkalmazás augusztus 9-e és 16-a között. Egy hét alatt 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter vasárnap Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az alkalmazás fejlesztésében az elmúlt hónapokban jelentős előrelépés történt. Céljuk, hogy a MÁV Plusz valódi, integrált közösségi közlekedési alkalmazássá váljon. Írja az MTI. A tervezetnél gyorsabban halad a Paks és Duna-Szentbenedek között épülő Dunai Fenék küszöb építése. Többek mellett erről is beszélt vasárnapi paksi sajtótájékoztatóján Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, a fenék küszöb építésével párhuzamosan zajlik a mederfenék megerősítése is.
2: Már csak 150 méter van a Duna bal és jobb partján épülő építmény között, tehát 150 méter hiányzik ahhoz, hogy elzárják a fenékküszöbbel tulajdonképpen a víz alatt természetesen a Dunát, és hogy elkészüljön ez a tervezett építmény. Gyorsabban haladnak a szakemberek, mint a tervezett, szerencsére. Ugye kaptunk ilyen irányú ígéreteket az elején, akkor még kicsit hitetlenkedtünk, de valóban a bal parton már egészen mélyen benyúlik a vízbe a Honvédség és a vízügy által épített építmény. Jobb oldalon ugye sokkal nehezebb a folyamatot, jóval mélyebb a Duna, óriási a sodrás, majd elmondják a szakemberek, de jelenleg zajlik a mederfenék megerősítése, hiszen a sodrás ilyenkor károkat okozhat a mederfenékben. Amikor ez elkészül, függően a víz hozamtól, utána fogják összezárni majd az építményt, és akkor éri el a végleges emelő hatását, amivel a tervező mérnökök számolnak.
1: Magyar Péter elmondta, várhatóan szerdától már teljes, 2000 megawattos kapacitással működhet ismét a paksi atomerőmű, a kormány pedig megkezdi a hosszú távra tervezett intézkedések törvényi előkészítését.
2: Miután lezárul itt a munka, vagy azzal párhuzamosan a kormány

0: mezőgazdaságnak, a vállalatoknak, megvizsgáljuk együtt, hogy hogyan tudjuk megmenteni a tavainkat a kiszáradástól, hogyan tudunk életet lehelni a folyóinkba, megvizsgáljuk, hogy hogyan építsük ki újra a vízmegtartó csatornahálózatunkat, hogy éltető vízzel tudjuk ellátni a tájat, és persze folyamatosan dolgozunk hazánk energiabiztonságának megtartásán, vagyis inkább fejlesztésén, mert láthatjuk, hogy a sok mindennek kitett, és sok minden eddig nem történt.
1: Magyar Péter továbbá elmondta, ha nélkülözni kellene a Paks által megtermelt energiát, akkor Magyarország karbon kibocsátása és az egyéb szennyezőanyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan megdőne. Számos Tolnavár megyei helyszínen várják a véradókat ezen a héten Tolnavár megyében. A mai nap folyamán Szekszárdon a területi vérellátó központban tartanak véradást reggel 8 órától délután 5 óráig. Holnap Faddon a művelődési házban lehet majd vért adni délután 2 és 5 óra között. Szerdán a Dunaföldvári művelődési házban szerveznek véradást a szakemberek délelőtt 10:30-től délután 17:30-ig. Csütörtökön Dombováron a transzfúziós osztályon várják majd a véradókat reggel 8 órától délután 3 óráig. Végül pénteken ismét a szekszárdi területi vérellátó központban lehet majd vért adni reggel 8 órától délután 2 óráig. A véradásokra mindenki vigye magával személyigazolványát, lakcímkártyáját és tajkártyáját.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő!

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Hétfő van, augusztus 24-e, mindjárt itt a suli, de azért lesz természetesen a nyárnak egy utolsó napja. Erről fogunk beszélgetni, vagyis augusztus 31-éről Bíró Ilona Máriával, törzszászlóssal, bűn és baleset megelőzési referenssel és tanácsossal. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Üdvözlök, de jó, hogy lesz igen, a nyárnak egy utolsó napja. És a rendezvényetek szempontjából tök jó, hogy hétfőre esik.
2: Pont ezért, ahogy itt már az adás előtt beszélgettük, hogy még nem volt ilyen programunk, és ez úgy hirtelen kipattant. Nem annyira hirtelen, tehát mi eléggé összedolgozunk több-több kis fórumon, és bedobta egy ismerős, a Sáfrány Szilvi egyébként, dobta be, hogy nézd, mit találtam a neten, és egy ilyen ifjúsági utca, vagy valami hasonló elnevezésű volt az a program, amit valahol csináltak az országban. És beszélgettünk róla, hogy milyen jó lenne, és akkor így nézegettem a naptárt, hogy hát még van egy nap, így az augusztus utolsó napja, az iskola kezdés előtt, és ez egy hétfői nap. Mi lenne, ha megcsinálnánk ezt a programot? És összehoztuk.
1: És így jött
2: vagyis
1: az ötlet.
2: Még nem. De. Ma,
1: össze lesz az hozva. A Next Zone elnevezésű, Next Zona, bocsánat, igen, hogyha így magyarosan a második szó már magyarosan van írva a plakáton is, Next Zona, és ezt majd mindjárt kitárgyaljuk, már mint a címet, a nevet, elnevezésű program jövő héten hétfőn lesz, tehát augusztus 31-én délután 3 és este 7 óra között méghozzá a Paksi Atomtéren, és hát tulajdonképpen engedd meg, hogy a szervezők között említsem, hogy a kábítószerügyi egyeztető fórum, a Paks Kistérségi Szociális Központ, a Paksi Rendőrkapitányság, ugye, amelyet te képviselsz most, a Csengei Dénes Kulturális Központ közös tervezéséről
2: igen, van szó.
1: Milyen korosztályt vártok, és egészen pontosan mire lehet számítani, illetve megmagyarázod a Next Zónát?
2: Nincs mit nagyon megmagyarázni.
1: Nagyon a suli. Tehát,
2: hogy ennyi,
1: igen,
2: és vége a nyárnak, és legyen egy nyárzáró kis délutánunk, igen, együtt, és maga az, hogy kiket várunk, mindenkit. Uh-huh. Tehát a kicsiktől a nagyokig, hogyha látod a programokat, tehát az ökocsigások jönnek, ők igazából foglalkoznak a nagyon kicsikkel, a kis totyogósoktól, kezdve a nagyon nagyokkal is, tehát a virtuális szemüvegektől kezdve nagyon sok mindent hoznak ők is, és hát mindenki ott lesz, akik így a kertbe látod, hogy társszerveként meg vannak jelölve, és megpróbáljuk úgy elbúcsúztatni ezt a nyarat, hogy biztonságban, ha már rendőrségről van szó, és akkor olyan keretek között, ahol tényleg anyu, apu, a gyerekek, kicsik, nagyok együtt tudnak játszani, vagy nagyszülők, és egy tényleg jó kis programot próbálunk kerekíteni. Lesz büfétől kezdve mindent oda szerveztünk, látod, lesz zene is, tehát a Zomborka segíti, ilyen kis háttérzene lesz, tehát nem lehet oda menni, és akkor kérni ezt, azt, azt, hanem ilyen kis tényleg ilyen kis lájtos, kis limonádét szeretnénk.
1: Kimondottan, egyébként lesz étel, ital is, tehát igen, egyébként valóban így van, ahogy mondod, hogy a plakáton ugye rajta van az is, hogy nyár búcsúztató rendezvényre gondoltatok, nyár búcsúztató vigadalomról van szó, és valóban ott van egy ilyen felhívás, egy mondat, hogy búcsúztassuk el közösen a vakációt, zárjuk a nyarat együtt biztonságban. Ugye mindig, amikor kezdődik a nyár, a hosszú nyári szünet, akkor mivel nagyon sokszor bűn és baleset megelőzés kapcsán ugye fiatalokkal foglalkozol és előadásokat is tartasz, nekik nem csak a szerhasználat kapcsán, mindig nagy hangsúlyt fektetsz arra te is, hogy biztonságban teljen el a nyár. Na de amikor vége a nyárnak, akkor az is fontos, hogy a tanév is.
2: Hát mert kezdődik akkor a
1: balesetmentes
2: tanév,
1: legyen.
2: Akkor is szoktam hozzátok jönni, igaz? Mert akkor megbeszéljük, hogy a nagyobb forgalom, figyeljünk oda az oktatási intézményeknél, de ez a nap még szóljon arról, hogy ez az utolsó csepp, még az utolsó kis napsugár, így a nyári szünetbe, hogy talán ezen a délutánon már megvették a szülők, amit kellett az iskola kezdéshez, de még a gyerekekben ott van, hogy ám még azért csak nem megyünk iskolába, és akkor eljönnek erre a kis programra, és ott lesznek velünk. Tényleg a gokártoktól kezdve nagyon sok mindenre készülünk.
1: Uh-huh. Jó, tehát akkor a Paksi Atomtéren délután 3 órától jövő héten hétfőn a Paksi Ökocsiga játszóházat említetted. Ugye én azt gondolom, hogy sok paksinak már nem kell megmagyarázni, ők ugye általában, és valóban ide is van írva a plakátra, a pedálos gokártoktól elkezdve a kreatív sarokig, a kis kézműves sarokig mindent hoznak, de említetted a virtuális szemüvegeket, egy-két, ami esetleg a nagyobb bacskákat érdekli, nagyobb bacskákat érdekelheti, akár az apukákat is, a virtuális szemüvegről van szó, kérlek említs meg még pár dolgot.
2: Hát igen, ez a virtuális szemüveg, ez inkább a nagyobbaknak szól, tehát ők is kipróbálhatnak bizonyos dolgokat, és bocsánat, de most hirtelen nem tudom, hogy mivel is készülnek a Laciék, mert szerintem van nekik többféle program is ehhez, és ilyen autószimulátor, ezeket mondjuk már láttam, és akkor tudom, hogy lehet ott harcolni meg minden a virtuális szemüvege, és a szimulációs autó pedig egy ilyen beülős, tudod, ez a...
1: Igen.
2: Ilyen széknek mondják, mint a gamer szék, és akkor ott lehet különböző járműveket.
1: Jaj, de jó, hányat hoznak? Lehet, hogy csak egyet.
2: Abból szerintem egyet. Tehát, hogy tényleg kicsiktől a nagyokig mindenki megtalálhatja majd a magának, maga szájízének való kis programot erre az utolsó délutára.
1: Bármilyen téma kapcsán felvilágosítást is adtok?
2: Persze, hát igen, mint a rendőrség. Készültök. Igen, én nem fogok ott és csillámporokat szorgatni, tehát, hogy bár de már tőlem messze, de most nem, hanem igen, nekünk lesz saját standunk, ahol bűn és baleset megelőzéssel kapcsolatban meg lehet minket keresni, oda lehet jönni, lehet tájékoztatást kérni különböző problémákra, és akkor erről is tudunk beszélgetni. Mi is visszük a szokásos pinkó táblát, az ilyen kressz tábla, és akkor be kell dobni a kis korongot, tehát lehet egy kis kresszezést is, különböző kábítószer ellenes kis programja vannak különben, amit így laptopon és tableten is lehet játszani a gyerekekkel, hogy mennyire felkészültek. Tehát mi ezekkel készünk, részek szemüvegekkel.
1: Uh-huh. Igen, annak is mindig nagy sikere.
2: Nagyon nagy, imádják. Igen,
1: ugye,
2: igen.
1: Csak hogyha valaki még nem hallott volna róla, ugye a részek szemüvegnek az a lényege, hogyha fölveszem, akkor hát nem is teljesen olyan, mint hogyha csak egyszerűen piszkos vagy homályos lenne a szemüvegem, annál egy picit több.
2: Hát annál több, igen. De mindenkire máshogy hat egyébként, és van kétféle ilyen alkoholos befolyásoltságot imitáló szemüvegem, és van egy, ami a kábítószert, mintha valamilyen kábítószert fogyasztott, van egy általános. Olyan egyébként, mint a sí szemüveg, fölveszik, és akkor teljesen hát más világba kerülnek.
1: De ilyenkor azért mondjuk el a hallgatóknak, hogy mondjuk, ha valaki egy részek szemüveget fölvesz, vagy ráadod, ott egy ilyen standnál, akkor nem csak körbenéz, hanem azt neki feladatokat, hogy na, akkor most tessék egyenesen járni.
2: Nagyon sokféle feladat van. A tinédzserek azt szeretik, hogyha mondjuk megyek az eszibe, vagy valahova, akkor ők rajzolhatnak a táblára. És akkor
1: a részek szemüvegben?
2: Igen, bizony. És, hát de valakiknek nagyon jól megy, mert mindenkire más-más mm-hmm. hatása van, ahogy az alkohol és a kábítószer is mindenkire máshogy mm-hmm. hat. Ezek a szemüvegek is teljesen máshogy láttatják magukat fiatalokra, és ők nagyon szeretnek rajzolni, de van ilyen dobálós játékom, vagy pedig van ilyen kikerülős, hogy próbálják az akadályokat kikerülni, hogyha rajtuk vannak ezek a szemüvegek. A felnőttek nem nagyon bírják, tehát ők fölveszik, és tényleg, mintha rosszul lennének, hány inger kerülgeti őket, szédülnek, de gyerekek, hát én voltam egy nyári táborba, benne fociztak, tehát, hogy igen, az ilyen 8-9-10 évesek fölvették, és fociztak benne, tehát hiába mondtam, hogy talán nem kellene, nem kellene futni, simán.
1: Nekik mégis élmény volt ez, valami más, de egyébként biztos vagyok benne, hogy amikor meg egy olyan helyzetbe vagy szituációba kerülnek, akkor eszükbe jut ez az élmény, és lehet, hogy akkor az egy, nem tudom, tréfás dolog volt.
2: Persze,
1: a focizni benne, de azért az egész
2: ez más teljesen, igen. De csak azt akartam ezzel kifejezni, uh-huh. hogy tényleg a gyerekekre és a felnőttekre is máshogy hat ez a szemüveg. Uh-huh. De ez is egy jó dolog.
1: Nagyon jó, bármi más is is elmondhatsz, ami a standotokon szokott lenni. Tehát arról beszélgetünk, ugye, hogy jövő héten, hétfőn, augusztus 31-en délután 3-tól este 7-ig nyárbúcsúztató vigadalom, és hát tulajdonképpen valóban azt gondolom, hogy úgy, ahogy hangsúlyoztad, és bármely korosztály jöhet, szülők, gyerekekkel, és ez a hétfő délután, és nem évfélig tart, nem egy buliról van
2: nem,
1: szó,
2: nem,
1: közösségi napról és igen, együtt igen, igen. létről. Egyébként, ha már itt tartunk, és ha bűn és baleset megelőzés, milyen volt a nyár, mit gondolsz? Nagyon sok táborban jártál, nagyon sok előadást tartottál gyerekeknek, fiataloknak. Volt-e bármi olyan élményed, amit úgy elmesélnél, egy kérdést, ha kaptál, vagy bármi, ami eszedbe jut? Bár nem kértelek előre, hogy ezzel készülj fel. Én akkor mindig meglepem az interjú alanyaim, mert ez nagyon szereti.
2: Tényleg nagyon sokféle táborban voltam, rengeteg. Vannak visszatérő táborok, ahova járok, és most akkor egyet kiemelnék, mert ez egy új kezdeményezés volt, a mesés közlekedés tábor Dunaföldváron. Ez egy civil csoport, hát úgy civil, hogy a mentősök és a többik is vannak benne, felnőtt szereplők, de hogy ők ezt így fölkarolták, hogy mi lenne, hogyha a gyerekeket bevezetnénk a tényleg biztonságos közlekedésbe. És erről szólt egy hét táborozás. És ez annyira jó, és most is még ráz a hideg, tehát hogy ez nagyon jól esett nekem, hogy valakik civilként is meglátják azt, hogy igen, ezért tenni kell, és nagyon sok szülő iratta be a gyerkőcöt, hogy tényleg megtanulja a biztonságos közlekedést, legyen az gyalogos, kerékpáros, vagy bármilyen más közlekedési formáról beszélünk.
1: Hallottunk erről a táborról, a plakátját is láttuk, többek között paksi táboros csoportokban is hirdették, igen. És meg lett osztva. De egyébként nem is szakemberek, mert úgy mondhatod, hogy civil kezdeményezés, tehát nem egy rendőrség, nem rendőrök szervezték, és szakembereket hívtak, vagy ők saját, úgymond, átlag felnőtt fejükkel
2: kitalálták, és úgy hívtak szakembereket.
1: Aha, hívtak szakembereket, mint téged. Engem,
2: igen. És szerintem le a kalappal. Uh-huh.
1: Igen, egyébként átlag felnőtt fejjel is sok mindent el tudunk mondani a gyerekeknek és a fiataloknak a közlekedésről, az biztos, és hogyha ezt valamilyen módon koncentráljuk, akár egy táborba, az is tök jó. Teljesen.
2: Igen, mert más, hogyha egy rendőr mondja el, más, hogyha mondjuk...
1: Anyuka, apuka.
2: Igen. Megint vagy pedig teszik. Egy mentős mondja el, hogy ő miket tapasztal mondjuk a munkája során, vagy egy tűzoltó. Tehát ez mind fontos, mert bizony, hogy történik egy közlekedési baleset, akkor mi így együtt, ez a három társszerv, mi ott vagyunk. Uh-huh. És hogyha ezt el tudjuk mondani a gyerekeknek az ő nyelvezetükkel, akkor talán figyelmesebbek lesznek, hogy tényleg mire kell figyelni. De volt egy másik táborom is, ami nagyon-nagyon jó volt, és hát itt a harmad Gabi volt nálam a rendőrségen, tehát azért egy színjátszó csoport, vagy egy tábort behozni a rendőrségre, és ott megismertetni a munkánkat velük, ez is egy nagyon jó, és utána bevontak minket, rendőröket, egy ilyen kis, hogy is mondják, ilyen kis szituációs.
1: Uh-huh. Igen, és hallottam hírét, az életképes táborról beszélsz, igen, amit Harmad Gabi kolléganőnk szervezett, és nekem is végtelenül tetszett, mert Gabi nekünk erről beszámolt, és ugye talán még a rádió Facebook oldalán is megosztottunk ezzel kapcsolatban fotókat, hogy nem csak elment, elvitte a színjátszó kis táborát a rendőrségre, hogy ti tartsatok egy előadást, hogy jön ez a színjátszó táborhoz, hanem ilyen szituációs feladatokra kért fel
2: ami
1: benneteket.
2: A rendőrség, akár egy igazoltatás.
1: Igen, és állítólag ti erre vevők voltatok.
2: Hát igen, mindenbe be lehet volna. De ez is nagyon jó, mert ez is egy másik szemlélet, hogy tényleg ne féljenek tőlünk a gyerekek a rendőröktől, hogy mi tényleg azért vagyunk, hogy segítsünk, és merjenek segítséget kérni, és hogy ismerjék meg a munkánkat, és tényleg ott abba a táborba is azért voltak a kicsiktől a nagyokig, és mindenki élvezte, és mégis valahogy ebbe a táborba is be lehetett minket vonni.
1: Abszolút.
2: A rendőrséget.
1: Abszolút, és télen nyitottak voltatok. De véget ér a nyár, lesz egy nyárbúcsúztató vigadalom. Ilyenkor egyébként, ha egy mondatban lehet valami, és a bűn és baleset megelőzés van a középpontban, egy mondatban valami buzdítót mondani, akár szülőknek, akár diákoknak, fiataloknak, mit szoktál ilyenkor legfőképp hangsúlyozni? Indul a tanév, de fontos, hogy a tanév alatt is biztonságban legyenek a fiatalok és a gyerekek.
2: Hát igen, tehát, hogy mindenképp tartsák meg jó szokásaikat, hogy, hogyha átvészelték, és tényleg minden rendben volt a nyáron, akkor vigyük tovább ezt a lendületet az évbe, és igen, figyeljünk oda a közlekedésünkre, figyeljünk arra, a baráti körünkre figyeljünk, és azért hétvégente ugyanúgy ott marad a szórakozás, és ott is figyeljünk egymásra. Én mindig azt mondom, hogy egymásra kell figyelni, és akkor nem lehet gond. Uh-huh. Mert szóval, tehát azért baleset a baleset, mert sajnos történnek ilyenek, de hogyha ott vagyunk egymásnak, akkor tudunk segíteni, vagy szólni, figyelmeztetni, vagy bármi. Úgyhogy tartsuk meg ezt a jó szokásunkat.
1: Igen, a közlekedésben is, és minden
2: és
1: területen,
2: minden
1: is,
2: területen
1: de
2: is.
1: De mindenek előtt, a nyár utolsó napján szórakozzunk együtt.
2: Igen, várunk mindenkit,
1: és búcsúztassuk el közösen a nyar. Akkor még egyszer, Ica, hol és mikor?
2: Augusztus 31-én fent az Atomtéren, a Csengei mellett várjuk sok szeretettel a paksi, vagy nem paksi lakosokat, tehát mindenki jöjjön nyugodtan, tényleg nagy összefogással készült ez a kis program, a kábítószerügyi egyeztető fórum, a rendőrség, a Paks kistérségi szociális központ és a Csengei Dénes kulturális központtal együtt hoztunk létre ezt az ifjúsági teret, vagy nem is tudom minek nevezzem, tehát a Next Zónát, ahol tényleg lesz büfé, lesz ilyen kis kürtös kalácsos, na, tehát tessék, még azt is még szerveztünk, tehát étel, ital és szórakozás, hogy tényleg biztonságos volt a nyarunk, jól éreztük magunkat, még akkor egy utolsó löketet rakjunk oda, mielőtt az utolsó toltartót, vagy most nyitjuk ki esetleg a táskát, és ki tudja, mi maradt benne. Júniusba, júliusba, tehát, hogy még ezelőtt egy kicsit, még kicsit szabaduljunk ki egy utolsót, és szórakozzunk együtt.
1: A Next Zona nevű rendezvényről van szó, amely kimondottan nyárbúcsúztató, és hát valóban egy vadonatúj kezdeményezés, nagyon sok interaktív játékokkal, gyerekeknek, fiataloknak és felnőtteknek
2: is. Kint a
1: is,
2: szabadban.
1: Kint a szabadban az Atomtéren, igen, essen sokat az eső, de ne aznap. Augusztus 31-én hétfőn délután 3 és este 7 óra között. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél, és tudtunk erről beszélgetni.
2: Köszönöm szépen.
1: A Next Zona vár majd mindannyiótokat egy hét múlva. Bíró Ilona Mária törzszászlóssal beszélgettem, bűn és baleset megelőzési referenssel és tanácsossal.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márkakereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
2: A hét mindennapján már non-stop nyitvatartással vár a Solti Kurta Kocsma büféje. Isteni szendvicsek, remek frissítők, finom kávé, éjjel-nappal Solton a Kecskeméti út 72 szám alatt. Térj be hozzánk! Solt Kurta büfé.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az idei szüret az extrém meleg időjárás miatt 2-3 héttel korábban kezdődik, ezért már most fontos az óvatosság a borospincékben, hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter vasárnapi Facebook posztjában, amelyben a mustgáz veszélyeire figyelmeztetett. Kátai Német Vilmos kifejtette, a must erjedése során felszabaduló széndioxid kiszorítja az oxigént a pincékből, ami oxigénhiányt, rosszul létet, szélsőséges esetben pedig fulladást és halált is okozhat. A pincébe csak megfelelő szellőztetés és a levegő ellenőrzése után szabad lemenni. A gyertyapróba önmagában nem megbízható, a megfelelő védelemhez például személyi gázkoncentráció mérőkészülék használható, amely jelzi a lecsökkent oxigén szintet. A miniszter felhívta a figyelmet, ha valaki rosszul lesz a pincében, senki ne kockáztassa a saját életét a mentéssel, hanem azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot, írja az MTI. A Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából egésznapos megemlékezést és történelmi programokat rendeznek Tolnán augusztus 26-án szerdán, adta hírül közösségi oldalán a város önkormányzata. A Tolnai piac téren délelőtt 10 és délután 6 óra között korhű fegyverekkel és hadi bemutatókkal várják az érdeklődőket, a Fekete Kompánia és a Börzsöny Nehéz Gyalogság hagyományőrző csoportok. Délután 3 órakor a Mohács felé tartó lovas zarándokok érkeznek a Hősök terére. A rendezvényen beszédet mond Balogh Zoltán polgármester, dr. Sárosi József országgyűlési képviselő, valamint Varga Zsolt, a Duna-Dráva Nemzeti Park képviselője. A lovasok megáldása után megkoszorúzzák a városháza falán található mohácsi emléktáblát. Az ünnepi eseményeket követően a piac téren álló sátorban Weisz Péter történelemtanár tart előadást a korszakról, majd Szőke Anikó gasztronómiai szakember kalauzolja el a hallgatóságot a középkori hadjáratok élelmezésének világába. Az egyhetes kolozsvári Magyar Napok keretében augusztus 20-án este a Heaven Street 7 együttes adott koncertet a kolozsvári főtéren a nagy színpadon. A zenekar 10 éve tartotta búcsú koncertjét, azóta kétszer álltak össze, 5 éve és most. A 2026-os évben fennállásának mintegy 30 éves jubileuma alkalmából néhány exkluzív koncert erejéig állt színpadra a banda. A Budapest Park nagy színpadán augusztus elején dübörgött a Heaven Street 7, 20-án pedig a 17. kolozsvári Magyar Napok nagy színpada várta őket. A zenekar paksi dobosa Orbán Gyula kiemelte, számára a zenélés orvosság.
4: A Magyar Napokon először vagyunk, de amúgy mi nagyon sokat jártunk Erdélybe, és nagyon is szerettünk Erdélybe járni. Hát a zenekar effektív nem létezik már 10 éve, csak most ezzel a nyárra 3 koncertet összehoztunk, és az utolsó az úgy sikerült, hogy itt Kolozsváron sikerül a Magyar Napokon játszani, amit várakozással várunk. Szumázva egy ilyen slágerparádé lesz egyébként, legalábbis azzal igyekszünk kedveskedni a nézőknek. Végülis ez egy ilyen jubileumi év turnénak az a cím, hogy KB30, mert igazán mi se tudjuk, hogy mikor kezdtük az egészet, de a nagyságrendben kronológiai az így van, hogy ilyen 30 éves a zenekar, és ezt igyekeztünk így megünnepelni. 25 évet együtt töltöttünk, jóban, rosszban, ami igazán nem nagyon lehet átugrani, meg az egész az embernek az élete ez volt hozzáfűzve. Nyilván egy nagy törés volt, meg egy űr volt, amikor abba hagytuk.
5: Az elmúlt években elszakadtál-e a zenétől, a zenéléstől?
4: Az aktív zenéléstől igen, de amúgy a zenéléstől magától nem, mert nekem ez egy ilyen terápia. A zenélés nekem egy ilyen orvosság, és ez abszolút feltölt.
3: Németh Róbert basszusgitáros rádiónknak elmondta, 27 éve járt először Székelyföldön zenélni a banda, fennállásuk alatt rendszeresen jártak Erdélybe.
6: 27 éve voltunk itt először. Egyébként eljön ma az a székelyföldi barátunk, aki először hívott minket ide. Mondjuk a Székelyföldre hívott minket játszani, hogy annak idején ez mindig ilyen különlegesség volt, mert egyrészt számunkra is ilyen feltérképezendő hely volt Erdély, Székelyföld, tehát volt egy ilyen személyes érdekessége is ennek. Másrészt kezdetektől azt éreztük, meg még most is, hogy mindig van egy ilyen extra figyelem vagy kedvesség, mondjuk ilyen kis Magyarországra jövő zenekarok irányába. Mindig volt valami plusz, amikor játszottunk a fogadtatásba is, ahogy vendégül láttak minket, szóval ez mindig különleges volt, és most, hogy mondjuk van egy ilyen párkoncertes, ideiglenes újra együtt zenélés, ezen belül meg eleve maga ez, hogy újra játszunk együtt, az magában már extra, és akkor ezen belül, hogy eljövünk Kolozsvára, az meg még így, még inkább különlegessé teszi.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 8 óra 8 perc van egészen pontosan, augusztus 24-én hétfőn, amikor visszatekintünk egy olyan bő másfél hónapot, egészen július 5-éig fogunk visszamenni, ugyanis azon a napon történt, hogy a Köhler tej és tehenészet területén, a Köhler tehenészet területén tűz keletkezett, másnapra 6-ára tudták a tüzet eloltani a tűzoltók nagy összefogással. Több mint 1500 bála semmisült meg, és Köhler Péter Györkönyi tulajdonossal, a tehenészet tulajdonosával akkor beszélgettünk is arról, hogy hogyan tudunk segíteni akármi is. Hatalmas összefogás indult meg, nagyon sok felajánlás érkezett, hogy mi történt az elmúlt másfél hónap alatt, arról beszélgetek most Péterrel, akit itt köszöntetek a telefon túlsó végén. Jó reggelt, szia!
2: Jó reggelt, szia, köszöntöm a hallgatókat.
1: Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Mi történt az elmúlt másfél hónap alatt? Mesélj, kérlek, sikerült-e helyreállni, illetve úgy gondoljuk, hogy, illetve úgy tudjuk, hogy nagyon-nagyon sok féle fajta felajánlás érkezett, de hogy milyen segítséget tudtatok elfogadni, az megint egy más kérdés.
2: Hát igen, itt a lehet, akkor most meg is köszönném a tűzoltóknak, a katasztrófavédelemnek, meg a nagyon sok segítségét a környékbeli gazdáknak, szomszédoknak, meg hát nagyon sok ember segített tényleg, úgyhogy ez nagyon jó érzés, nagyon sok erőt lehet ebből meríteni. És hát ez a tűz, ez valószínűleg a mi hibánk volt, egy öngyulladás következtében égett le a témásfészer. Ez 460 négyzetméteres épület volt, egy vasvás szerkezetes épület, és a teljesen tele volt bálával, meg még előtte is volt egy nagy kazal. Úgyhogy ebből tanultunk sokat. Nem szabad egy helyre rakni ennyi bálát, meg mindig, tehát jobban oda kell figyeljünk, hogy teljesen száraz szénát tegyünk be kazalba. Hát azóta elbontottuk az épületet, silóztunk a helyére. Volt az érdekes, amikor itt oltottuk a tüzet a rakodógéppel, hordtam ki a bálákat, és a tűzoltók még szedték szét, és oltották, mert ugye... Hát én furcsa módon abba gondolkoztam, amikor hordtam ki a bálát a fészer alól, és ahogy megemeltem a géppel, akkor levegőt kapott, mindjárt lángra lobbant, és ezt ugye mindet szét kellett szedni, eloltani. Hogy mit fogok a színes fészer helyére építeni. Tehát nem egy percig se gondolkoztam azon, hogy akkor itt nekünk most befellegzik. Nem tudom miért, ezt valószínűleg apukámtól láttam, vagy tanultam, meg itt nekünk a családban azért elég sokszor volt már ilyen
1: nehéz időszak.
2: Helyzet. Mm-hmm. Igen, itt ebben a vállalkozásban meg elég sok áldozatot követelt már, meg feladást, ilyen családtéren, meg mindenféle téren. Úgyhogy nem fordult meg a fejembe egyszer se, hogy ezt most itt akkor feladjuk, csak ez egy nehéz időszak, ezt az évet majd túl kell élni. Uh-huh. De hát ez mindenkivel így van. Az összes gazdatársnak valószínűleg ez jár a fejébe itt az asszály miatt, a elkeserítő árak miatt. Nekünk még ez még rátett egy lapáttal, de az, hogy ennyi felajánlás érkezett, az nagyon jó érzés, és tehát olyan gazdák, állattartók hoztak nekünk ide bálákat, akiknek valószínűleg őnekik sincsen nagy bőséggel belőle, de egy kocsival vagy két-három bálát valaki elhozta, valakihez elmentünk, vagy még nem jutottunk el odáig, kaszálókat ajánlottak föl. Valaki a szalmáját nem zúzta le, és összebálázhattuk. Úgyhogy tényleg nagyon-nagyon segítőkészek voltak az emberek a legtöbb.
1: Igen. Amikor mi is a felhívást a Paks FM Facebook oldalán közzétettük, akkor most nézem ezt a felhívást, akkor és azóta is közel 2000-en osztották meg, és valóban osztották Soprontól egészen Debrecenig, és úgy tudjuk, hogy nagyon sok felajánlást kaptatok, ami egyébként pont azért érdekes, mert egy rendkívül száraz, aszályos évünk van, mások is esetleg hiányban szenvednek, takarmányhiányban, és egy ilyen szituációban kellett segítség segítségért kiáltani. A felajánlásokat illetően úgy tudjuk, hogy nagyon sokan ajánlottak fel akár csak egy-egy darab bálát. Ezeket a segítségeket el tudtátok fogadni egyáltalán, vagy egy-egy bála felajánlással nem nagyon tudtatok mit kezdeni?
2: Hát elfogadni, én elfogadtam az összeset, és mondtam nekik, hogy hát nem tudom, hogy mikor fogok tudni érte elmenni, mert ha nem lett volna ez a tűzeset, akkor nekünk egyébként, tehát attól függetlenül is minden napra megvolt a munka. Most ez azt jelentette, hogy újra kellett kezdeni az egész éves szénagyűjtést, és itt a nálunk dolgozó emberek, tehát mindenki tudta, hogy ez elég megfeszített munka volt, úgyhogy azt mondom, hogy tehát nagyon sokan elhozták nekünk azt az egy-két bálát. Sok helyre nem értem még oda, mert szalmát haza kellett hordanunk, aztán síroznunk kellett, mert a kukorica felsült volna, és most majd valószínűleg a következő hetekben fogom majd fölkeresni azokat, akikhez el kellene még mennem báláért. Meg hát ugye kerestem én itt azokat a gazdákat, akiknek volt eladó, valamennyit vásároltunk, foglalóztunk, addig nyújtózkodtunk, ameddig a takarónkért, és azokat is majd, amiket lefoglaltunk, megvettünk, azokat se hoztuk még haza. Mert 60-70-80 kilométerre kell menni, úgyhogy ez traktorral meg egy lassú folyamat lesz.
1: Uh-huh. 1500 bálátok semmisült meg, azok, akik egy-egy bálát ajánlottak fel, és el is vitték hozzátok, azáltal hány darab bála jött össze? 10, 20, 30, 50, 100 körülbelül?
2: Hát ilyen 150 körülbelül.
1: Uh-huh. Az is valami így van, az is nagy tétel, illetve úgy tudjuk, hogy voltak, akik kaszálókat ajánlottak fel. Igen. Például többen a mi Facebook oldalunkon is kommentelték, hogy a Paks és Madocsa közötti töltés mellett milyen gazos a terület, hát menjetek el oda, nem tudják ugyan, hogy kihez tartozik, de talán azt ott le lehetne úgymond kaszálni. Például ezzel a lehetőséggel tudtatok élni?
2: Hát én beszéltem azzal az emberrel, aki bérel azt a töltést, és azt mondta, hogy ő megnézte, és igazából többe kerül a gázolaj, meg az összebálázása, mint amennyi.
1: Igen.
2: Mint amennyit ér. Volt nekünk olyan felajánlás is, hogy lekaszáltunk 8 hektár, például 8 hektár lucernát, és egy darab bála lett rajta.
1: Aha. És ez megint az asszályos időszaknak is köszönhető.
2: Hát ez az asszály miatt van, így. Tehát ez nem... Sajnos olyan helyzet, hogy most nagyon végig kell gondolni, hogy minek áll az ember neki, mert a gázolaj ára is nem olyan fényes, tehát elég drága. Uh-huh. Az időből nem sok van, úgyhogy próbálunk inkább venni. Van, akinek van eladó, az abba tud segíteni, hogy mondjuk az árból enged egy pár ezer forintot bálánként, és akkor ez is egy segítség.
1: Igen, egyébként, hogyha a felajánlásokat darabszámban meg kéne mondani, mert tudom, hogy utána sűrűn a felhívások közzététele után sűrűn csörgött a telefonod, neked is, édesapádnak is. Meg tudod mondani, hogy hány telefont kaptatok ezzel az üggyel kapcsolatban, akár érdeklődés szinten, akár felajánlás szinten?
2: Hát szerintem 50-60 hívás biztos, hogy volt.
1: 50-60 hívás biztos, hogy volt. Igen, igen, igen. És mi volt a legmesszebbről érkező, vagy honnan jött legmesszebbről telefonhívás, vagy felajánlás?
2: Békés Csaba, Heves.
1: Békés Csaba? Uh-huh. És azzal tudtatok élni egyébként?
2: Hát kuvart kellett volna küldeni, de akiket én ismerek kuvarost, azt mondták, hogy ez olyan sokba kerül onnan elhozni ezt a tételt, hogy nem lett belőle semmi. Most valószínűleg még, hogyha találnánk rá egy olcsóbb fuvarost, akkor megoldható lenne, de azóta nem foglalkoztunk vele.
1: Igen, igen, mert hogy a munka az közben tart, és hogyha jól értjük, és jól értem, akkor tulajdonképpen még vannak bálák, amelyeket ugyan felajánlottak, vagy akár kasszálók, de egyszerűen nem tudtatok élni azzal, hogy elmenjetek érte, vagy hogy egyáltalán a végére érjetek a munkának. Tehát értem, hogy ez folyamatban van, mégis engedd meg, hogy megkérdezzem, hogy miben tudnák segíteni, vagy miben tudnának azok a hallgatóink segíteni, akik esetleg hallgatnak bennünket, és hasonló dolgokkal foglalkoznak. Időt nem tudunk adni.
2: Hát az a baj, igen.
1: Igen.
2: Hát én nekem el vannak mentve a telefonszámok, úgyhogy ahogy engedi az időnk, akkor én fogom őket keresni, és tehát nem tudok már többet tenni.
1: Igen, de hogyha mégis esetleg olyan felajánlás érkezne, hogy nagyobb mennyiségű bálát, akár 10-20-at egyszerre oda tudnak szállítani hozzátok, azt el tudjátok fogadni, gondolom, mert lehet, hogy akkor ezek beelőzik az egy-egy bála a Békés Csabai felajánlásokat, ha jól értem.
2: Igen, de én nem szeretném, tehát azért teljesen, én próbálok inkább elmenni érte, hogy ne legyen még ez másnak a költsége, csak az idő nem engedi, azért ilyen folyamatosan vannak napi munkák, meg aratás, sírózás, füret.
1: Igen.
2: Úgyhogy ahogy, mindig ahogy van egy kis időnk, akkor elmegyünk, és akkor próbáljuk ezeket hazahordani.
1: Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és egy picit tudtunk erről beszélgetni, hogy hogy állnak ezek a dolgok. Azt gondolná tényleg az ember, hogy akkor felajánlások voltak, összejött a akár 1000-1500 bála, és minden kész, és szép, és jó. De hát közben azért tényleg úgy van, ahogy mondod, folyamatban vannak a dolgok, dolgozni kell, és hát idő is kell arra, hogy mindezt megszervezze az ember. Kitartást kívánunk nektek, és további sikeres heteket és hónapokat. Köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm szépen a segítséget mindenkinek.
1: Köller Péterrel beszélgettem, a Györkönyi Köller Tej és Tehenészet tulajdonosával, aki ugye arról számolt be, Péter, hogy a sok-sok felajánlás után tulajdonképpen hol tartanak most, és hát talán azt tudom felhívásként közzétenni, hogyha valaki nagyon mennyiségű bálát oda tud szállítani, az még mindig segítség a Györkönyi Köller Tej számára. Én azt is tudom, és Péter itt tett erre megjegyzést, hogy egyébként ők a felajánlások bármely részét is nem várták el ingyen, még hogyha kedvezménnyel is vásároltak bálákat, de nem várták el ingyen, úgyhogy akár még ez tud segítség lenni. Élesztő.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Na, nem engedtem, hogy a Neoton Família befejező, de befejezték a koncertet. Ők legalább befejezték Pakson, a Szent István napokon, a vendégem Márkus Dalán, a Paksi Csengei Dénes Kulturális Központ ügyvezetője. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat is!
1: Azért invitáltunk a rádióba, hogy kicsit kibeszéljük a négy napos rendezvénysorozatot, illetve azt ígértük, hogy egy picit előre tekintünk a Borbálára, amely ugye másfél hét múlva, szeptember 3-ától 5-ig tart majd a Sárgödör téren, de Szent István napok. Kezdjük a Parnográsztal. Szívünk nagy fájdalma, de neked is.
2: Nekem is.
1: Igaz, hogy utána két napig nem tudtál aludni?
2: Hát nem két napig, de az az este az nagyon rosszul sikerült. Ott fel alá járkáltam otthon, és mondtam, hogy nem hiszem el.
1: Egyébként hadd mondja minden Paks és Paks környéki nevében, hogy a rendezvény nagyon-nagyon jól sikerült, mind a négy nap fantasztikus volt. Az, hogy tényleg pont a Parnográszt koncert előtt 2 perccel egyik pillanatra a másikra ilyen minőségű és erejű szél jöjjön, ez szinte döbbenet volt tényleg, hogy egyik pillanatra a másikra a semmiből jött. A semmiből jött, és ugye le kellett fújni a koncertet.
2: Mi már 7 óra óta néztük az első jelzésre, hogy hát elmegy. Volt egy másik ilyen magas légköri képződmény, most hogyha rosszul mondtam, akkor azért elnézést kérek a meteorológusoktól, ami gyönyörű szépen elment fölöttünk Dunaújváros irányába, és mögötte érkezett ez, illetve még egy lányszerű volt a lemondás után is, aminek szintén a széle elkapott bennünket, de az már éppen, hogy ez történt sajnos, azt hiszem, hogy ez volt a jó döntés, nagyon nehéz döntés volt, és az, hogy körülbelül 3,5-4 perc alatt kiürült a tér, ezt meg nagyon köszönjük a közönségnek. Ugye itt nem csak arról van szó, hogy becsaphat a villám, letörik a faág. Itt elég, hogyha valaki megijed, elindul, vagy a tömeg megindul, és agyon tapossák egymást az emberek, vagy csak akármilyen pici sérülés történt, az annak sokkal nagyobb következményei vannak, úgyhogy sajnos muszáj volt ezt meglépni, de igyekszünk mindenképpen pótolni ezt a koncertet. Már ott a helyszínen elkezdtünk egyezkedni, hogy és mikor lehet. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk mi is, meg a zenekar menedzsmentje is. Magyarországon nem sok olyan zenekar van, akin 170-nél is több fellépése van, ugye, és ez mondjuk május elejétől maximum október elejéig tartó időszakban a koncert centrálódik. Feldobtunk már ötleteket, és reméljük, hogy ez minél hamarabb kiderül, hogy mikor tudjuk potolni fogjuk ezt, azt hiszem, megígérhetem.
1: Mivel ez a legfontosabb, az egyik legfontosabb egyébként még idén, szerinted? Vagy lehet, hogy már csak jövőre?
2: Potolni fogjuk.
1: Potolni fogjuk, jó.
2: Egyébként van idei időpontunk is benne, de erre kérünk egy kis türelmet.
1: Jó, én azt gondolom, hogy egyébként senki nem vonta a kétségbe, és mi sem hallottuk egyetlen egy kritikus szót se. Egy picit, amikor már erőteljesebben elkezdett fújni a szél, már nagyon sokan fordultak vissza, és indultak el annak ellen, hogy rengetegen kijöttek már ugye Daniel Figergő fellépésére. Igen. Elképesztő, hogy milyen tömeg jött-e, elképesztő tényleg, mi pont ott álltunk a rendezvénytér szélén, és özöllöttek az emberek, de nem azért fordultak vissza, amikor elindult a szél, mert azt mondta, tehát tudták, hogy le lesz fújva, tehát akkor már érezhető volt. Én azt gondolom, hogy amióta 2016-ban megtörtént az a bizonyos augusztus 20-ai budapesti vihar, ahol nem mondták le a rendezvényt, és baleset történt. Azóta én azt gondolom, hogy erre nagyon-nagyon figyelnek a rendezvényszervezők is, és egy picit érzékenyebbek vagyunk mi is, mint közönség.
2: De ez így helyes.
1: Jó döntést hoztatok, és mondom, és türelemmel hagytál mindenki a teret. Abszolút. Mi ezt tapasztaltuk, így és van. Tényleg így akkor ti is köszönitek ezt a paksiaknak. Viszont előtte, az utolsó koncert előtt fantasztikus rendezvényekben volt részünk. Hát hadd kezdjem a piknik mozival, az annyira óriási ötlet volt tavaly, és én azt hallottam egyébként, hogy ilyen szabadtéri mozik vetítése kapcsán vadonatúj film

0: jött le, ami le van védve.
1: Ne, nekem, ez, ne, nekem nem jutott ez eszembe, hogy meg lett cserélve.
0: Nekünk se. Nem vettük ezt észre, és akkor kaptunk egy jogi felszólítást, és akkor rögtön reagáltunk a Facebookon, meg ahol tudtuk, cseréltünk, meg sűrű elnézést kértünk, és nagyon jó fejek voltak, mondták, hogy köszönik a gyors reagálást. Tehát, hogy nagyon sok mindenre kell figyelni, még az utolsó pillanatban is derülnek ki olyan dolgok, hogy egyszerűen csak felcseréltük a két szót, és az már valakinek aggályos volt.
1: Igen, igen, igen. Jó, akkor mozipikniknek hívom én is. Tehát már az első nap nagyon jól indult, egyébként nagyon jó és kellemes volt az időjárás, ahogy haladtunk előre. Már ugye a pénteki napon tényleg nagyon kellemes volt az időjárás. A szerdai napon a kalocsai Veracruz zenekar lépett fel. A Tűzvirágot mindig nagyon szeretjük, ugye ők keletkeztek utána, és nagyon jól sikerült az az este is. Ugye igen. Ott volt a Bombon 30 musical,
0: igen, igen,
1: ami
0: igen.
1: Pedig azért volt szerintem fantasztikus, azon kívül, hogy fantasztikus volt, mert a zenekar frontembere, Szolnoki Péter halála, nemrég bekövetkezett halála után tulajdonképpen, ez volt az első, majdnem, hogy emlékkoncert.
0: Ez így van, az előtte levő négy fellépésen már nem lépett színpadra, Szolnoki Péter nagyon beteg volt, kórházban volt, tulajdonképpen itt is az volt a cél, hogy ne csak koncert legyen, hanem megpróbáljunk egy másik műfajt, a musicalt bemutatni. Hát ebből is tanultunk, mi is próbáltuk követni az esemény, de ugye ezt nehéz állva 150 percen keresztül szünettel együtt, tehát hogy ha ilyenben fogunk, akkor legközelebb megpróbáljuk ezt ültetetté tenni. Sokkal kényelmesebb volt. Nagyon sokan voltak egyébként a fák alatt a padoknál, viszont ott meg már a hang nem volt a tökéletes, és akkor ebből volt egy kisebb csörténk ott a menedzsmente, hogy értjük, hogy színházban ők eddig szokták hangosítani, de most szeretnénk, hogyha hátrébb is, és sajnos azért ott a második felvonásra többen elmentek, mert nem hallották rendesen.
1: Uh-huh. Igen.
0: Többek hát közt édesanyám is, innen is tudom, hogy nem hallotta már azt a párbeszédes részt.
1: Hát azért gondolom, ez nem egy egyszerű, hogy akkor nagyon klasszul kitaláltátok ugye pár évvel ezelőtt ezt a rendezvényhelyszínt, ezt továbbra is mindenki dicsére, hogy ez zseniális volt, hogy ezt behoztátok, hogy itt legyen egy rendezvénytere a városnak. Minden úgy van kialakítva, hogy mindig most már mindent megtalálunk, mert igen, tudjuk. Vannak néha meglepetések, oda néz még a boros rész mögött, még van egy jó kis cukrászrész, vagy egy kis desszertrész, tehát minden. Jaj, volt egy baba-mama sátor, azt külön köszönjük a az családom nevében.
0: Két éve folyamatosan.
1: Hát figyelj, az elmúlt két évben nem volt aktuális az én családomnál, most meg már igen, úgyhogy azt külön köszönjük, tehát tényleg, ahol egy kis pelenkázó be volt rendezve, és be lehetett cipzározni a sátrat, és akár mondjuk egy szoptatós anyuka el tudta intézni azt a dolgot is, tehát hogy milyen sok-sok apróság, az egy külön történet valóban, hogy hogyan lehet ebből ültetőteret is csinálni, azért az nem kis munka lenne, hogyha meg lehetne oldani?
0: Biztos, hogy meg lehetne oldani. Ezen is gondolkodtunk már akár egy ilyen mobil lelátót, ami gurítható, vagy húzható, vagy gépekkel, mert ugye ezt kézi erővel abba a homokba, mekkora most itt volt, nem lehetne mozgatni, de és esetleg elé még egy 300-400 széket betenni, azért azt látjuk, hogy a musicalnek nincs az a látogató közönsége, mint mondjuk a koncerteknek, de ott is 3500 fő kilátogatott, ami azért nem oly kevés, azt gondolom.
1: Szerintem abszolút, igen, sokan voltak. A 20-ai csütörtöki napon volt ugye a Pitácsi Vikinek a gyermek műsora, a Hottentottások, a Neoton Família, akkor jött, illetve Méringer Marci, hát akit szintén most már nagyon sokan kedvelnek, én azt gondolom, nem tudom, hogy itt teszteltük egyébként előtte pár napig a kollégákat, hogy mondjuk a Neoton és a Méringer közül kit választanának, és képzeld el, hogy még a 20 éves kollégák is azt mondták, hogy mindkettőt. Uh-huh. Tehát, hogy a retróra is kíváncsiak, meg az újra is.
0: Szenzációs volt szerintem azt, amit így közel 80-hoz a csepregiek a színpadra tettek, a nézőszámból, tehát ugye, hogy a retro az nagyon fut, de hát ugye ugyanaz a létszámmal, nagyjából ugye a parkolóból tudjuk, hogy az egyharmada teljesen lecserélődött a társaságnak, a Méringer Marcinál, de hát

0: ő meg egy végtelen jó fej fiatal ember, 24 éves, és hát iszonyat cuki, jó fej, kedves, és rajonganak érte a fiatalok, úgyhogy azt hiszem, hogy egy nagyon jó választás volt ő is.
1: Abszolút, és egyébként ez volt a jellemző szerintem az utolsó napon is, hogy nem tudtuk eldönteni, amikor a Daniel F. Gergő koncertjére már látszott, hogy nagyon sokan jönnek, és azon gondolkodtunk, hogy vajon a Parnográsztra még fognak jönni, mert nem fognak ideférni, vagy már akkor úgy voltak vele, hogy Daniel F. Parnográszt, mind a kettőt végignézzük.
0: Szerintem igen, meg hát ugye négy számuk lett volna közös sem.
1: Ja, hát igen, arról nem hát is beszél, közös volt. Videót is tettek ki.
0: Így van. Együtt mulattak, tehát ők miután lefújták, bevonultak a sátorba. Van fönt a neten ilyen, a Babai Pisti osztotta
1: igen.
0: meg.
1: Tényleg, szerintem azt láttam.
0: Bevonultak a sátorba, és ott, ha már itt voltak, akkor ők elszabadították azt, ami a húrokban még benne volt, hatalmas bulit csináltak, ők is nagyon jó fejek voltak, Daniel F. az meg egy extra fiatal ember. Számunkra ugye Borbálán már volt nálunk, meg egy advent alkalmával az Utazók nevezetű régebbi zenekarával. Úgyhogy összességében mi is úgy értékeltük, hogy egy nagyon jól sikerült rendezvény volt, mindenkit bántott ez, hogy az utolsó koncertet elvitte az eső.
1: Igen,
0: vagy a vihar.
1: Vagy a vihar. Így van, egyébként Babai Pistinek a videójára most kerestem rá, na ezt én még nem láttam, na majd mindjárt megosztjuk. Igen, ez jó. Ez nagyon jó. Szívünk szerint úgy osztanánk meg, hogy a lefújt koncert után, hogy ők azért még itten mulattak, hogy bejelentjük az időpontot, de ezek szerint ezt most még nem tudjuk megtenni.
0: Kicsit,
1: jó, ezzel várjunk egy kicsit. Egyébként még két kérdést engedj meg a Szent István napokkal kapcsolatban. Idén is úgy szerveztétek meg a rendezvényt, hogy ugye keddtől péntekig tartott, tehát nem úgy tettétek a négy napos hosszú hétvégére, hogy csütörtöktől vasárnapig. Szerintem ez egy remek döntés egyébként. Ez tudatos?
0: Abszolút, igen.
1: Uh-huh. Hogy legyen egy kis hétvégi pihi?
0: Így van, hogy mindenki ki tudja magát pihenni utána még. Szerettük volna, ez egy összefüggő történet, de ezért jöttünk inkább előrefelé, mert utána ott van az ünnep, és akkor utána van ez a szabad nap, és utána még mindenki tud egyet szusszanni. Viszont azt el szeretném mondani, hogy 2027 fellépői is már megvannak, amit természetesen nem fogok elárulni, de ha az idő jó lesz, akkor szerintem húztunk egy lapot az idei évre. Szenzációs lesz az is.
1: Tehát a 2027. évi Szent István napok fellépői már megvannak.
0: Van.
1: Hát figyelj, azok után, hogy hány évvel ezelőtt hoztátok ide Azariát?
0: Négy
1: évvel ezelőtt úgy, hogy azt is egy évvel ezelőtt előtte lekötöttétek, és egyébként pont akkor durrant a Így legnagyobbat, van. Amikor Pakson fellépett, tehát akkor már akkora névnek számított. Úgyhogy én azt gondolom, hogy azóta mindig mindenki nagyon kíváncsi Pakson is a környéken is, hogy mit találtok ki jövőre, és mindig jól kitaláljátok, úgyhogy kíváncsian várjuk.
0: Igyekszünk.
1: Ugyanígy lesz egy kis retro is, meg lesz egy kis új is, mindenre lehet számítani.
0: És nem árulok el egyelőre többet.
1: És ne kérdezősködjek többet. Jó, lezajlottak a Szent István napok, neked egyébként mi volt a kedvenc programod? Tudsz választani? Nehéz.
0: Őszintén nem igazán.
1: Tehát, majd én mondok.
0: Na,
1: nem a te kedvencedet, az enyémet. De tényleg tudsz mondani?
0: Nagyon őszinte vagyok, akkor nekem a vége volt a legjobb. Tehát, hogy azért nagyon elfáradtunk a négy nap alatt, a kollégák is reggeltől estig volt, hogy hajnali 3-kor mentünk haza, és másnap reggel mondjuk a templomban kezdtünk a kenyérszenteléssel. Mindenki nagyon fáradt. Szombaton, vasárnap most kint pakoltuk el a helyszínt, a kollégák még most is ott vannak, úgyhogy Úgyhogy majd inkább holnap utára.
1: Igen, leülepedik.
0: Ki kell pihenni magunkat. Le a kalap a Csengei egész kollektívája előtt szerintem. Tehát a gazdasági soktól a technikai munkatársak és a szervező kollégák viszonyat sokat raktak ehhez most is hozzá. És ugye hát arról nem beszélve, hogy elsőjén pedig már építjük a bálát.
1: Igen, már építitek a bálát, akkor elárulom, hogy nekem mi tetszett, és utána bálászoltunk. Egyébként nehéz, mert én is nagyon bírom a mozipikniket, musical party vagyok, nekem nagyon bejön a Neoton gyerekkoromban. Mindig azt hallgattam, és biztos, hogy jó lett volna a Pornograszt is, de amit a Brass Vibe produkált a nagy színpadon pénteken, ugye őket sem mindenki ismeri, tehát mai popslágerek is fúvósokkal, részfúvósokkal, hát az valami zseniális volt. Már képzeld el, amikor próbáltak a kis színpadon, mi láttam, nagyon korán igen, kint voltunk, igen, nagyon igen, korán igen, kint igen. voltunk, és már akkor kezdett oda jöttek hozzám, hogy Andi, nem tudjuk, hogy ők ki, de csináljatok, légy szíves velük interjút. Igen. Szenzációsak voltak.
0: És ők is haláljó fejek voltak.
1: Igen, igen.
0: És ami a nagyszerűsége volt szerintem most ennek a rendezvénynek, ugye a kis színpadot nem dugtuk el hátra a dombögé, hanem rögtön majdnem szembe volt a nagy színpaddal, és amint végzett az egyik koncert, jött a fordítás, és akkor a kis színpadon folytatódott a műsor, egy-két perces átállás volt, senkinek nem kellett sokat sétálni, a megfordult, és...
1: Szerintem, és már ott volt, sikerült. teljesen jó volt valóban, hogy a két színpad egymással szembe volt, és akkor minden erőtökkel indultok, hogy szervezzétek a borbálát, amely jövő héten csütörtöktől szombatig lesz a Sárgödör téren. Ez ugye egy új helyszín volt már a tavalyi év során. Nagyon bejött, nagyon-nagyon jó visszhangja volt. És hát az az igazság, hogy nem lesz most időnk arra, hogy minden fellépőt végig és átbeszéljünk, de ígéretet tettél, hogy akkor jövő héten majd még egyszer eljöttök, és akkor adunk ízelítőt. De hát elképesztő zenei és egyáltalán színpadi felhozatal produkáltok ez alatt a három nap alatt is, egészen más stílusról van szó.
0: Ez most a megszokott báláktól is egy kicsit eltér. Szerintem műfajában mondhatom azt, hogy komplex, de mégsem az, mert hogy elmentünk egy kicsit a népzenék világába, de itt a klezmeren át a cigány népzene, a magyar, a latin, az ír kocsmazene, a balkáni népzene meg fog jelenni különféle, akár még vicces verzióba is. Mondjuk itt tudok mondani egy zenekart, a Zubojt én nagyon-nagyon várom. Ők képzett népzenészek, jazzisták, kiegészítve Busa Pistával, aki pedig egy reppelő, szájdoboló alakja mondjuk az Airi Mafiának, és ők ilyen medlikkel, ilyen összehúzott számokkal szórakoztatják a közönséget. Én imádom, nagyon vidám, és emellett nagyon komplex. Tehát a Kentucky-ba átmennek a kiskecelányomba, vagy zseniális,
1: igen,
0: vicces. Igen. És lesz itt egy kis rock, egy kis jazz, és ki lesz egészítve egy kis színházi produkció, valami a saját közös munkánknak a gyümölcse volt anno a Fényre írt szó.
1: A Fényre írt szó, amit színházi keretek között lehetett látni, ingyenesen megtekinteni, az többek között általad írt novellára volt fényjáték, óriási siker volt, és ott akkor nagyon sokan megkérdezték, hogy hol lehet ezt újra megnézni. Én nagyon kíváncsian várom, mert hogy szabadtére fogjátok vinni, de mindenkinek nagyon ajánlom, és úgy tudom, hogy most a szereposztást úgy osztottátok le, hogy csak is kizárólag csengés kollégák fognak játszani.
0: Nem, teljesen jött ez
1: de
0: össze.
1: De majdnem,
0: így van.
1: Nagyon jó, nagyon-nagyon jó lesz, oké. Te figyelj, van még egy pár percünk, még tudsz maradni?
0: Abszolút.
1: De hát figyelj, hallgassunk már bele egyébként. Például bekészítettem a Kacaj nevű zenekartól a...
0: Holdvilágot.
1: Nem, én most a Kékibolyára találtam rá. Egyébként pedig tényleg olyan zenészek és zenekarok jönnek, akik zseniális zenészek. Tehát zseniális zenészek fognak.

0: Most szabad beszélni.
1: Igen, most szabad beszélni. Kicsit belehallgatunk.
0: Az Eszterhé nevű zenekarnak van paksi vonatkozása.
1: Na, tessék.
0: A zeneiskolában tanította fiatalember.
1: Tényleg?
0: Igen, igen. Uh-huh. De én sem vagyok teljesen felkészült, ugye menet közben.
1: De ki megvan a neve?
0: Nincs.
1: Most nincs.
0: Bocsánat.
1: De jó.
0: Ennyire, nem tudom, a Förkinnel már dolgoztunk. Most kint vagyunk előadásban?
1: Igen, előadásban vagyunk, közben hallgatjuk a Kékibolyát, igen.
0: A Förkin már volt nálunk, nagyon-nagyon szerették őket, azért hoztuk vissza. A cimbali band, ugye a cimbalom az eleve egy olyan hangszer, amit nagyon ritkán lehet hallgatni. A belvárosi betyárok egy fiataloknak, leginkább gyerekeknek szóló előadás lesz. Itt a Zuboly és a Kacaj, az szerintem valami egészen szenzációs, de Csík János is azt hiszem olyan név, akivel érdemes megismerkedni, vagy meghallgatni, hogyha a ritmusa lesz a roma népzenénk, azt szokták rá mondani, hogy a szegény ember párnagresztja, úgyhogy...
1: Ezt még nem hallottam, ezt komolyan.
0: Tényleg, úgyhogy
1: óriási.
0: Kicsit pótoljuk talán.
1: Aha, óriási. Egyébként valóban, ugye most a Kacajtól a Kékibolyába hallgattunk bele egy kicsit, de én a Férkintől is készítettem be, ugye ott a hetet hét székely.
2: Részeg voltam én.
1: Nagyon bírom.
0: Itt, amikor 3 évvel ezelőtt itt voltak, akkor viszkit osztottak közben, meg ugye mesét mondanak, ez most is így lesz.
1: Egyébként az ő feldolgozásaikban és zenőkben van egy nagy adag szarkazmus is.
0: Persze.
1: Nagyon bírom, nagyon bírom. És hát itt is egy több százezres megtekintés a hetet hét székely című daluk, amiből most egy keveset bejátszottam. A Zuboly zenekart pedig ugye említetted, ő náluk ugye többek között az az érdekes, hogy ugye azok közé a zenekar, magyar hazai zenekarok közé sorolják őket, akik saját maguk hát találták ki tulajdonképpen, hogy milyen stílusban is játszanak. Ugye ez a Broken Ethno, a zenekar által kitalált stílus, mely a hip-hop és a népzene keveréke. Nagyon bírom őket, hogy ők ezt így mondják magukról.
0: A hasonló leírást én olvastam a Mákli Körös ifjú titán csapatnál. Hát az meg ez a balkáni jelzővel kezdődik, utána nem tudom, hogy miket írtak hozzá, de már a megnevezésük, a műfaji kitalációjuk is egészen vicces, és emellett meg szenzációs zenét játszanak.
1: Igen, és mondtad, hogy egy kicsit folkloros a történet, a Zubolyba és a Homeopátia című dalukba is belehallgathatunk?
0: Abszolút.

0: egyébként ez egy régebbi daluk, mert hát ez bő 15 évvel
1: de
0: ezelőtt.
1: Ezt akartam mondani, hogy 10-15 éves,
0: igen,
1: legalább.
0: De az egyik legfelkapottabb a YouTube-on, és a videoklipit is érdemes megnézni, és ebbe is...
1: Ezt taslit.
0: Igen.
1: Javaslom mindenkinek.
0: Igen, igen. De ebbe is van egy nagy adag humor, nagy adag humor, és azt gondolom, hogy olyan zenekarokat mutattunk most be, ahol tényleg a modern hangszerek és az elsősorban folklórban használt hangszereket úgy ötvözik a srácok, egyébként igen, vérprofi zenészek tényleg, és ebbe az igazán jókedvű magyar népdalba, ahogy egy popposítják és beleteszik a humort, szenzációs, tehát tényleg nagyon-nagyon jó koncertek lesznek a Borbálán.
1: Én azt gondolom, hogy ez a felhozata lesz tényleg nagyon minőségi zene lesz most a Bálán.
0: Igen, és hát ezen kívül, a zenén kívül gondolom lesz minden más is. Tehát
1: abszolút.
0: Ital, bálák lesznek?
1: Lesz bála is, igen, egészen más formában, mint tavaly. Tulajdonképpen egy ilyen beengedő kapu és a színház közül köré lesz már csak feltéve a bála. Uh-huh. Hát ugye itt ez viszonylag egy zárt tér, itt a nem úgy döntöttünk, hogy nem takarjuk el a gyönyörű présházakat, mert nem kell, megadjuk a színház jellegét azzal, hogy mégis egy ilyen kis félkörbe a színpad mellett meg lesz, és akkor a lent és a fenti bejáratnál lesz egy kapu.
0: Uh-huh. Ahol be lehet
1: ahol
0: majd
1: be jutni
0: a rendezvényre,
1: a
0: bálák között. A bálák egyébként elsősorban a gyerekek kedvencei, de így nagyon van. Sokan mondták tavaly is, hogy olyan hangulatos volt ott a bálák között ülni és nézni a nagy színpadot, úgymond a színpadot, és úgy végighallgatni a koncerteket. És hát ha már itt tartunk, hogy említetted a Szent István napok kapcsán is az ülő teret, ugye azért tavaly is úgy építettétek föl, hogy lehetett ülni is.
1: Igen.
0: A koncerteket nézve, hát nem tudom, hány székkel készültök.
1: 350-400 széket szoktunk kivinni, minimum. Ugye most a lent és a fönti tér között megpróbáltuk sokkal profibban elosztani a fellépőket, tehát az egyik koncert véget ér, a másik pedig a másik téren fog kezdődni, és arányaiban is nagyjából felesben vannak a fellépők, és akkor így mind a két oldalra kell készülnünk székkel.
0: Oké, okay. De ezt csak azért kérdezem, mert tavaly is volt már olyan koncert, hogy tele volt az ülőtér, plusz még olyan mennyiségű embertömeg állt, egyébként senki nem panaszkodott, hogy nekik nem jutott ülőhely, és rengetegen volt olyan koncert, úgyhogy jövő héten tehát Borbála, 3-ától 5-ig, csütörtöktől szombatig a Paksi Sárgödör téren rengeteg minőségi koncerttel tényleg, és nagyon klassz fényre írt szóval. Nagyon klassz. Köszönöm, hogy itt voltál. Még egyszer köszönjük a Szent István napokat, remek volt, és hát tulajdonképpen tök jó az is. Minden jóban, vagy minden rosszban van valami jó, nem tudjuk teljesen lezárni, mert hát Parnográszt koncertet kell hoznotok.
1: Ez így lesz.
0: És ez így lesz. És akkor Zalán azt ígérte, hogy meg lesz ez is. Én most nem a Zubolya, hanem Daniel Figergővel zárnám ezt a beszélgetést. Nagyon sokan szeretik őt is, és nagyon sokan jöttek az ő koncertjére is ide Paksra, úgyhogy remek volt, hogy elhoztátok.
1: Köszönjük szépen.
0: Márkus Zalánnal, a Paksi Csengei Dénes Kulturális Központ ügyvezetőjével beszélgettem.
2: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
1: A hét mindennapján már non-stop nyitvatartással vár a Solti Kurta Kocsma büféje. Isteni szendvicsek, remek frissítők, finom kávé, éjjel-nappal Solton a Kecskeméti út 72 szám alatt. Térj be hozzánk! Solt Kurta büfé.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Szerdán 13 órakor tartja első ülését a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottság, közölte a Tisza frakció vasárnap este az MTI-vel. Csőszi Attila, a vizsgáló bizottság elnöke a Facebookon közzétett videójában kijelentette, több 100 milliárd forint közpénz került a Magyar Nemzeti Bank alapítványaiba, és a vizsgálatnak egyebek mellett azt kell feltárnia, hogy mi történt ezekkel a forrásokkal. A politikus elmondása alapján a testület azt vizsgálja, hogy kik miatt és hova tűnt a közpénz, kik húzták belőle a legnagyobb hasznot és mire költötték. A közlés szerint a vizsgáló bizottság a frakció kezdeményezésére kezdte meg munkáját. A tervezetnél gyorsabban halad a Paks és Duna-Szent Benedek között épülő Dunai fenékküszöb építése. Többek mellett erről is beszélt vasárnapi paksi sajtótájékoztatóján Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, a fenékküszöb építésével párhuzamosan zajlik a mederfenék megerősítése is.
3: Már csak 150 méter van a Duna bal és jobb partján épülő építmény között, tehát 150 méter hiányzik ahhoz, hogy elzárják a fenékküszöbbel tulajdonképpen a víz alatt természetesen a Dunát, és hogy elkészüljön ez a tervezett építmény. Gyorsabban haladnak a szakemberek, mint a tervezett, szerencsére. Ugye kaptunk ilyen irányú ígéreteket az elején, akkor még kicsit hitetlenkedtünk, de valóban a bal parton már egészen mélyen benyúlik a vízbe a Honvédség és a vízügy által épített építmény. A jobb oldalon ugye sokkal nehezebb a folyamatot, jóval mélyebb a Duna, óriási a sodrás, majd elmondják a szakemberek, de jelenleg zajlik a mederfenék megerősítése, hiszen a sodrás ilyenkor károkat okozhat a mederfenékben. Amikor ez elkészül, függően a víz hozamtól, utána fogják összezárni majd az építményt, és akkor éri el a végleges emelő hatását, amivel a tervező mérnökök számolnak.
2: Magyar Péter elmondta, várhatóan szerdától már teljes, 2000 megawattos kapacitással működhet ismét a Paksi atomerőmű, a kormány pedig megkezdi a hosszú távra tervezett intézkedések törvényi előkészítését.
3: Miután lezárul itt a munka, vagy azzal párhuzamosan a kormány gyorsan, remélhetőleg példátlan gyorsasággal be fogja terjeszteni a szükséges jogszabályokat a parlament elé, amelyekben közösen meghatározzuk, hogy mit kell tennünk a hazánk megmentése érdekében. Klímatörvény, víz- és energiagazdálkodási törvényt fogunk előterjeszteni. Megvizsgáljuk, hogy mit kell ahhoz tennünk, hogy minél több vizet meg tudjunk tartani Magyarországon, megtartani a tájban, milyen tározókat, milyen létesítményeket kell építenünk, hogy egész évben megfelelő mennyiségű víz álljon rendelkezésre az embereknek, a mezőgazdaságnak, a vállalatoknak. Megvizsgáljuk együtt, hogy hogyan tudjuk megmenteni a tavainkat a kiszáradástól, hogyan tudunk életet lehelni a folyóinkba. Megvizsgáljuk, hogy hogyan építsük ki újra a vízmegtartó csatornahálózatunkat, hogy éltető vízzel tudjuk ellátni a tájat. És persze folyamatosan dolgozunk hazánk energiabiztonságának megtartásán, vagyis inkább fejlesztésén, mert láthatjuk, hogy ez sok mindennek kitett, és sok minden eddig nem történt.
2: Magyar Péter továbbá elmondta, ha nélkülözni kellene a Paks által megtermelt energiát, akkor Magyarország karbon kibocsátása és az egyéb szennyezőanyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan megdőne.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: Megműtötték Böde Dánielt, adta hírül weboldalán szombaton a PFC. Böde Dániel egy edzésen történő lövése után érzett fájdalmat a bal combjában, majd a képalkotó vizsgálatok kimutatták, feszítőjét operálni kell. Böde Dániel élet első műtétjén pedig már túl is esett, hogy mi hamarabb újra a pályára léphessen. A paksi futballista a klub weboldalán is olvasható nyilatkozatában elmondta, hamarosan elkezdheti újra terhelni a műtött lábát. Fura volt, délelőtt 10 órakor volt a műtét, aztán az emlékeim délután 2 óra környékétől vannak. Az orvosok azt mondták, minden rendben ment, ma délután már mehetek is haza. Körülbelül 2 hét múlva lesz varadszedés és kontroll, most egyelőre feküdnöm kell, de lassan elkezdődhetnek már a kis mozgások. Természetesen láttam az Újpest elleni meccsünket, ideje volt már ennek a győzelemnek, így kell tovább mennünk, fogalmazott Böde Dániel. A paksi klub azt írta, sérültjeik regenerációját folyamatosan nyomon követik és arról tájékoztatást adnak. A PFC az OTP Bankliga következő fordulójában Nyíregyházán lép majd pályára szombaton.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A paksfm reggeli ébresztő műsora. Élesztő.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 9 óra 8 perckor ragyogó napsütésben, mára csak 28 fokot ígértek, de Levi azt mondja, hogy már az van.
2: Hát már kb. Az van.
1: Én, már annyi van.
2: Én kitettem magam, Andi, annak a napsugárzásnak, ami odakint van, és esküszöm annak ezeknek a hűvös éjszakáknak, meg az előző kicsit kevésbé kánikulában dús napoknak a tükrében, ez konkrétan izzasztónak tűnik nekem most.
1: Hát pedig a 28 fok elméletileg kellemes kéne, hogy legyen, és egyébként tényleg így van, ahogy mondod, hogy éjszaka már olyan jó.
2: Jó, éjszaka már olyan jó.
1: Miért
2: nem olyan van egész évben, mint minden rohadt nap?
1: Ugye, aki nagyon szereti a nagyon meleget, az nem feltétlenül kívánná ezt, de lényeg az, hogy tehát egyébként sok napsütés várható a mai napra, nem lesz csapadék, és egyébként a napon tényleg az a 28 fok is meleg.
2: Az aszalódós lesz most még.
1: Aszalódós, igen. Jó.
2: De azért már tényleg kibírható, gondoljunk vissza a legeslegsúlyosabb hőkupulás gyötrelmekre, és ahhoz képest ez konkrétan a legjobb kiránduló idő, ami létezik.
1: Abszolút. A hőkupolát is megtanultuk, meg a dunai fenékküszöböt is. Tehát vannak ilyen új szavaink, nem?
2: Ez
1: a
2: 2020
1: nyarán vannak új kifejezések, amiket azt gondolom, hogy meg kell...
2: Igen, meg
1: kell tanulnunk. De hát egyébként, ami a hőkupolát illeti, mondanak még a hétre 35 fokot, azt nem tudom, tudod-e, de hát majd átvészeljük. Itt a jó kis klímánk alatt, így a rádióban. Na, hát az utolsó hete a nyárnak, ami következik. Nem tudom, hogy te kiszabadság voltad magad, vagy egy kicsit sem szabadság voltál igazából, csak mindig kicsiket.
2: Hát mindig kicsiket, és csak, persze.
1: Te így mész neki az iskolakezdésnek.
2: Igen, tudom. Csak amióta ez rám nem vonatkozik, azóta egyszerűen nem érzem az időt.
1: A súlyát,
2: a közeledését a nagy szeptembernek. Mert főleg azért, mert szeptemberről is ugyanilyen idő lesz kb. Mint augusztusban. Tehát még ez ki fog tolódni. És biztos strandolásra is alkalmas lesz. És egyébként ezt az előző kisfalatnyi kis vakációmat, amit kivettem múlt héten.
1: Igen.
2: Az egy kis balatonozás volt.
1: Na, tessék!
2: Az a balatonozás. Balaton Mária fürdőn, ami benne is van most valami véleménycikket olvastam.
1: Na.
2: Hogy nem is véleménycikket, sőt, inkább egy kicsit szakértőibb cikket, hogy valahogy azt szokták felhozni nagyon durva pánikkeltő képekként pont a Balaton Mária fürdői strandot, hogy ott aztán nagyon látszódik, ott aztán rengeteg ideig mehet az ember úgy, hogy bokáig érő víz van, tehát feltűnően sokáig, de a cikk az pont azt pedzegette, hogy pont a Balaton-Mária fürdői strand az ékes példája annak, hogy a Balaton mennyivel jobb állapotban van, mint sok más víz itt Magyarországon. Tehát a Balaton még oké is volt, a Balaton ennél sokkal jobban kiszáradva is.
1: Igen, a Balatonra, ha panasz érkezett szerintem idén nyáron, az csak akkor volt, amikor már tényleg 29-30 fokos volt, és nem okozott a 40 fokban felfrissülést. Balaton Mária fürdőre emlékszem, szerintem ott már 30 évvel ezelőtt ilyen nagyon be lehetett gyalogolni, mert emlékszem, egyszer mi is nyaraltunk ott.
2: Igen. És pont még durvábban ki kéne, hogy legyen száradva az a rész. Uh-huh. Tehát, hogy több száraz, vannak száraz területek az elején, de aztán egyszer csak egy ilyen bokáig érő víz tart el jó sokáig, szóval le lehet ott azért még lenni. És pont olyan időben voltunk, hogy jó volt az idő, tehát hogy oda tényleg 42 fokba érkezik az ember, akkor az már minden csak nem frissítő, sőt, talán még rosszabb lehet. De így egy ilyen kis szórt fény volt, így nagyon kellemes volt és frissítő, uh-huh. és jó. És lesz ennél jobb víz is a Balatonon. Most gondoljunk vissza a tavalyra. Tavaly egész tűrhetően nagy volt ehhez képest.
1: Hát megmondom őszintén, nem vagyok egy nagy Balaton szakértő, és az emlékeimet is elszoktam, tehát nem raktározom, tehát te vagy a nagy Balatonos, tehát akinek esetleg nyaralója van, ugye nektek a családnak van, és ez kicsit sűrűbben jársz. Igen. Talán, akkor valahogy...
2: Hát én láttam gyerekkoromban ennél rosszabbat is. Nem tudom, hogy ez mikor volt pontosan.
1: De emlékszel rá?
2: Emlékszek egy olyan nyárra, amikor elkezdtek megjelenni kis szigetek a Balatonban, és az hát ez borzasztó sokkoló volt, úgyhogy azelőtt a Balaton egy ilyen összefüggő vízterületként élt az emlékeim, és egyszer csak így annyira kevés lett a víz, hogy megjelentek benne ezek a kis ilyen iszap, uh-huh. homok, szigetek, és hogy így, hát ezzel a gyerekként nem olyan tudtam mit kezdeni, hát ez tényleg sokkoló volt. De aztán például a rákövetkező években már okés volt, mondom, uh-huh. ez így fluktuál.
1: Látod, már ennyire idős vagy, hogy ilyet tudsz mondani, mert ott szokták mondani az ilyen 70 vagy 80, esetleg 90
3: pluszos.
1: De mondják, hogy nem kell aggódni a Duna miatt sem, mert volt már ilyen, hogy és ennyire alacsony, és te is ott tartasz el az a 30 éveddel, vagy 35 éveddel, hogy emlékszel arra, hogy volt ennél rosszabb helyzetben is a Balaton.
2: Igen, emlékszem rá, de attól függetlenül az nem azt jelenti, hogy nincsenek.
1: Nincs baj.
2: Nincsenek dolgok, amikre réges-régen rá kellett volna helyezni a hangsúlyt, és ami most úgy látom, hogy már idén azért valami már elkezdődött, vagy én nem tudom, kríziskezelés van. Uh-huh. Van krízis, már jó régóta van krízis, és valamit tenni kell. Lehet, hogy a Balaton az olyan egészségesen lélegzik a vízszintjét tekintve, de például ugye egy cibő azt olvastam, hogy ami igazán az ökoszisztémát ott degradálja, az inkább a hőmérsékletének a változása.
1: Igen,
2: tehát, abszolút. Hogyha kicsit húzamosabb ideig ilyen, mint amilyen idén, akkor ugye az van, hogy 29-30 fokos a víz, hát az nem tesz jót semminek, így a halaknak el kell vonulniuk beljebb, és ezzel már is fölborul egy kicsit az egész téma.
1: Igen, azzal nehezen tudunk mit kezdeni, hogy kint 40 fok van, tehát azt nem tudjuk befolyásolni jelen pillanatban, bár ugye szokták mondani, hogy a globális felmelegedést hozzá tudnánk sokat tenni, hogy legalább ne fokozódjon, ha már megállítani vagy visszafordítani nem feltétlenül tudjuk, de azért azzal szerintem idén kezdtek el úgy igazán foglalkozni, hogy mondjuk tényleg nem csak az a probléma, hogy egyre kevesebb víz van a folyóinkban, tavainkban, hanem a víz megtartással, megtartással igenis lehetne foglalkozni, hogy az országon áthaladó vizeink, 95%-a jön és el is megy, miközben tőlünk északabbra lévő országok az elmúlt évtizedekben erről gondoskodtak, hogy a víz megtartással foglalkozzanak. És abban egyébként benne lehet az is, hogy Marika néni holnaptól gyűjti az esővizet.
2: Hál' Isten az emberek azért valamennyire elkezdték ezt a dolgot. Föltűnt mindenkinek, hogy ezek a nagy fehér ballonok, ezek már ott vannak mindenhol, és legyenek is. Sőt, még több kell. Nem tudom, az jó-e, hogy műanyagból van, igazából mindegy, a lényeg, hogy gyűjteni kell a vizet a francba is.
1: Igen, egyébként nem mindegy műanyagból, mert akár ezek a hordók, ezek az alumínium, vagy más hordók is jók erre. Uh-huh. Csak ugye most meg hát mindenki gyűjteni a vizet, csak nincs eső.
2: Nincs
1: gyűjteni a csapadékot, csak
2: hát nem tudom, valahogy úgy kell azt, hogy akkor, amikor még csapadékos, akkor összegyűjteni annyit, hogy később ne legyen ebben probléma. Nem tudom, hogy ez hogy lehet meg.
1: Igen, viszont nem tudom, hogy hallottál-e róla, hogy ez a Super El Niño, amely jelenség nem csak a nyarunkat befolyásolja, állítólag csapadékos telet hoz Európa közepére. Így legyen ám?
2: Hát legyen, nem tudom, én most már jelen, hogy esik az eső, ha valaki ezen bosszankodik, mint ahogy a soha sincs jó idő, mindig esik az eső, tudod, a magyar népdől is arról szól, hogy a magyaroknak nem jó semmi, ha nyáron nagyon meleg van, akkor az a baj, ha télen hideg van, az a baj, de amúgy ne essen, de amúgy rossz, hogyha nem esik, inkább essen, nem?
1: Igen, én is azt gondolom, hogy most...
2: Az asszálynál kibíratatlanabb nincsen, szerintem.
1: Igen, most azt gondolom, hogy amikor esni fog a következő hetekben vagy hónapokban, senki nem mer majd panaszkodni.
2: Hát ne is, én rossz szót az esőről még egyszer meghallani nem akarok. Szalálkomolyan mondom.
1: Na, tessék.
2: Szalálkomolyan mondom. Hónapokon keresztül kvázi sivatagos szituációban kell élnünk.
1: De most nincsenek is ilyen hangok szerintem. Hát nincsenek ilyen hangok.
2: És mondom, ez elfogadhatatlan lenne, hogyha valaki ezen aggályoskodna, ezen túl essen az eső,
1: igen.
2: Amennyit csak tud.
1: És ami nagyon jó manapság ugye az előrejelzésekben, illetve hát azért ez már jó ideje így van, hogyha mondjuk tegyük fel, agyisten 3 napig esik az eső, akkor is meg tudják mondani szakértők, ugye, hogy oké, hogy 3 napig esik, de előtte 2 hónapig nem esett, és ennyi hiányzik a földből. Tehát, igen. Hogy a földnek a csapadék hiánya, az ugye mindig meg tudják mondani, hogy éppen hol tart és mennyi. Úgyhogy ez nem úgy van, jaj, esett 3 napig, na most már látszik, hogy jaj, de jó, innen föntről látszik, igen, de oda le nagyon sok el.
2: Jaj, sem tapasz ez.
1: Én most utána akarok nézni ennek a, minek hívják ezt a, jaj, nagyon ciki, hogy miért kezdek el olyanról beszélni, amiről nem tudok.
2: Igen, miért? Ennyi év rádiózás után még belefutsz.
1: Igen. Tudod, no, amikor csak hallom szomszédoktól is, hogy próbálják a fákat úgy locsolni, hogy nem csak a hát így locsolják slaggal, hanem így le van vezetve valamilyen kis cső, és akkor ilyen alsó-belső locsolás, meg egyéb dolgokat alkalmaznak, úgyhogy ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy a gyökérzethez lejuttatni.
2: Persze, nagyon trükköznek. Már és vannak is trükkök, jó trükkök vannak, úgyhogy el kell kezdeni egy kicsit alternatívabb dolgokba gondolkodni, és akkor oké is lesz, ezt még kiszemtelemkedjük magunkat ebből a szituációból, én azt mondom.
1: Megtrükközzük ezt az egyetlen fát, ecetfát, ami itt van a rádiónak az udvarán. Gondolod, ez az egyetlen fa, ami itt árnyékot ad.
2: Így van.
1: De az egész, majdnem az egész udvar árnyékot ad, úgyhogy erre itt vigyázni kell.
2: Vigyázni kell.
1: Lehet, hogy megtrükköztetem így ezt a bizonyos gyökérzethez leengedett és levideózzuk, igen, és akkor ilyen oktató videóként.
2: Miért? Nézted, milyen állapotban van az öreg?
1: Fogalmam sincs.
2: Egész jó.
1: Ja, egyébként erről is nagyon sokat hallottam ezen a nyáron, hogy csoportokban is látom, social media felületeken hölgyek osztják elsősorban, ilyen listákat kezdtek el kertészek osztani, hogy
2: fajokról,
1: hogy akkor melyek azok a fafajták, amelyek Magyarországon egyébként őshonosak, de nagyon-nagyon nagy szárazságtűrők.
2: Így van,
1: és elkezdték ezeket a fákat keresni, nagyon mindenki, elkezdték.
2: Jó,
1: mert mindenki árnyékot akar, tudja, hogy árnyékra van szükség, úgyhogy...
2: Kicsit Izlandról jut eszembe erről, néztem egy videót arról, hogy Izlandot valójában régebben hatalmas őserdők borították. És holott Izland van elhíresülve arról, hogy az tényleg egy sivatag, egy kopár, tehát hogy nincsenek fák. De voltak régen fák, őshonos kis erdőfoltok még vannak, és akkor van egy projekt, ami elkezdett visszatelepíteni ezekből a fajokból, őshonos izlandi fajokból, mert hogy régen nem ez volt a helyzet, nem ez a jégsivatag volt mindig, meg ez a fura vulkanikus kietlenség, hanem ott voltak erdők, igenis, és hogy akkor, és van egy projekt, ami elkezdte visszatelepíteni ezeket az erdőket, hogy ez nem mindig volt így azért. Uh-huh. És itt is biztos meg lehetne azt oldani, hogy valahogy olyan balanszba kerüljenek a növények, meg ez a fura megváltozó éghajlat és időjárás.
1: Abszolút. Egy gond van, most mindenki fát akar fát ültetni, de az már rögtön nagy lombkoronájú legyen, tudod? A szárazságot is jól tűrje.
2: Igen. Tehát, hát hogy pont egy fával rengeteg idő, meg odafigyelés és gondozás. És...
1: Viszont egyébként gondolkodtam is rajta, hogy lehetne egy kertészettel erről interjúzni, hogy ugye állítólag szintén idén-nyáron elképesztően felkapottá váltak ezek az úgynevezett előnevelt fák. Uh-huh. Tehát amikor egy hárs fát, ami egyébként állítólag szintén a szárazságtűrő fákhoz tartozik, és viszonylag jó nagy lombkoronája van, tehát hogy nem ilyen kis egy szál bélfa csemetéteként veszik meg, hanem ez az előnevelt. Tehát ez a 2-3 éves fa, egész kis helyes lombkoronája van, csak nyilván ezeket szakszerűen kell áttelepíteni egyik helyről a másikra, és nyilván nem 10 000 forintba kerülnek, hanem nem tudom, 60-ba, fogalmam sincs.
2: Persze, biztos.
1: De hogy állítólag nagyon sokan elkezdték ezeket az előnevelt fákat, hogy minél előbb nagy lombkorona legyen keresni.
2: Jó, megértem, mert elég sűrjető. A szituáció. Nem tudom, hogy ennek milyen vonzatai vannak, hogy miről. Tehát, hogyha valakinek jobban megéri ez, akkor végül is miért ne?
1: Ja, így van. Így van. Na mindegy, majd mi is itt fásítunk, amit tudunk.
2: Jó, amit lehet.
1: Amit tudunk. Jó, és akkor visszatérve arra, hogy mindjárt véget ér a nyár, egy picit szabadságoltál, egy picit balatonoztál, és
2: egy
1: most...
2: Egy picit, de nem kizárt, hogy ősszel még ezt egy kicsit...
1: Igen.
2: Megtoljuk valamivel.
1: Egyébként nagyon sokan vannak, akik inkább ősszel mennek nyaralni.
2: Hát most már az
1: időjárás miatt.
2: Szerintem ez teljesen korrekt dolog, hogyha elmész valahova délebre ősszel, akkor lesz ott jó idő.
1: Igen.
2: Úgyhogy ezt kell csinálni.
1: És ezt még ősszel éjszakra is lehet menni, tudod? Én ennek a híve vagyok.
2: Pontosan.
1: Egyébként képzeld el, hogy kedves ismerőseim voltak egy hete Svájcban. Uh-huh. Hát valami gyönyörű, mutatták a fényképeket és a videókat. Gyönyörű, tehát azok a hegyek, azok a patakok, azok a bányatavak, ahol ők fürdöztek, meg stb. És mutatta fotózott fényképeket is, hogy ugye ez a kellemes 28 fok, egy picit más ott a 28 fok, mint itt.
2: Így van, így
1: sokkal
2: van.
1: Inkább úgy érzed, hogy kibírható, éppen ezért nem kenték le magukat, és nagyon-nagyon leégtek.
2: Leégtek, mint az állat? Hát a napnak leégtek. Az ereje attól függ.
1: Igen, tehát UV-sugárzás ott is van.
2: Igen, ezt mindig el is mondom. Az időjárás jelentésben, hogy az UV-sugárzás az ott van most attól függetlenül, hogy nincs 42 fok, a nap ugyanúgy tűz.
1: Igen,
2: és ezzel foglalkozni kell.
1: Abszolút. Na, ma nem lesz annyira meleg, viszont már most van 20, nézzük csak. Egyébként azt mondod, hogy 28, nem csak 25. Csak 25.
2: Árnyékban. Jaj, mi lesz itt még?
1: Csak egyelőre árnyékban. Viszont Levi jön, marad és hozza a jó zenéket nektek 9:30-tól, úgyhogy így legyen, Levi.
2: Yeah.
1: Strasser Andi búcsúzik az elmúlt 4,5 órában. Mennyi? 3-3,5 órában voltatok velem együtt.
2: Isten, őszkor megkezdted.
1: Viszlát, sziasztok!
0: Mindenki felébredt? Akkor irány dolgozni!

0: Clash FM slágereivel.
1: Clash FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház. A nagy nap tökéletes helyszíne.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
4: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a vadiskont.hu oldalon. Vadiskont.hu.
0: Reklámot hallottatok.

0: A pontos idő 9 óra 32 perc, augusztus 24-e van, hétfő, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, Gracza Levente vagyok, és itt leszek veletek egészen 2 óráig. Fantasztikus zenék lesznek, elképesztő témák, minden mi szemszájnak ingere. Ezen a nagyon is kellemes 28 fok várható ma, szóval ezen a nagyon is kellemes augusztusi délelőttön leszünk együtt. Déltől egyik pedig Epic Best of óra is vár rátok, egy Best of 30 óra, amikor is ezúttal az 1999. évbe fogunk visszautazni. De most még egyelőre a közelmúltba, a 2025-ből jön Alessandrától a Toscana. Let's go!
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

Ed Sheeran találtátok, ez volt a 2022-es Celestial. És már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a nagyon is kellemes, nyárias, augusztusi délelőttnek a lendületét. Robin Schulz és Paiso 21 következik. Az Old Child 2018-ban.

Indát és Rihabet hallottátok 2025-ből, ez volt az I'll Be Waiting. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy közlekedési híreket fogtok hallani, majd reklám és Robi hír összefoglalója következik, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: Közlekedj velünk!
1: A 65-ös főúton Tamási belterületén a 46-os és 47-es kilométer között építési munka miatt útszűkületeken keresztül haladhat a forgalom. Itt Pakson, a 6-os úton útkarbantartási munkálatok miatt mindkét irányban útszűkületekre számíthattok, és szintén a 6-os úton Dunaföldvár felé szalagkorlátépítés zajlik, amiért mindkét irányban félpályás útlezárással korlátozzák a forgalmat. És szintén Pakson, a Paks-Cece összekötő úton csatornaépítési munkálatok zajlanak, ezért kilométer szebén szerint csökkenő irányban bal oldalon korlátozzák a forgalmat.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM.

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
3: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. És Paks Barátság út 3. Egy kis állatkert a Kisváros TV-ben.
2: Anya, ugye hazavisszük?
4: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plusz alkalmazás augusztus 9-e és 16-a között. Egy hét alatt 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter vasárnap Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az alkalmazás fejlesztésében az elmúlt hónapokban jelentős előrelépés történt. Céljuk, hogy a MÁV Plusz valódi, integrált közösségi közlekedési alkalmazássá váljon. Írja az MTI. A Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából egésznapos megemlékezést és történelmi programokat rendeznek Tolnán augusztus 26-án szerdán, adta hírül közösségi oldalán a város önkormányzata. A Tolnai piac téren délelőtt 10 és délután 6 óra között korhű fegyverekkel és hadi bemutatókkal várják az érdeklődőket, a Fekete Kompánia és a Börzsöny Nehéz Gyalogság hagyományőrző csoportok. Délután 3 órakor a Mohács felé tartó lovas zarándokok érkeznek a Hősök terére. A rendezvényen beszédet mond Balogh Zoltán polgármester, dr. Sárosi József országgyűlési képviselő, valamint Varga Zsolt, a Duna-Dráva Nemzeti Park képviselője. A lovasok megáldása után megkoszorúzzák a Városháza falán található mohácsi emléktáblát. Az ünnepi eseményeket követően a piac téren álló sátorban Weisz Péter történelemtanár tart előadást a korszakról, majd Szőke Anikó gasztronómiai szakember kalauzolja el a hallgatóságot a középkori hadjáratok élelmezésének világába. Az egyhetes kolozsvári Magyar Napok keretében augusztus 20-án este a Heaven Street 7 együttes adott koncertet a kolozsvári főtéren a nagy színpadon. A zenekar 10 éve tartotta búcsú koncertjét, azóta kétszer álltak össze, 5 éve és most. A 2026-os évben fennállásának mintegy 30 éves jubileuma alkalmából néhány exkluzív koncert erejéig állt színpadra a banda. A Budapest Park nagy színpadán augusztus elején dübörgött a Heaven Street 7, 20-án pedig a 17. kolozsvári Magyar Napok nagy színpada várta őket. A zenekar paksi dobosa Orbán Gyula kiemelte, számára a zenélés orvosság.
6: A Magyar Napokon először vagyunk, de amúgy mi nagyon sokat jártunk Erdélybe, és nagyon is szerettünk Erdélybe járni. Hát a zenekar effektív nem létezik már 10 éve, csak most ezzel a nyárra 3 koncertet összehoztunk, és az utolsó az úgy sikerült, hogy itt Kolozsváron sikerült a Magyar Napokon játszani, amit várakozással várunk. Szumázva egy ilyen slágerparádé lesz egyébként, legalábbis azzal igyekszünk kedveskedni a nézőknek. Végülis ez egy ilyen jubileumi év turnénak az a cím, hogy kb. 30, mert igazán mi se tudjuk, hogy mikor kezdtük az egészet, de a nagyságrendben kronológiai az így van, hogy ilyen 30 éves a zenekar, és ezt igyekeztünk így megünnepelni. 25 évet együtt töltöttünk, jóban, rosszban, ami igazán nem nagyon lehet átugrani, meg az egész az embernek az élete ez volt hozzáfűzve.
7: Nyilván egy nagy törés volt, meg egy űr volt, amikor abba hagytuk.
8: Az elmúlt években elszakadtál-e a zenétől, a zenéléstől?
7: Az aktív zenéléstől igen, de amúgy a zenéléstől magától nem, mert nekem ez egy ilyen terápia. A zenélés nekem egy ilyen orvosság, és ez abszolút feltölt.
5: Németh Róbert basszusgitáros rádiónknak elmondta, 27 éve járt először Székelyföldön zenélni a banda, fennállásuk alatt rendszeresen jártak Erdélybe.
9: 27 éve voltunk itt először. Egyébként eljön ma az a székelyföldi barátunk, aki először hívott minket ide. Mondjuk a Székelyföldre hívott minket játszani, hogy annak idején ez mindig ilyen különlegesség volt, mert egyrészt számunkra is ilyen feltérképezendő hely volt Erdély, Székelyföld, tehát volt egy ilyen személyes érdekessége is ennek. Másrészt kezdetektől azt éreztük, meg még most is, hogy mindig van egy ilyen extra figyelem vagy kedvesség, mondjuk ilyen kis Magyarországra jövő zenekarok irányába, mindig volt valami plusz, amikor játszottunk a fogadtatásba is, ahogy vendégül láttak minket, szóval ez mindig különleges volt, és most, hogy mondjuk van egy ilyen párkoncertes, ideiglenes újra együtt zenélés, ezen belül meg eleve maga ez, hogy újra játszunk együtt, az magában már extra, és akkor ezen belül, hogy eljövünk Kolozsvára, az meg még így még inkább különlegessé teszi.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: A pontos idő 10 óra 5 perc, augusztus 24-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek! Már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Robinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Mégpedig, ahogy az beígérettem az előző óra végén, Gracie Abrams kezd. 2024-ből jön tőle a That's So True. Let's go!
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: És most nézz ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Paks FM-en.
1: Most pedig az időkép.hu információi következnek. Jelen pillanatban 26 Celsius fok van odakint, napsütés és derült időnk lesz egész álló nap, fronthatásmentes nyári idő sok napsütéssel. 30 fokig melegszünk fel a délutáni órák folyamán, nézzük csak, hogy mi várható az elkövetkezendő napokban. Holnap 25-e lesz, kedd, 26 fokig melegszünk csak fel, ugyanis zivatarok, záporok tarkíthatják a napot. Szerdán 28, csütörtökön 33 fok lesz, és pénteken jutunk el egy igazi kánikuláig, 35 fok köszön még majd vissza a pénteki nap folyamán, és úgy tűnik, hogy az előrejelzések szerint viszont egy hidegfronti hatás következtében a szombat-vasárnap, tehát a hétvégi napok nagyon kellemesen 28-29 fokos hőmérséklettel fognak telni majd, de ennyire még felesleges is előre szaladni, ma 30 fok a max, ameddig felmegyünk, holnap csak 26 fok lesz, és csapadék előfordulhat, és onnan lépkedünk majd fölfelé a pénteki kánikuláig. És az oldal egyébként a magas UVB sugárzás értékekre is figyelmeztet bennünket, hogyha kimozdultok, ne tévesszen meg, hogy nem tűz annyira durván a nap, attól függetlenül a káros sugarak eljutnak ide a földre is, szóval világos színű ruhák, kalap, sapka legyen rajtatok, UV-szűrős napszemüveget vegyetek fel, illetve hidratáljátok magatokat folyamatosan, igyatok sok vizet, hogy a napközben elveszített folyadékot pótoljátok.
0: Most már képben vagy! Öltöz e szerint és pörög tovább a legjobb zenéinkkel! Feeling blue without you.

Lionel Richie-t hallottátok, 1983-ból szólt a Hello, és már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a nagyon kellemes hőmérsékletben úszó augusztusi délelőttnek a lendületét. Alle Farben következik, a 2024-es Wanna Dance.

Ilyen Diort és Clean Banditet hallottátok, ez volt a Higher 2021-ből. Nos, a roadster.hu-n olvasom, hogy egy év börtönbüntetésre ítéltek Balin egy 26 éves svájci turistát, aki megszegte a nyepi, vagyis a csend napjának szabályait, majd erről videót is közzétett az Instagramon. A hindu ünnepet annyira komolyan veszik a szigeten, hogy erre az egy napra még a repülőtér is bezár, a korlátozásokat pedig a turistáknak is be kell tartaniuk. Lucian Andrins Gragen március 19-én a nyepi idején hagyta el a szállását és elsétált egy kiholt tengerpartra. Az erről készült, azóta törölt felvételen őrültnek nevezte a látványt, a videóhoz írt szövegben pedig a helyi sajtó szerint trágár kifejezéseket is használt. A bejegyzés komoly felháborodást váltott ki a balinézek körében, a férfit pedig őrizetbe vették. A bíróság szerint tettével megsértette a helyiek vallásos érzéseit és nagy indulatokat keltett. A svájci férfi a tárgyaláson azt mondta, hogy nem volt tisztában a korlátozások jelentőségével, és nem állt szándékában megsérteni a balinézeket. Bocsánatot is kért a helyiektől. A nyepi Bali egyik legfontosabb hindu ünnepe, amikor a máskor nyüzsgő sziget egy teljes napra szinte elnémul. Az emberek otthon maradnak, kerülik a zajkeltést és a szórakozást, az elektromos áram használatát is igyekeznek a lehető legkisebbre csökkenteni. A repülőtér erről az időre bezár, az internet hozzáférést korlátozzák, a kijárási szabályok pedig vallástól és állampolgárságtól függetlenül mindenkire vonatkoznak. Egyébként maga az ünnep, az tetszik? Egy nap teljes csend. Wow! Igen, ezt imádom, ezt bevezethetnénk többször is, mondjuk talán minden hónapban egyszer, az biztos. De azért kicsit túlzásnak tartom, hogy lecsukták a csávót. Egy kicsit túl lett tolva a dolog. Nem is tudom. Nehéz ez a határvonal itt. Egy ősi hagyomány tisztelete. Persze, rendben van, de közben azért egyébként mégiscsak azért nem kellett volna börtönbe zárni a szerencsétlent. Na mindegy. Ez egy egész élesztőnyi beszélgetés elmehetne egyszer. De most inkább átadom a szót Bibi Rexának és Eloknak. A Deep In Your Love következik tőlük 2024-ből.

Anne Margrét és Neil Horan hallottátok, ez volt az Our Song 2021-ből. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy közlekedési hírek következik, majd a reklámot és Robi hírösszefoglalóját fogjátok hallani, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: Közlekedj velünk!
1: A 65-ös főúton Tamási belterületén a 46-os és 47-es kilométer között építési munka miatt útszűkületeken keresztül haladhat a forgalom. A 6-os úton Dunaföldvár felé szalagkorlát építés zajlik, ami miatt mindkét irányban félpályás lezárásra számítsatok. És szintén a 6-os úton itt Pakson útkarbantartási munkálatok zajlanak, amiért mindkét irányban útszűkületekre kell számítani. És szintén itt Pakson a Paks-Cece összekötő úton csatornaépítési munkálatok zajlanak, ami miatt kilométer szerint csökkenő irányban bal oldalon korlátozzák a forgalmat.
0: Az utakon is biztonságban és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összeköt.

0: slágereivel.
1: Dogs FM. Összeköt.
0: A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. Két darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh eszköz.

0: telefonszámon.
1: A hét mindennapján már non-stop nyitvatartással vár a Solti Kurta Kocsma büféje. Isteni szendvicsek, remek frissítők, finom kávé, éjjel-nappal Solton a Kecskeméti út 72 szám alatt. Térj be hozzánk! Solt Kurta büfé.
2: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az idei szüret az extrém meleg időjárás miatt 2-3 héttel korábban kezdődik, ezért már most fontos az óvatosság a borospincékben, hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter vasárnapi Facebook posztjában, amelyben a mustgáz veszélyeire figyelmeztetett. Kátai Németh Vilmos kifejtette, a must erjedése során felszabaduló széndioxid kiszorítja az oxigént a pincékből, ami oxigénhiányt, rosszul létet, szélsőséges esetben pedig fulladást és halált is okozhat. A pincébe csak megfelelő szellőztetés és a levegő ellenőrzése után szabad lemenni. A gyertyapróba önmagában nem megbízható, a megfelelő védelemhez például személyi gázkoncentráció mérőkészülék használható, amely jelzi a lecsökkent oxigén szintet. A miniszter felhívta a figyelmet, ha valaki rosszul lesz a pincében, senki ne kockáztassa a saját életét a mentéssel, hanem azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot, írja az MTI. Tervezetnél gyorsabban halad a Paks és Duna-Szentbenedek között épülő Dunai Fenék küszöb építése. Többek mellett erről is beszélt vasárnapi paksi sajtótájékoztatóján Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, a fenék küszöb építésével párhuzamosan zajlik a mederfenék megerősítése is.
4: Már csak 150 méter van a Duna bal és jobb partján épülő építmény között, tehát 150 méter hiányzik ahhoz, hogy elzárják a fenékküszöbbel tulajdonképpen a víz alatt természetesen a Dunát, és hogy elkészüljön ez a tervezett építmény. Gyorsabban haladnak a szakemberek, mint a tervezett, szerencsére. Ugye kaptunk ilyen irányú ígéreteket az elején, akkor még kicsit hitetlenkedtünk, de valóban a bal parton már egészen mélyen benyúlik a vízbe a Honvédség és a vízügy által épített építmény. A jobb oldalon ugye sokkal nehezebb a folyamatot, jóval mélyebb a Duna, óriási a sodrás, majd elmondják a szakemberek, de jelenleg zajlik a mederfenék megerősítése, hiszen a sodrás ilyenkor károkat okozhat a mederfenékben. Amikor ez elkészül, függően a víz hozamtól, utána fogják összezárni majd az építményt, és akkor éri el a végleges emelő hatását, amivel a tervező mérnökök számolnak.
3: Magyar Péter elmondta, várhatóan szerdától már teljes, 2000 megawattos kapacitással működhet ismét a paksi atomerőmű, a kormány pedig megkezdi a hosszú távra tervezett intézkedések törvényi előkészítését.
4: Miután lezárul itt a munka, vagy azzal párhuzamosan a kormány gyorsan, remélhetőleg példátlan gyorsasággal be fogja terjeszteni a szükséges jogszabályokat a parlament elé, amelyekben közösen meghatározzuk, hogy mit kell tennünk a hazánk megmentése érdekében. Klímatörvény, víz- és energiagazdálkodási törvényt fogunk előterjeszteni. Megvizsgáljuk, hogy mit kell ahhoz tennünk, hogy minél több vizet meg tudjunk tartani Magyarországon, megtartani a tájban, milyen tározókat, milyen létesítményeket kell építenünk, hogy egész évben megfelelő mennyiségű víz álljon rendelkezésre az embereknek, a mezőgazdaságnak, a vállalatoknak. Megvizsgáljuk együtt, hogy hogyan tudjuk megmenteni a tavainkat a kiszáradástól, hogyan tudunk életet lehelni a folyóinkba. Megvizsgáljuk, hogy hogyan építsük ki újra a vízmegtartó csatornahálózatunkat, hogy éltető vízzel tudjuk ellátni a tájat. És persze folyamatosan dolgozunk hazánk energiabiztonságának megtartásán, vagyis inkább fejlesztésén, mert láthatjuk, hogy a sok mindennek kitett, és sok minden eddig nem történt.
3: Magyar Péter továbbá elmondta, ha nélkülözni kellene a Paks által megtermelt energiát, akkor Magyarország karbon kibocsátása és az egyéb szennyezőanyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan megdőne. Számos Tolnavár megyei helyszínen várják a véradókat ezen a héten Tolnavár megyében. A mai nap folyamán Szekszárdon a területi vérellátó központban tartanak véradást reggel 8 órától délután 5 óráig. Holnap Faddon a művelődési házban lehet majd vért adni délután 2 és 5 óra között. Szerdán a Dunaföldvári Művelődési Házban szerveznek véradást a szakemberek délelőtt 10:30-tól délután 17:30-ig. Csütörtökön Dombováron a transzfúziós osztályon várják majd a véradókat reggel 8:00-tól délután 15:00-ig. Végül pénteken ismét a szekszárdi területi vérellátóközpontban lehet majd vért adni reggel 8:00-tól délután 14:00-ig. A véradásokra mindenki vigye magával személyigazolványát, lakcímkártyáját és tajkártyáját.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: pontos idő 11 óra 5 perc, augusztus 24-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek! Már kezdődik is az újabb fergetegesen izgalmas óránk. Köszönjük szépen Robinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Méghozzá, ahogy ezt beígérhettem az előző óra végén, Sofyan Zau és Robert Miles kezd. A Hutia, azaz Children című track következik tőlük 2025-ből, de még ebben az órában hamisítatlan pálifikati féle tudósítással is jelentkezni fogok. Let's go!
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM. Összetett.

Tina Turner halhatatlan What's Love Got To Do With It című számát hallottátok Kygo 2020-as remixében. Nos, augusztus 24-e van, ez azt jelenti, hogy a mai napon Bertalan, Albert, Aliz, Taksony, Alberta és Alícia nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalommal, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Átadom a szót Tidal, a Signnak és Little Mixnek. A Think About Us következik tőlük 2019-ből. Let's go!

0: open us.
1: Boxfm összeköt.
2: Miért keresem máson a bőröd illatát? Az a könycsepp az arcomra még mindig visszajár. Átálltak a hónapok lassan egy év, és azt mondták az idő.

Ez volt Emilia ős klasszikusa, az 1998-as Big Big World. Hamarosan, déltől egyik pedig a 99-es évbe fogunk ellátogatni majd, de előtte még néhány szám a közelmúltból, utána pedig egy hamisítottan pálifikatív életudósítás következik, méghozzá az Erdélyi Kárpátok Egyesület idén 33. alkalommal megrendezett nyári táboráról. Revin Lenné következik, 2025-ben jön tőle a Love Me Not.

0: Ezek a te nyári slágereid. Ez a te nyári csatornád.
1: Egész nyáron Paks FM.
2: Feltöltve igazi nyári slágerekkel.
0: Paks FM.

0: Paks FM. Összekött. Információk helyből helyben.
1: Az Erdélyi Kárpátok Egyesület idén már 33. alkalommal rendezett nyári Eke-tábort Erdélyben. A hagyományos természetbarát találkozó 2026-ban a Görgényi Havasok lábánál kapott helyet Gyergyó csomafalván. Több mint 1000 résztvevő érkezett a világ számos pontjáról a Gyergyói medencébe, köztük tucatnyi Tolna megyei és paksi túrázóval, akik gyalogos, kerékpáros és buszos túrákon vehettek részt. 25 különböző távú és nehézségű túraútvonalból választhattak a résztvevők. Az atomerőmű eset túravezetője, Török Erzsébet egy kis busznyi csapatot delegált a Keleti Kárpátok egyhetes táborába, ahol kint járt Pálfi Katalin kolléganőnk is, ő beszélgetett Erzsivel.
2: Eke-tábor. Most már sok éves hagyomány, hogy Török Erzsébet, az Atomerőmű Sport Egyesület túravezetője szervez Erdélybe az Eke-táborba paksi csoporttal. Ugye egy kirándulást, túrát, egy egyhetes táborozást. Erzsi, mit kell erről tudni? Az idei esztendőben merre, hol volt a túra, mennyien mentetek Paksról, és hogy sikerült ugye összességébe a rendezvény?
3: Hát az idejében az Eke-tábort a Erdélykárpát Egyesegyergyói szakosztálya szervezte, Gyergyó-Szent Miklós mellett Gyergyó-Csomafalván volt a tábor. Ott volt a helyszín, ott volt a központ. A gyergyőiek azok mindig jó tábor szoktak szervezni. A többi is jó, de a gyergyőiek azok kimagaslók, és nagyon jók a túravezetőik is. Paksról, hát igazából nem azt mondanám, hogy Paksról hányan mentünk, hanem tulajdonképpen mi Tolna megye turistáit képviseltük, mert voltak a Bonyhádi Völgység Egyesülettől, a Szekszárdi Kórház esétől, akkor volt Ase Demeter, de a szekszárdiak voltak, szedresiak voltak, tolnaiak voltak, paksiak voltak és bonyhádiak. Tehát mi Tolna megye turistáit képviseltük. 15-en mentünk ki, ebből két ember volt szálláshelyen a sofőrrel, mi többiek sátrasztunk. Nagyon sok program volt, voltak nagyon nehéz túrák, közepes túrák, bár amik kint közepes túrának minősülnek, azok a mi viszonyaink között nehéz túrának minősítenénk. Gyerektúrák voltak, honismereti túrák voltak, és mindenki a saját erőlétének, érdeklődésének megfelelően választotta a programokat. Este mindig megkérdeztem mindenkit, hogy amit ahol volt, milyen volt, hogy teszett neki, jó sikerült a napja, és minden este úgy jöttek vissza az emberek, hogy örültek, hogy azt választották, jól sikerült, jól érezték magukat, szép helyen jártak, érdekes dolgokat láttak, és jók voltak a túravezető. És még a külön gyerekprogramoknál meg kell jegyezni, hogy ott például sok egyéb attrakciós volt abban, hogy gyalogoltak, például Karantparkban is voltak, és ott is játszottak, szórakoztak a gyerekek. Én úgy gondolom, hogy úgy jöttünk haza, hogy mindenki jól érezte magát, és egy ilyen nagyon jó, kellemes, kicsit fárasztó hetet töltöttünk el kint, de jó érzésre értünk haza.
2: Te milyen túrákon voltál, mire számítottál, és beváltak-e ezek a várományaid?
3: Én ilyen jó közepes túrákat vállaltam be egy szekszári túratársnőmmel, volt egy 19 kilométeres, egy 16,5, legalábbis kiírás szerint annyi volt, de mindig egy picit több, illetve volt egy péntekrei levezetőnek, az egy 12 kilométeres túra volt, bár abban az volt a kihívás, hogy tulajdonképpen 5-600 métert 4 kilométeren belül emelkedtünk, és azért az izgalmas volt. Akkor a Feketerez Marosforrás volt a, igazából a lényeg az egész, hogy a Feketerezre másztunk fel, és a Feketerezen ott ered a Maros. Be is van foglalva, hogy nálunk is a források ugyebár foglaltak nagy része, és ott van föltüntet, vagy az a Maros forrása. Iható, tiszta víz, úgyhogy mindenki megtöltötte a kulacsát. Ott is meleg volt egyébként, tehát én reménykedtem abban, hogy ez az őrület nem lesz, mint nálunk, mert még előző héten még a 10-20 fokok voltak kint, de mire kiérkeztünk, ott is már azért 30-31-29 fok volt, de nem az volt, ami itthon nálunk. Sőt, az éjszakák meg le is lehűltek 12-14 fokra, úgyhogy este 6 óra környékben mindenki vette fel a pulóverjét, termopulcsiját. Ami nem volt kellemetlen, mert végre egy kicsit fázott az ember. Tulajdonképpen mind a három túra, amit választottam, egyikben sem csalódtam. Jó túravezetőink voltak, de rengeteg tájékoztatást adtak menet közben, hogy mit kell tudni arról a helyről. Az első túrám az egy panoráma gerinctúra volt, hogy milyen hegyeket láttunk itt a Görgényi Havasak, az ott már a távolban a Hargita, úgyhogy különleges, hol szép volt. Még Áfonyát is szedtük menet közben, Málnával is találkoztunk, főleg amikor a Fekete az Maros forrásos túránk volt, akkor még Málna bokrok mellett is elvonultunk, csak akkor az ember arra koncentrált, hogy lépkedjen fölfele, és nem maradjon le a csapat, de azért pár szemet tudtuk lopni.
2: Ezek alatt a túrák alatt én legalábbis a túravezetőktől többnyire azt is hallottam, hogy rettentő sok gyógynövény van ugye az erdőkben. Nagyon sok a gyógyfürdőjük. Tehát egy olyan gazdag vidékre érkezett az ember túrázni, ahol a túrán kívül is még annyira nagyon-nagyon sok szép dolog volt.
3: Az igazság az, hogy tulajdonképpen a növényeken az, hogy beírtam, milyen gyógyhatása van, igazából azóta kezdtem foglalkozni, elkezdtem kijárni Erdélybe. Mert mindig azt láttam, hogy a hátizsákok ilyen nagy csokor különböző füvek vannak összekötözve, és ott lógnak a hátizsákoknak a hátulján, és akkor mindig oda nyomakodtam az illető egyénhez, hogy mi az, amit visz, és akkor mire jó, mire használja, és úgy sok mindent megtanultam én is. Hát egyébként meg a borvizük, hát a Csomafalv egyébként arról volt híres régebben, hogy majdnem minden háznak az udvarába, hogyha kutat fúrtak, akkor tulajdonképpen borvíz jött föl. Hát emlékszem, a leges reketáborom az 2002-ben volt, pont gyergyűjak szervezték akkor is, és egy nap kimentünk Csomafalvára, az magánszervezés volt a csoportunknak, és bekéretőztünk egy udvarra. És a házi gazda konkrétan fogta a gémes kútnál, leengedte a vödröt a kútba, fölhúzta, és akkor előkaptuk a bögréinket, és oda ittunk nagyon finom hideg borvizet. És egyébként itt is Csomafalván is volt a községi feredő, 14 fokos vízzel, ahol lehetett lábatáztatni, illetve a bátrabbak azok nyakig megismerülhettek a vízbe. Úgyhogy tulajdonképpen tényleg gazdag vidék, tehát természeti látnivalókba is, ásványanyagokba is, meg hát a másik az, hogy a borvizekvel. A kolozsváriak vállalták fel jövőről a táborszervezést, a pontos helyszín még nincs meg. Még itt azért örülök neki, mert az jóval közelebb lesz a határhoz, tehát rövidebb lesz a buszút ki.
0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.

0: Ez volt Kelly Clarkson és a My Life Would Suck Without You. 2009-ből, de most még egy évtizedet visszarepülünk az időben, 1999-be ugrunk vissza a déltől egyig a Best of 30 órákban. Reklám, hírösszefoglaló és kezdünk is. Let's go!
1: Mindjárt folytatjuk a Best of órával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flottaárak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
3: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
4: További részletek a nissannyitrai.hu/Nissan éve oldalon és a Nissan Nyitrai márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Szerdán 13 órakor tartja első ülését a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság, közölte a Tisza frakció vasárnap este az MTI-vel. Csőszi Attila, vizsgálóbizottság elnöke a Facebookon közzétett videójában kijelentette, több 100 milliárd forint közpénz került a Magyar Nemzeti Bank alapítványaiba, és a vizsgálatnak egyebek mellett azt kell feltárnia, hogy mi történt ezekkel a forrásokkal. A politikus elmondása alapján a testület azt vizsgálja, hogy kik miatt és hova tűnt a közpénz, kik húzták belőle a legnagyobb hasznot és mire költötték. A közlés szerint a vizsgálóbizottság a frakció kezdeményezésére kezdte meg munkáját. A Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából egésznapos megemlékezést és történelmi programokat rendeznek Tolnán augusztus 26-án szerdán, adta hírül közösségi oldalán a város önkormányzata. A Tolnai piac téren délelőtt 10 és délután 6 óra között korhű fegyverekkel és hadi bemutatókkal várják az érdeklődőket a Fekete Kompánia és a Börzsöny Nehéz Gyalogság hagyományőrző csoportok. Délután 3 órakor a Mohács felé tartó lovas zarándokok érkeznek a Hősök terére. A rendezvényen beszédet mond Balogh Zoltán polgármester, dr. Sárosi József országgyűlési képviselő, valamint Varga Zsolt, a Duna-Dráva Nemzeti Park képviselője. A lovasok megáldása után megkoszorúzzák a Városháza falán található mohácsi emléktáblát. Az ünnepi eseményeket követően a piac téren álló sátorban Weisz Péter történelemtanár tart előadást a korszakról, majd Szőke Anikó gasztronómiai szakember kalauzolja el a hallgatóságot a középkori hadjáratok élelmezésének világába. Számos Tolna vármegyei helyszínen várják a véradókat ezen a héten Tolna vármegyében. A mai nap folyamán Szekszárdon a területi vérellátó központban tartanak véradást reggel 8 órától délután 5 óráig. Holnap Faddon a művelődési házban lehet majd vért adni délután 2 és 5 óra között. Szerdán a Dunaföldvári művelődési házban szerveznek véradást a szakemberek délelőtt 10:30-től délután 17:30-ig. Csütörtökön Dombováron a transzfúziós osztályon várják majd a véradókat reggel 8 órától délután 3 óráig. Végül pénteken ismét a szekszárdi területi vérellátó központban lehet majd vért adni reggel 8 órától délután 2 óráig. A véradásokra mindenki vigye magával személyigazolványát, lakcímkártyáját és tajkártyáját.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
5: Megműtötték Böde Dánielt, adta hírül weboldalán szombaton a PFC. Böde Dániel egy edzésen történő lövése után érzett fájdalmat a bal combjában, majd a képalkotó vizsgálatok kimutatták, feszítőjét operálni kell. Böde Dániel élet első műtétjén pedig már túl is esett, hogy mi hamarabb újra a pályára léphessen. A paksi futballista a klub weboldalán is olvasható nyilatkozatában elmondta, hamarosan elkezdheti újra terhelni a műtött lábát. Fura volt, délelőtt 10 órakor volt a műtét, aztán az emlékeim délután 2 óra környékétől vannak. Az orvosok azt mondták, minden rendben ment, ma délután már mehetek is haza. Körülbelül 2 hét múlva lesz varadszedés és kontroll, most egyelőre feküdnöm kell, de lassan elkezdhetnek már a kis mozgások. Természetesen láttam az Újpest elleni meccsünket, ideje volt már ennek a győzelemnek, így kell tovább mennünk, fogalmazott Böde Dániel. A Paksi klub azt írta, sérültjeik regenerációját folyamatosan nyomon követik és arról tájékoztatást adnak. A PFC az OTP Bankliga következő fordulójában Nyíregyházán lép majd pályára szombaton.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most következik a Best of 30. Ezúttal az elmúlt 30 év legnagyobb slágereivel. Lássuk, ma melyik évből válogatunk.
0: 12 óra 4 perc van, augusztus 24-e hétfő, ez itt a Paks FM, és ez itt a Best of 30 óra, amikor is déltől egyig az 1999-es esztendőbe ugrunk vissza, és onnan játszunk nektek mindenféle műfajú és jellegű trekkeket. Kezdjük Lou Bega-val, a Mambo No. 5 jön tőle, utána Ann Lee következik a Two Times-al, majd a magyarokat elsőként az Álmokfutók képviselik, a Ne sírj jön tőlük 99-ből természetesen, majd a halhatatlan Eiffel 65 Blue Dabba D című száma jön, ezt ki ne ismerni, és ki ne ismerni az ikonikus klippet is, ami hozzá kapcsolódik, majd ezt a blokkot a Backstreet Boys zárja, a Larger Than Life 1999-ből, hiszen ebben az órában minden track 99-ből származik. Lou Bega-i a szó, Mambo No. 5. Let's go!
1: Best of 30, déltől egyig, csak a Paks FM-en, minden alkalommal, egy év slágereivel.
6: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

Ez volt a Backstreet Boys és a Larger Than Life. 1999-ből, hiszen ez itt a Best of 30 óra, amikor is déltől egyig a 99-es évből játszunk le mindenféle műfajú, jellegű és stílusú számot. A kövi blokkot J-Lo kezdi, a Waiting for Tonight-ot fogjátok hallani, majd az AT stúdió jön a páratlan párossal, a Five következik utánuk a Keep on Moving-nal, és már megyünk is tovább, hiszen a Carpe Diem-től jön az Álomhajó, egy igazi nyári klasszikus, majd ezt a blokkot az Earth, Wind and Fire ős klasszikusa a September zárja. De a szó most még egyelőre Jennifer Lopezé, Waiting for Tonight 1999. Let's go!

bár egyelőre még azért javában augusztus van, azért mégis a fantasztikus szeptember szólt az imént az Earth, Wind & Fire-től 1999-ből, ez itt ugyanis a Best of 30 óra, amikor is egy órán keresztül déltől egyig az 1999-es évből játszunk nektek mindenféle stílusú, jellegű és műfajú tracket. A következő blokkot Alice DJ kezdi, a Battle of Alone jön tőle, majd a Happy Gang képviseli a magyarokat a Fiatal Szerelemmel, egy réges-régi általános iskolás suli diszkós klasszikusról beszélünk, majd a Baby Sisters jön a Szeresd a testemmel, a Groove House él szó utánuk az Ola Olával, ezzel a magyarok blokkjának vége, hiszen Britney Spears zárja a Best of 30 órákat, a You Drive Me Crazy jön tőle 1999-ből természetesen, hiszen ebben az órában minden track 99-ből származik. A szó Alice DJ, Better of Alone. Let's go!

0: Ez volt Britney Spears és az 1999-es You Drive Me Crazy. Ez volt a Best of 30 óra, az 1999-es évben látogattunk vissza. Most Robi következik a hírekkel, és aztán jövök vissza.
1: Ez volt a Best of 30. Az elmúlt 30 év legnagyobb slágereivel. Mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. És most következik a Paks FM hírek napi hírösszefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
2: Kellemes napot mindenkinek! 2026. augusztus 24-e, hétfő 13 óra van. A mikrofonnál Tokai Róbertet halljátok, jönnek a hírek a Paks FM-en. A tervezetnél gyorsabban halad a Dunai fenékküszöb építése Paksnál. Kolozsváron állt össze zenélni a paksi taggal is fellépő együttes. Megműtötték Böde Dánielt, már is jövök a részletekkel.
1: Paks FM hírek.
2: A tervezetnél gyorsabban halad a Paks és Duna-Szentbenedek között épülő Dunai fenékküszöb építése. Többek mellett erről is beszélt vasárnapi paksi sajtótájékoztatóján Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, a fenékküszöb építésével párhuzamosan zajlik a mederfenék megerősítése is.
3: Már csak 150 méter van a Duna bal és jobb partján épülő építmény között, tehát 150 méter hiányzik ahhoz, hogy elzárják a fenékküszöbbel tulajdonképpen a víz alatt természetesen a Dunát, és hogy elkészüljön ez a tervezett építmény. Gyorsabban haladnak a szakemberek, mint a tervezett, szerencsére. Ugye kaptunk ilyen irányú ígéreteket az elején, akkor még kicsit hitetlenkedtünk, de valóban a bal parton már egészen mélyen benyúlik a vízbe a Honvédség és a vízügy által épített építmény. A jobb oldalon ugye sokkal nehezebb a folyamatot, jóval mélyebb a Duna, óriási a sodrás, majd elmondják a szakemberek, de jelenleg zajlik a mederfenék megerősítése, hiszen a sodrás ilyenkor károkat okozhat a mederfenékben. Amikor ez elkészül, függően a víz hozamtól, utána fogják összezárni majd az építményt, és akkor éri el a végleges emelő hatását, amivel a tervező mérnökök számolnak.
2: Magyar Péter elmondta, várhatóan szerdától már teljes, 2000 megawattos kapacitással működhet ismét a paksi atomerőmű, a kormány pedig megkezdi a hosszú távra tervezett intézkedések törvényi előkészítését.
3: Miután lezárul itt a munka, vagy azzal párhuzamosan a kormány gyorsan, remélhetőleg példátlan gyorsasággal be fogja terjeszteni a szükséges jogszabályokat a parlament elé, amelyekben közösen meghatározzuk, hogy mit kell tennünk a hazánk megmentése érdekében. Klímatörvény, víz- és energiagazdálkodási törvényt fogunk előterjeszteni. Megvizsgáljuk, hogy mit kell ahhoz tennünk, hogy minél több vizet meg tudjunk tartani Magyarországon, megtartani a tájban, milyen tározókat, milyen létesítményeket kell építenünk, hogy egész évben megfelelő mennyiségű víz álljon rendelkezésre az embereknek, a mezőgazdaságnak, a vállalatoknak. Megvizsgáljuk együtt, hogy hogyan tudjuk megmenteni a tavainkat a kiszáradástól, hogyan tudunk életet lehelni a folyóinkba. Megvizsgáljuk, hogy hogyan építsük ki újra a vízmegtartó csatornahálózatunkat, hogy éltető vízzel tudjuk ellátni a tájat. És persze folyamatosan dolgozunk hazánk energiabiztonságának megtartásában, vagyis inkább fejlesztésén, mert láthatjuk, hogy az sok mindennek kitett, és sok minden eddig nem történt.
2: Magyar Péter továbbá elmondta, ha nélkülözni kellene a Paks által megtermelt energiát, akkor Magyarország karbon kibocsátása és az egyéb szennyezőanyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan megdőne. Számos Tolna vármegyei helyszínen várják a véradókat ezen a héten Tolna vármegyében. A mai nap folyamán Szekszárdon a területi vérellátó központban tartanak véradást reggel 8 órától délután 5 óráig. Holnap Faddon a művelődési házban lehet majd vért adni délután 2 és 5 óra között. Szerdán a Dunaföldvári Művelődési Házban szerveznek véradást a szakemberek délelőtt 10:30-től délután 17:30-ig, csütörtökön Dombováron a transzfúziós osztályon várják majd a véradókat reggel 8 órától délután 3 óráig, végül pénteken ismét a szekszárdi területi vérellátó központban lehet majd vért adni reggel 8 órától délután 2 óráig. A véradásokra mindenki vigye magával személyigazolványát, lakcímkártyáját és tajkártyáját.
1: Paks FM hírek.
2: Az egyhetes kolozsvári Magyar Napok keretében augusztus 20-án este a Heaven Street 7 együttes adott koncertet a kolozsvári főtéren a nagy színpadon. A zenekar 10 éve tartotta búcsú koncertjét, azóta kétszer álltak össze, 5 éve és most. A 2026-os évben fennállásának mintegy 30 éves jubileuma alkalmából néhány exkluzív koncert erejéig állt színpadra a banda. A Budapest Park nagy színpadán augusztus elején dübörgött a Heaven Street 7, 20-án pedig a 17. kolozsvári Magyar Napok nagy színpada várta őket. A zenekar paksi dobosa Orbán Gyula kiemelte, számára a zenélés orvosság.
4: A Magyar Napokon először vagyunk, de amúgy mi nagyon sokat jártunk Erdélybe, és nagyon is szerettünk Erdélybe járni. Hát a zenekar effektív nem létezik már 10 éve, csak most ezzel a nyárra 3 koncertet összehoztunk, és az utolsó az úgy sikerült, hogy itt Kolozsváron sikerült a Magyar Napokon játszani, amit a várakozással várunk. Szumázva egy ilyen slágerparádé lesz egyébként, legalábbis azzal igyekszünk kedveskedni a nézőknek. Végülis ez egy ilyen jubileumi év, turnénak az a cím, hogy kb. 30, mert igazán mi se tudjuk, hogy mikor kezdtük az egészet, de a nagyságrendben kronológiai az így van, hogy ilyen 30 éves a zenekar, és ezt igyekeztünk így megünnepelni. 25 évet együtt töltöttünk, jóban, rosszban, ami igazán nem nagyon lehet átugrani, meg az egész az embernek az élete ez volt hozzáfűzve. Nyilván egy nagy törés volt, meg egy űr volt, amikor abba hagytuk.
5: Az elmúlt években elszakadtál-e a zenétől, a zenéléstől?
4: Az aktív zenéléstől igen, de amúgy a zenéléstől magától nem, mert nekem ez egy ilyen terápia. A zenélés nekem egy ilyen orvosság, és ez abszolút feltölt.
2: Németh Róbert basszusgitáros rádiónknak elmondta, 27 éve járt először Székelyföldön zenélni a banda, fennállásuk alatt rendszeresen jártak Erdélybe.
6: 27 éve voltunk itt először. Egyébként eljön ma az a székelyföldi barátunk, aki először hívott minket ide. Mondjuk a Székelyföldre hívott minket játszani, hogy annak idején ez mindig ilyen különlegesség volt, mert egyrészt számunkra is ilyen feltérképezendő hely volt Erdély, Székelyföld, tehát volt egy ilyen személyes érdekessége is ennek. Másrészt kezdetektől azt éreztük, meg még most is, hogy mindig van egy ilyen extra figyelem vagy kedvesség, mondjuk ilyen kis Magyarországra jövő zenekarok irányába, mindig volt valami plusz, amikor játszottunk a fogadtatásba is, ahogy vendégül láttak minket, szóval ez mindig különleges volt, és most, hogy mondjuk van egy ilyen párkoncertes, ideiglenes újra együtt zenélés, ezen belül meg eleve maga ez, hogy újra játszunk együtt, az magában már extra, és akkor ezen belül, hogy eljövünk Kolozsvára, az meg még így, még inkább különlegessé tesz.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: Megműtötték Böde Dánielt, adta hírül weboldalán szombaton a PFC. Böde Dániel egy edzésen történő lövése után érzett fájdalmat a bal combjában, majd a képalkotó vizsgálatok kimutatták, feszítőjét operálni kell. Böde Dániel élet első műtétjén pedig már túl is esett, hogy mi hamarabb újra a pályára léphessem. A paksi futballista a klub weboldalán is olvasható nyilatkozatában elmondta, hamarosan elkezdheti újra terhelni a műtött lábát. Fura volt, délelőtt 10 órakor volt a műtét, aztán az emlékeim délután 2 óra környékétől vannak. Az orvosok azt mondták, minden rendben ment, ma délután már mehetek is haza. Körülbelül 2 hét múlva lesz varatszedés és kontroll, most egyelőre feküdnöm kell, de lassan elkezdhetnek már a kis mozgások. Természetesen láttam az Újpest elleni meccsünket, ideje volt már ennek a győzelemnek, így kell tovább mennünk, fogalmazott Böde Dániel. A paksi klub azt írta, sérültjeik regenerációját folyamatosan nyomon követik és arról tájékoztatást adnak. A PFC az OTP Bankliga következő fordulójában Nyíregyházán lép majd pályára szombaton. Ezek voltak a hírek a Paks FM-en, egy óra múlva ismét találkozunk.
1: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
7: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most.
0: A pontos idő 13 óra 9 perc, augusztus 24-e, hétfő van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdődik is az újabb fergetegesen izgalmas óránk. Köszönjük szépen Robinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Visszaugrunk 99-ből a közelmúltba, 2025-ben jön Ed Sheerantől a Sapphire, de még ebben az órában hamisítatlan pálfikati féle tudósítás is vár rátok. Tartsatok velünk, let's go!
1: És most. Egy újabb óra a Pax FM slágereivel.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Új időpontban augusztus 28-án mindenkit vár a Jazz Hajó. Jazzert koncert várható. Édességekkel, amik elbűvölnek, borokkal, amik kísérnek, egy este, ami édesen jó. Itt Pakson a Dunapartok különleges édességek, válogatott borok és élő jazz zene várja az érdeklődőket. Szeptember 8-án kedden 17 óra 30 perctől a Csengei Dénes Kulturális Központ könyvtár galériájában folytatódik az irodalmi önképzőköri előadás sorozat Tóth Judit foglalkozásvezető vezényletével. Ezúttal Nádasdy Ádám nyelvész, költő, műfordító életműve lesz a téma. Szeretettel várnak minden érdeklődőt.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

De Pasadén, ezt hallottatok, ez volt a 88-as Riding on a Train. És már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a nagyon kellemes augusztusi délutánnak a lendületét. Rehab következik a Believe Shooting Stars 2024-ből, utána meg még néhány track, és már is jelentkezni fogok egy hamisítatlan Pál Fikati féle tudósítással. Nem másról lesz szó, mint a kolozsvári magyar napok keretében megtartott augusztus 20-ai Heaven Street 7 koncertről. De a szó Rehab-é, let's

0: Paks FM. Összekött. Információk helyből helyben.
1: Az egyhetes kolozsvári magyar napok keretében augusztus 20-án este a Heaven Street 7 együttest adott fergeteges koncertet a kolozsvári főtéren, a nagy színpadon. A zenekar 10 éve tartotta búcsú koncertjét, azóta kétszer álltak össze, 5 éve és most. A 2026-os évben fennállásának mintegy 30 éves jubileuma alkalmából néhány exkluzív koncert erejéig állt nagy színpadra a banda. A Budapest Park nagy színpadán augusztus elején dübörgött a Heaven Street 7, 20.

0: Kán pedig a 17. kolozsvári Magyar Napok nagy színpada várta őket. Pálfi Katalin kolléganőnk a kolozsvári főtér egy kávézójában ült le beszélgetni a koncert előtt a zenekar két tagjával, Németh Róbert basszusgitárossal és a paksi dobossal Orbán Gyulával.
1: Itt vagyunk Kolozsváron, a főtéren, ahol napokban zajlik a Magyar Napok. És hát ki mást köszönthetnék itt a főtéren, mint a Heaven Street 7 egyik paksi tagját, Orbán Gyulát. Este ugyanis koncert lesz.
2: A Magyar Napokon először vagyunk, de amúgy mi nagyon sokat jártunk Erdélybe, és nagyon is szerettünk Erdélybe járni. Hát a zenekar effektív nem létezik már 10 éve, csak most az a nyárra 3 koncertet összehoztunk, és az utolsó az úgy sikerült, hogy itt Kolozsváron sikerült a Magyar Napokon játszani, amit a várakozással várunk.
1: Milyen érzés ide jönni? Gyula nem egyedül ül itt mellettem, ugye, vagy velem?
3: Én Németh Róbert vagyok. Milyen ide járni? Hát 27 éve voltunk itt először. Egyébként pont érdekes, hogy szóba hoztad, mert eljön ma az a barátunk, aki székelyföldi barátunk, aki először hívott minket ide. Mondjuk a Székelyföldre hívott minket játszani egyáltalán így a határnak erre az oldalára. És annak idején ez mindig ilyen különlegesség volt, mert egyrészt számunkra is ilyen feltérképezendő hely volt Erdély, Székelyföld, tehát volt egy ilyen személyes érdekessége is ennek. Előtte egyikünk se járt ide ilyen túl sokat. Másrészt a kezdetektől azt éreztük, meg még most is, hogy mindig van egy ilyen extra figyelem vagy kedvesség, mondjuk ilyen kis Magyarországra jövő zenekarok irányába. Tehát ez itt mindig volt valami plusz, amikor játszottunk, a fogadtatásban is, ahogy velünk itt eljártak, vagy ahogy vendégül láttak minket, szóval ez mindig jó volt, mindig különleges volt, és most, hogy mondjuk van egy ilyen párkoncertes, ilyen ideiglenes újra együtt zenélés, ezenből meg eleve maga ez, hogy újra játszunk együtt, az magában már extra, és akkor ezenből, hogy eljövünk Kolozsvára, az meg még így, még inkább különlegessé teszi.
1: Lehet, hogy buta kérdés, nem tudom, de majd eldöntitek ti. Nincs buta kérdés, köszönöm szépen. A repertoár, az mi lesz itt Kolozsváron, a Magyar Napokon? Tehát, hogy készültetek erre így külön?
3: Hát külön nem készültünk, nagyjából egyébként az lesz a repertoár, ami a Budapest Parkban is volt, egy picit tán rövidebb, mert itt annyi időnk nincs játszani, mint ott volt, de nagyjából ugyanaz. De akik itt láttak minket, azok valószínűleg ott nem láttak minket, tehát nekik ez újdonság lesz. Olyan értem, meg nem lesz újdonság, hogy természetesen a legismertebb HS-ét számokat válogattuk össze azokkal, amik talán nem a legnagyobb slágerek, de a közönségünk számára viszont fontos számok, meg nekünk is.
2: Szumázva egy ilyen slágerparádé lesz egyébként, legalábbis azzal igyekszünk kedveskedni a nézőknek.
1: 10 év kihagyás volt, ugye, ahogy említettétek. Mi hozta ezt, hogy kell 10 év után megint egy ilyen kis sorozatot csinálnatok?
2: Végülis ez egy ilyen jubileumi év, mert ez körülbelül kb. 30 egyébként ennek a turnénak az a cím, hogy kb. 30, mert igazán mi se tudjuk, hogy mikor kezdtük az egészet, de a nagyságrendben kronológiai az így van, hogy ilyen 30 éves a zenekar, és ezt igyekeztünk így megünnepelni.
1: Neked mit jelent, Gyula, a zenekar? Meg egyáltalán az elmúlt 10 év alatt mennyire, hogy mint hiányzott?
2: Nekem nagyon sokat jelentett, tehát nyilván 25 évet együtt töltöttünk, jóban, rosszban, ami igazán nem nagyon lehet átugrani, meg az egész az embernek az élete ez volt hozzáfűzve. Nyilván egy nagy törés volt, meg egy űr volt, amikor abba hagytuk, de hát nyilván ez már azért kicsit az időmúlásával már azért nem olyan fájó, mint amikor abba hagytuk, de ezek az alkalmak viszont nagyon jók, hogy ezt a pár alkalmat így együtt meg tudjuk csinálni.
1: Látjátok-e, mi lesz 10 év múlva? Lehet-e esetleg egy hasonló? Vagy pedig akár sűrűbben is?
2: Igazán egyet megtanultuk, hogy nem mondjuk azt, hogy soha. Egyébként ezzel szerintem benne van a válasz, nem tudjuk egyébként. Tehát nincsenek ilyen tervek, de nem zárkozunk el semmitől a jövőben.
3: Hát én azt sem tudom, mi lesz fél év múlva, tehát olyan világban élünk, hogy azt se lehet tudni, mi lesz 2 hónap múlva. Ez a mostani se ilyen betervezett, tehát hogy nem az volt, hogy megbeszéltük, nem tudom, 5 évvel ezelőtt, hogy 5 év múlva újra koncertezni fogunk, szóval ez, és ugye 5 évvel ezelőtt volt már egy ilyen összeállós kör 2021-ben, és az is valahogy úgy, így kiforogta magát a helyzet, hogy jubileum is volt, meg valahogy így az egyre keményebb.
1: Szóval, hogy igen, ez a háttérzene, a próba.
3: Igen. Szóval, hogy ebben a zenekarban általában nem ilyen nagyon sarkos marketing tervek készültek régen se, meg most se, ami lehet, hogy hátrány, de talán bizonyos tekintetben inkább előny, Valahogy amikor úgy állnak a csillagok, akkor állunk össze. Amikor felosztottunk utána, nyilván a közönség meg a szakma is regisztrálta, hogy a zenekar nincs már, és aztán ahogy teltek, múltak az évek, jöttek ilyen kérdések, na mégis mikor, nem lehet, hogy játszotok-e esetleg megint, közönség részéről, így szervezők részéről, és ezt egy pár évent ez valahogy így összesűrűsödik, és akkor játszunk. Simán lehet, hogy nem tudom, még lesz ilyen, bármi lehet.
1: Hát legyen, még nagyon fiatalok vagytok. Gyula, az elmúlt években elszakadtál-e a zenétől, a zenéléstől? Vagy hogyan teltek az elmúlt évek, ugye a Heaven Street 7 nélkül?
2: Az aktív zenéléstől igen, de amúgy a zenéléstől magától nem, mert ettől nem lehet, ezt nem lehet így egyik napra másikra bajni, és nem is akarom nyilván. Nekem ez egy ilyen terápia egyébként. Zenélés nekem egy ilyen orvosság, bármilyen bajom van, vagy ilyesmi. Mindig ebben tudtam menekülni, és ez abszolút feltölt. Tehát gyakorlatilag játszom, ilyen pakson is van, ilyen egy-két zenekar, amit beugrom. Tehát így egy ilyen hobbi, erős hobbi szinten nyomom.
1: Este jó koncertezést kívánok nektek, a főtér tuti, hogy tele lesz. De én úgy gondolom, hogy ha meg tudjuk beszélni majd, akkor akár élőben is bejöhetnél a rádióba, és mondjuk beszámolhatnál arról, hogy milyen volt itt a hangulat, és milyen volt a záró koncertetek itt Kolozsváron.
2: Jó, nagyon szépen köszönöm, nagyon szívesen, és köszönöm, hogy eljöttetek.
4: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.

Ez volt Kungs és a 2022-es Clap Your Hands. Nos, ezzel a trackkel búcsúzom, köszönöm, hogy velem tartottatok, köszi, hogy a Paks FM-mel tartottatok. Tartsatok továbbra is velünk, én azt tanácsolom, mert most reklám következik, Robi hírösszefoglalója, egy kis zene, és egyszer csak Ábi veszi át a terepet, aki egészen hatig veletek lesz, és mindenféle műfajú és jellegű zenéket dob nektek meg, fantasztikus lebilincselő témákat szokásához híven. Én Graca Levente vagyok, és legközelebb holnap délután találkoztatok velem. Legyen királynapotok, sziasztok, srácok! Yeah.

0: Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
2: Megérkezett!

0: telefonszámon.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plusz alkalmazás augusztus 9-e és 16-a között. Egy hét alatt 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter vasárnap Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az alkalmazás fejlesztésében az elmúlt hónapokban jelentős előrelépés történt. Céljuk, hogy a MÁV Plusz valódi, integrált közösségi közlekedési alkalmazássá váljon. Írja az MTI. A Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából egésznapos megemlékezést és történelmi programokat rendeznek Tolnán augusztus 26-án szerdán, adta hírül közösségi oldalán a város önkormányzata. A tolnai piac téren délelőtt 10 és délután 6 óra között korhű fegyverekkel és hadi bemutatókkal várják az érdeklődőket a Fekete Kompánia és a Börzsöny Nehéz Gyalogság hagyományőrző csoportok. Délután 3 órakor a Mohács felé tartó lovas zarándokok érkeznek a Hősök terére. A rendezvényen beszédet mond Balogh Zoltán polgármester, dr. Sárosi József országgyűlési képviselő, valamint Varga Zsolt, a Dunadráva Nemzeti Park képviselője. A lovasok megáldása után megkoszorúzzák a városháza falán található mohácsi emléktáblát. Az ünnepi eseményeket követően a piac téren álló sátorban Weisz Péter történelemtanár tart előadást a korszakról, majd Szőke Anikó gasztronómiai szakember kalauzolja el a hallgatóságot a középkori hadjáratok élelmezésének világába. Az egyhetes kolozsvári Magyar Napok keretében augusztus 20-án este a Heaven Street 7 együttes adott koncertet a kolozsvári főtéren a nagy színpadon. A zenekar 10 éve tartotta búcsú koncertjét, azóta kétszer álltak össze, 5 éve és most. A 2026-os évben fennállásának mintegy 30 éves jubileuma alkalmából néhány exkluzív koncert erejéig állt színpadra a banda. A Budapest Park nagy színpadán augusztus elején dübörgött a Heaven Street 7, 20-án pedig a 17. kolozsvári Magyar Napok nagy színpada várta őket. A zenekar paksi dobosa Orbán Gyula kiemelte, számára a zenélés orvosság.
3: A Magyar Napokon először vagyunk, de amúgy mi nagyon sokat jártunk Erdélybe, és nagyon is szerettünk Erdélybe járni. Hát a zenekar effektív nem létezik már 10 éve, csak most az a nyárra 3 koncertet összehoztunk, és az utolsó az úgy sikerült, hogy itt Kolozsváron sikerült a Magyar Napokon játszani, amit várakozással várunk. Szumázva egy ilyen slágerparádé lesz egyébként, legalábbis azzal igyekszünk kedveskedni a nézőknek. Vagyis ez egy ilyen jubileumi év turnénak az a cím, hogy kb. 30, mert igazán mi se tudjuk, hogy mikor kezdtük az egészet, de a nagyságrendben kronológiai az így van, hogy ilyen 30 éves a zenekar, és ezt igyekeztünk így megünnepelni. 25 évet együtt töltöttünk, jóban, rosszban, ami igazán nem nagyon lehet átugrani, meg az egész az embernek az élete ez volt hozzáfűzve. Nyilván egy nagy törés volt, meg egy űr volt, amikor abba hagytuk.
4: Az elmúlt években elszakadtál el a zenétől, a zenéléstől?
3: Az aktív zenéléstől igen, de amúgy a zenéléstől magától nem, mert nekem ez egy ilyen terápia. A zenélés nekem egy ilyen orvosság, és ez abszolút feltölt.
2: Németh Róbert basszusgitáros rádiónknak elmondta, 27 éve járt először Székelyföldön zenélni a banda, fennállásuk alatt rendszeresen jártak Erdélybe.
5: 27 éve voltunk itt először. Egyébként eljön ma az a székelyföldi barátunk, aki először hívott minket ide. Mondjuk a Székelyföldre hívott minket játszani, hogy annak idején ez mindig ilyen különlegesség volt, mert egyrészt számunkra is ilyen feltérképezendő hely volt Erdély, Székelyföld. Tehát volt egy ilyen személyes érdekessége is ennek. Másrészt kezdetektől azt éreztük, meg még most is, hogy mindig van egy ilyen extra figyelem vagy kedvesség, mondjuk ilyen kis Magyarországra jövő zenekarok irányába, mindig volt valami plusz, amikor játszottunk, a fogadtatásban is, ahogy vendégül láttak minket, szóval ez mindig különleges volt, és most, hogy mondjuk van egy ilyen párkoncertes, ideiglenes újra együtt zenélés, ezen belül meg eleve maga ez, hogy újra játszunk együtt, az magában már extra, és akkor ezen belül, hogy eljövünk Kolozsvára, az meg még így, még inkább különlegessé teszi.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítés.

0: ezen a hétvégén is jön a Suti Koktél.
1: Tető nélkül apró házad, mond mit ér? A legszebb híd a folyó nélkül, mond mit ér?
0: És mit ér a hétvége a legjobb nosztalgia slágerek és Suki nélkül? Jöhetnek majd a kívánságok.
2: Mit szólnátok, ha egy kívánság teljesítésével folytatódna a koktél?
0: A kabaré.
3: A múltkor volt ilyen morcos, mikor megvette az új színes
4: televíziót. Mit közel hozzá, hogy mit veszek én magamnak?
3: Három napig háttal ült neki, mert azt hiszem, falra vett itt képet.
0: És itt lesz az ellenállhatatlan műsorvezető, Suki, aki mindig tudja, hogy mire van szükség.
2: Már csak a zene hiányzik, milyen is lenne ez a műsor zene nélkül. Na, akkor lehet mondani, hogy zene nélkül mit érek én is. Így is van.
0: Ezen a hétvégén is Suki Koktél. Szombaton és vasárnap reggel a Paks FM-en.

0: a Pax FM slágereivel.
1: Pax FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flottárak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
3: A hét mindennapján már non-stop nyitvatartással vár a Solti Kurta Kocsma büféje. Isteni szendvicsek, remek frissítők, finom kávé, éjjel-nappal Solton a Kecskeméti út 72 szám alatt. Térj be hozzánk! Solt Kurta büfé.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az idei szüret az extrém meleg időjárás miatt 2-3 héttel korábban kezdődik, ezért már most fontos az óvatosság a borospincékben, hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter vasárnapi Facebook posztjában, amelyben a mustgáz veszélyeire figyelmeztetett. Kátai Németh Vilmos kifejtette, a must erjedése során felszabaduló széndioxid kiszorítja az oxigént a pincékből, ami oxigén hiányt, rosszul létet, szélsőséges esetben pedig fulladást és halált is okozhat. A pincébe csak megfelelő szellőztetés és a levegő ellenőrzése után szabad lemenni. A gyertyapróba önmagában nem megbízható, a megfelelő védelemhez például személyi gázkoncentráció mérőkészülék használható, amely jelzi a lecsökkent oxigén szintet. A miniszter felhívta a figyelmet, ha valaki rosszul lesz a pincében, senki ne kockáztassa a saját életét a mentéssel, hanem azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot, írja az MTI. A tervezetnél gyorsabban halad a Paks és Duna-Szent Benedek között épülő Dunai Fenék küszöb építése. Többek mellett erről is beszélt vasárnapi paksi sajtótájékoztatóján Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, a fenék küszöb építésével párhuzamosan zajlik a mederfenék megerősítése is.
5: Már csak 150 méter van a Duna bal és jobb partján épülő építmény között, tehát 150 méter hiányzik ahhoz, hogy elzárják a fenékküszöbbel tulajdonképpen a víz alatt természetesen a Dunát, és hogy elkészüljön ez a tervezett építmény. Gyorsabban haladnak a szakemberek, mint a tervezett, szerencsére. Ugye kaptunk ilyen irányú ígéreteket az elején, akkor még kicsit hitetlenkedtünk, de valóban a bal parton már egészen mélyen benyúlik a vízbe a Honvédség és a vízügy által épített építmény. A jobb oldalon ugye sokkal nehezebb a folyamatot, jóval mélyebb a Duna, óriási a sodrás, majd elmondják a szakemberek, de jelenleg zajlik a mederfenék megerősítése, hiszen a sodrás ilyenkor károkat okozhat a mederfenékben. Amikor ez elkészül, függően a víz hozamtól, utána fogják összezárni majd az építményt, és akkor éri el a végleges emelő hatását, amivel a tervező mérnökök számolnak.
4: Magyar Péter elmondta, várhatóan szerdától már teljes, 2000 megawattos kapacitással működhet ismét a paksi atomerőmű, a kormány pedig megkezdi a hosszú távra tervezett intézkedések törvényi előkészítését.
5: Miután lezárul itt a munka, vagy azzal párhuzamosan a kormány gyorsan, remélhetőleg példátlan gyorsasággal be fogja terjeszteni a szükséges jogszabályokat a parlament elé, amelyekben közösen meghatározzuk, hogy mit kell tennünk a hazánk megmentése érdekében. Klímatörvény, víz- és energiagazdálkodási törvényt fogunk előterjeszteni. Megvizsgáljuk, hogy mit kell ahhoz tennünk, hogy minél több vizet meg tudjunk tartani Magyarországon, megtartani a tájban, milyen tározókat, milyen létesítményeket kell építenünk, hogy egész évben megfelelő mennyiségű víz álljon rendelkezésre az embereknek, a mezőgazdaságnak, a vállalatoknak. Megvizsgáljuk együtt, hogy hogyan tudjuk megmenteni a tavainkat a kiszáradástól, hogyan tudunk életet lehelni a folyóinkba. Megvizsgáljuk, hogy hogyan építsük ki újra a vízmegtartó csatornahálózatunkat, hogy éltető vízzel tudjuk ellátni a tájat, és persze folyamatosan dolgozunk hazánk energiabiztonságának megtartásán, vagyis inkább fejlesztésén, mert láthatjuk, hogy sok mindennek kitett, és sok minden eddig nem történt.
4: Magyar Péter továbbá elmondta, ha nélkülözni kellene a Paks által megtermelt energiát, akkor Magyarország karbonkibocsátása és az egyéb szennyezőanyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan megdőne. Számos Tolna vármegyei helyszínen várják a véradókat ezen a héten Tolna vármegyében. A mai nap folyamán Szekszárdon a területi vérellátó központban tartanak véradást reggel 8 órától délután 5 óráig. Holnap Faddon a művelődési házban lehet majd vért adni délután 2 és 5 óra között. Szerdán a Dunaföldvári művelődési házban szerveznek véradást a szakemberek délelőtt 10:30-től délután 17:30-ig. Csütörtökön Dombováron a transzfúziós osztályon várják majd a véradókat reggel 8 órától délután 3 óráig. Végül pénteken ismét a szekszárdi területi vérellátó központban lehet majd vért adni reggel 8 órától délután 2 óráig. A véradásokra mindenki vigye magával személyigazolványát, lakcímkártyáját és tajkártyáját.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most.
6: 3 óra 6 perc van, ez a Paks FM, a mikrofonnál Strasser Ámner egészen 6 óráig. Hozzám jó slágereket, egy-két érdekességet, interjút és program lehetőségekről is szót ejtek még ebben az órában. Első körben a zene, jöjjön Purple Disco Machine-től a Beat of Your Heart.
0: És most egy újabb óra.

0: És most következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Előadás lesz Pakson, 12 kapu, a lélek útja a csillagjegyeken át. Havonta egy találkozás minden alkalommal más csillagjegy témájával, egy-egy mese, amely segít megérteni a bennünk élő archetipusokat. Önismereti gyakorlat, beszélgetések, belső utazás. Pakson 17 órától 19 óráig, augusztus 24-én hétfőn a Csengély Dénes Kulturális Központ könyvtárában. A részvétel 18 éves kortól lehetséges. Kalocsán koncert lesz augusztus 28-án. Nyitrai Gergő jön, a Paksi Pro Artis Művészeti Iskola tanulójának mini koncertje Kalocsán a Művelődési Központban pénteken 18 órától. Musical Ash lesz Simon Tornyán augusztus 28-án. Zsigmond Lala Music Studio bemutatja holnap hajnalig Neotond slágerekkel. Helyszín Simon Tornyai Vár udvara 20 órától augusztus 28-án, a jegyára 2500 forint. Augusztus 28-án jazzhajó lesz Pakson, jazzszert, jazzhajó, édességek, amik elbűvölnek, borok, amik kísérnek, egy este, ami édesen jó, Pakson a Dunaparton, augusztus 28-án 20 órától.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

Érezzétek a jó zenét egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a jó zenét egész nap. Pops FM.

Jonas Blue-tól szóltam, mama. Most pedig egy helyi interjút hozok. Az egyhetes kolozsvári magyar napok keretében augusztus 20-án este a Heaven Street 7 együttes adott fergeteges koncertet a kolozsvári főtéren a nagy színpadon. A zenekar 10 éve tartotta búcsú koncertjét, azóta kétszer álltak színpadra, 5 éve és most. A 2026-os évben fennállásának mintegy 30 éves jubileuma alkalmából néhány exkluzív koncert erejéig állt színpadra a banda. A Budapest Park nagy színpadán

0: lesz.
1: A magyar napokon először vagyunk, de amúgy mi nagyon sokat jártunk Erdélybe, és nagyon is szerettünk Erdélybe járni. Hát a zenekar effektív nem létezik már 10 éve, csak most ezzel a nyárra 3 koncertet összehoztunk, és az utolsó az úgy sikerült, hogy itt Kolozsváron sikerült a magyar napokon játszani, amit várakozással várunk.
0: Milyen érzés ide jönni? Gyula nem egyedül ül itt mellettem, ugye, vagy velem?
2: Én német Róbert vagyok.
3: Milyen ide járni? Hát 27 éve voltunk itt először. Egyébként pont érdekes, hogy szóba hoztad, mert eljön ma az a barátunk, aki székelyföldi barátunk, aki először hívott minket ide. Mondjuk a Székelyföldre hívott minket játszani egyetlen így a határon, határnak erre az oldalára. És annak idején ez mindig ilyen különlegesség volt, mert egyrészt számunkra is ilyen feltérképezendő hely volt Erdély, Székelyföld. Tehát volt egy ilyen személyes érdekessége is ennek. Előtte egyikünk se járt ide ilyen túl sokat. Másrészt a kezdetektől azt éreztük, meg még most is, hogy mindig van egy ilyen extra figyelem vagy kedvesség, mondjuk ilyen kis Magyarországra jövő zenekarok irányába. Tehát ez itt mindig volt valami plusz, amikor játszottunk a fogadtatásba is, ahogy velünk itt eljártak, vagy ahogy vendégül láttak minket, szóval ez mindig jó volt, mindig különleges volt, és most, hogy mondjuk van egy ilyen párkoncertes, ilyen ideiglenes újra együtt zenélés, ezenből meg eleve maga ez, hogy újra játszunk együtt, az magában már extra, és akkor ezenből, hogy eljövünk Kolozsvára, az meg még így még inkább különlegessé teszi.
0: Lehet, hogy buta kérdés, nem tudom, de majd eldöntitek ti. Nincs buta kérdés, köszönöm szépen. A repertoár, az mi lesz itt Kolozsváron a magyar napokon? Tehát, hogy készültetek erre így külön?
3: Hát külön nem készültünk, nagyjából egyébként az lesz a repertoár, ami a Budapest Parkban is volt, egy picit talán rövidebb, mert itt annyi időnk nincs játszani, mint ott volt, de nagyjából ugyanaz. De akik itt láttak minket, azok valószínűleg ott nem láttak minket, tehát nekik ez újdonság lesz. Olyan értelemben nem lesz újdonság, hogy természetesen a legismertebb HS7 számokat válogattuk össze azokkal, amik talán nem a legnagyobb slágerek, de a közönségünk számára viszont fontos számok, meg nekünk is.
1: Szumázva egy ilyen slágerparádé lesz egyébként, legalábbis azzal igyekszünk kedveskedni a nézőknek.
0: 10 év kihagyás volt, ugye, ahogy említettétek. Mi hozta ezt, hogy kell 10 év után megint egy ilyen kis sorozatot csinálnatok?
1: Végülis ez egy ilyen jubileumi év, mert ez körülbelül kb. 31 évet, ennek a turnénak az a cím, hogy kb. 30, mert igazán mi se tudjuk, hogy mikor kezdtük az egészet, de a nagyságrendben kronológiai az így van, hogy ilyen 30 éves a zenekar, és ezt igyekeztünk így megünnepelni.
0: Neked mit jelent Gyula a zenekar? Meg egyáltalán az elmúlt 10 év alatt mennyire, hogy mint hiányzott?
1: Nekem nagyon sokat jelentett, tehát nyilván 25 évet együtt töltöttünk, jóban, rosszban, ami igazán nem nagyon lehet átugrani, meg az egész embernek az élete ez volt hozzáfűzve. Nyilván egy nagy törés volt, meg egy űr volt, amikor abba hagytuk, de hát nyilván ez már azért kicsit az idő múlásával már azért nem olyan fájó, mint amikor abba hagytuk, de ezek az alkalmak viszont nagyon jók, hogy ezt a pár alkalmat így együtt meg tudjuk csinálni.
0: Látjátok-e, mi lesz 10 év múlva? Lehet-e esetleg egy hasonló? Vagy pedig akár sűrűbben is?
1: Igazán egyet megtanultuk, hogy nem mondjuk azt, hogy soha. Egyébként ezzel szerintem benn van a válasz, nem tudjuk egyébként. Tehát nincsenek ilyen tervek, de nem zárkozunk el semmitől a jövőben.
3: Hát én azt sem tudom, mi lesz fél év múlva, tehát olyan világban élünk, hogy azt se lehet tudni, mi lesz 2 hónap múlva. Ez a mostani se ilyen betervezett, tehát hogy nem az volt, hogy megbeszéltük, nem tudom, 5 évvel ezelőtt, hogy 5 év múlva újra koncertezni fogunk, szóval ez, és ugye 5 évvel ezelőtt volt már egy ilyen összeállós kör 2021-ben, és az is valahogy úgy, így kiforogta magát a helyzet, hogy jubileum is volt, meg valahogy így az egyre keményebb.
0: Szóval, hogy igen, ez a háttérzene, a próba.
3: Igen. Szóval, hogy ebben a zenekarban általában nem ilyen nagyon sarkos marketing tervek készültek régen sem, meg most se, ami lehet, hogy hátrány, de talán bizonyos tekintetben inkább előny. Valahogy amikor úgy állnak a csillagok, akkor állunk össze. Amikor felosztottunk utána, nyilván a közönség meg a szakma is regisztrálta, hogy a zenekar nincs már, és aztán ahogy teltek múltak az évek, jöttek ilyen kérdések, na mégis mikor, nem lehet, hogy játszotok-e esetleg megint, közönség részéről, így szervezők részéről, és ezt egy pár évente ez valahogy így összesűrűsödik, és akkor játszunk. Simán lehet, hogy nem tudom, még lesz ilyen, bármi lehet.

0: Hát legyen, még nagyon fiatalok vagytok. Gyula, az elmúlt években elszakadtál-e a zenétől, a zenéléstől? Vagy hogyan teltek az elmúlt évek, ugye, a Heaven Street 7 nélkül?
1: Az aktív zenéléstől igen, de amúgy a zenéléstől magától nem, mert ettől nem lehet, ezt nem lehet így egyik napra másikra bajni, és nem is akarom nyilván. Nekem ez egy ilyen terápia egyébként. Zenélés nekem egy ilyen orvosság, bármilyen bajom van, vagy ilyesmi. Mindig ebben tudtam menekülni, és ez abszolút feltölt. Tehát gyakorlatilag játszom, ilyen pakson is van, ilyen egy-két zenekar, amit beugrom. Tehát így egy ilyen hobbi, erős hobbi szinten nyomom.
0: Este jó koncertezést kívánok nektek, a főtér tuti, hogy tele lesz, de én úgy gondolom, hogy ha meg tudjuk beszélni majd, akkor akár élőben is bejöhetnél a rádióba, és mondjuk beszámolhatnál arról, hogy milyen volt itt a hangulat, és milyen volt a záró koncertetek itt Kolozsváron.
1: Jó, nagyon szépen köszönöm, nagyon szívesen, és köszönöm, hogy eljöttetek.

Érezzétek a jó zenét! Egész nap! Egész nap! Egész nap! Box FM. Érezzétek a jó zenét! Egész

0: nem van többi palit.
1: Ez volt Fehér Krisztiántól a Gyerek és Lány, most pedig meghallgatjuk a közlekedési híreket.
2: És most közlekedj velünk!
1: A 6-os főúton Pécs közelében két személyautó ütközött össze, a 206-os kilométernél félpályán engedik a forgalmat. Az M60-os autópályán az M6-os autópálya felé vezető oldalon a 6-os jelű Szederkély Bój csomópont és az M6-os autópálya csomópontja között aszfaltoznak. A 2-es és az 5-ös kilométer között lezárták a külső és a leálló sávot, csak a belső sávon halad a forgalom. A munka kapcsán a 3-as kilométernél lévő Szalki pihenőhely sem használható az érintett oldalon. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A fél útpályát lezárták, napközben torlódásokra számítsanak. A 65-ös főúton Tamási belterületén a 46-os és a 47-es kilométer között építési munka miatt útszűkületen keresztül haladhat a forgalom. Balesetről nem számol be az Útinform, ez maradjon is így, mindenki vezessen óvatosan.
2: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt.
1: A közlekedési hírek után meghallgatjuk a 4 órai nagy hírösszefoglalót, és utána visszatérünk a zenékkel, jön Ravin Lennytől a Love Me Not.

0: hangereivel.
1: Fox FM. Összeköt.
0: A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
3: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
4: További részletek a nissannyitrai.hu/Nissan éve oldalon és a Nissan Nyitrai márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Szerdán 13 órakor tartja első ülését a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság, közölte a Tisza frakció vasárnap este az MTI-vel. Csőszi Attila, a vizsgálóbizottság elnöke a Facebookon közzétett videójában kijelentette, több 100 milliárd forint közpénz került a Magyar Nemzeti Bank alapítványaiba, és a vizsgálatnak egyebek mellett azt kell feltárnia, hogy mi történt ezekkel a forrásokkal. A politikus elmondása alapján a testület azt vizsgálja, hogy kik miatt és hova tűnt a közpénz, kik húzták belőle a legnagyobb hasznot és mire költötték. A közlés szerint a vizsgálóbizottság a frakció kezdeményezésére kezdte meg munkáját. A Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából egésznapos megemlékezést és történelmi programokat rendeznek Tolnán augusztus 26-án szerdán, adta hírül közösségi oldalán a város önkormányzata. A tolnai piac téren délelőtt 10 és délután 6 óra között korhű fegyverekkel és hadi bemutatókkal várják az érdeklődőket a Fekete Kompánia és a Börzsöny Nehéz Gyalogság hagyományőrző csoportok. Délután 3 órakor a Mohács felé tartó lovas zarándokok érkeznek a Hősök terére. A rendezvényen beszédet mond Balogh Zoltán polgármester, dr. Sárosi József országgyűlési képviselő, valamint Varga Zsolt, a Dunadráva Nemzeti Park képviselője. A lovasok megáldása után megkoszorúzzák a városháza falán található mohácsi emléktáblát. Az ünnepi eseményeket követően a piac téren álló sátorban Weisz Péter történelemtanár tart előadást a korszakról, majd Szőke Anikó gasztronómiai szakember kalauzolja el a hallgatóságot a középkori hadjáratok élelmezésének világába. Számos Tolna vármegyei helyszínen várják a véradókat ezen a héten Tolna vármegyében. A mai nap folyamán Szekszárdon a területi vérellátó központban tartanak véradást reggel 8 órától délután 5 óráig. Holnap Faddon a művelődési házban lehet majd vért adni délután 2 és 5 óra között. Szerdán a Dunaföldvári művelődési házban szerveznek véradást a szakemberek délelőtt 10:30-től délután 17:30-ig. Csütörtökön Dombováron a transzfúziós osztályon várják majd a véradókat reggel 8 órától délután 3 óráig. Végül pénteken ismét a szekszárdi területi vérellátó központban lehet majd vért adni reggel 8 órától délután 2 óráig. A véradásokra mindenki vigye magával személyigazolványát, lakcímkártyáját és tajkártyáját.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
5: Megműtötték Böde Dánielt, adta hírül weboldalán szombaton a PFC. Böde Dániel egy edzésen történő lövése után érzett fájdalmat a bal combjában, majd a képalkotó vizsgálatok kimutatták, feszítőjét operálni kell. Böde Dániel élet első műtétjén pedig már túl is esett, hogy mi hamarabb újra a pályára léphessen. A paksi futballista a klub weboldalán is olvasható nyilatkozatában elmondta, hamarosan elkezdheti újra terhelni a műtött lábát. Fura volt, délelőtt 10 órakor volt a műtét, aztán az emlékeim délután 2 óra környékétől vannak. Az orvosok azt mondták, minden rendben ment, ma délután már mehet a kis haza. Körülbelül 2 hét múlva lesz varadszedés és kontroll, most egyelőre feküdnöm kell, de lassan elkezdhetnek már a kis mozgások. Természetesen láttam az Újpest elleni meccsünket, ideje volt már ennek a győzelemnek, így kell tovább mennünk, fogalmazott Böde Dániel. A Paksi klub azt írta, sérültjeik regenerációját folyamatosan nyomon követik és arról tájékoztatást adnak. A PFC az OTP Bankliga következő fordulójában Nyíregyházán lép majd pályára szombaton.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
6: Elmúlott 4 óra, így folytatjuk a Paksfm-en ezt az órát is, vége a munkaidőnek, mindenkinek kitartást a hazafelé menő forgalomban. Én addig hozom a jó zenéket és egy-két érdekességet is, például, hogy új kedvence van a magyaroknak a Netflixen, alig pár napja jött ki, illetve hogy 31 éve jött ki a Windows 95, ami ma már én nem is tudom hol tart, de biztos, hogy nem 31 éves szoftvereket használunk, és hogy az mennyit fejlett, arról is beszélni fogok. De most jöjjenek a zenék, jöjjön Ravi Lennytől a Love Me Not.
0: És most egy újabb óra

Ez volt Nora Tilter a Trigger Warning 2024-ből, most pedig kiderült, hogy a magyar Netflix szerzők új kedvence a Szemtől szemben El Chapo-val című akciókrimi. A film augusztus 21-én került fel a platformra, és már is a magyar toplista első helyére ugrott. A történet valós eseményeken alapul, két rendőr szemszögéből mutatja be, hogyan kerülnek kapcsolatba a hírhet mexikói drogkartel vezérével, Joaquin El Chapo Guzmánnal. Érdekesség, hogy El Chapo 2019-ben életfogytiglani börtönbüntetést kapott az Egyesült Államokban, és további 30 év szabadságvesztést is kiszabtak rá. Gondolom erről is lesz majd szó, de hiszen csak most kezdődött, még várni kell. Remélem ezzel nem spoilereztem. Érdekes lesz végignézni. Most vissza a zenékhez, jön Lotfi Begitől az Álmodosztal.

Justin Bieber-től szólt az Intention, most pedig visszaugrunk egy kicsit 1995-ben, amikor is ma 31 éve, augusztus 24-én jelent meg a Windows 95. A rendszer egyik legnagyobb újdonsága a start menü és a tálca volt, olyan elemek, amelyeket azóta is használunk. A megjelenés óriási siker lett, az első 5 hétben körülbelül 7 millió példányt adtak el. A Microsoft még a Rolling Stones Start Me Up című dalát is felhasználta a reklámkampányban, nem véletlenül a Start gomb akkoriban valódi újdonságnak számított. És való igaz, ma is használjuk a tálca funkciót is, és a Start menüt is. Hihetetlen, hogy már 31 éve van köztünk, és az is igaz, hogy újabb és újabb kiegészítések jönnek nekünk évről évre, hétről hétre. Meg se tudjuk tanulni lassan, hogy mi mit tesz, hiszen a gép annyira összetett, de a tálca és a start menü teljesen egyértelmű. Lehet, hogy nem véletlen, már 31 éve van köztünk, de most vissza a zenékhez, jöjjön Azaria és Dash közöse, Feled Nélkül.

Lorentől szólt az Is It Love 2023-ban, most pedig visszaugrunk 1957. augusztus 24-ére, amikor is kezdődött Párizsban a Szent Bertalan éji mészárlás, a katolikusok és a protestáns hugenóták közötti vallási konfliktus torkollott véres erőszakba. A mészárlás később Franciaország más részeire is elterjedt, és történészek szerint összesen több ezer egyes becslések szerint akár 30 ezer ember is életét vesztette. Érdekesség, hogy mindössze néhány nappal korábban még egy királyi esküvő miatt ünneplő tömeg volt Párizsban. A zenére most visszafordulunk, jöjjön Nevik-től az I Believe In You.

0: Hemobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Hemobiom.hu.
1: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
2: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Autófék nélkül. Rossz ötlet. Zene szünet nélkül. Jobb, sokkal jobb. Hazafelé tartva a legjobb slágerek változatosan nektek. Paks FM összeköt.

Borjóztól szólt az Ez az ára. Ez az áram a 4 órát, 5 óra után pedig elsőként szólal meg Robin Schulz és a Smash My Heart.

0: Balázsánál. Ez a Paks FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plusz alkalmazás augusztus 9-e és 16-a között. Egy hét alatt 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter vasárnap Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az alkalmazás fejlesztésében az elmúlt hónapokban jelentős előrelépés történt. Céljuk, hogy a MÁV Plusz valódi, integrált közösségi közlekedési alkalmazássá váljon. Írja az MTI. A tervezetnél gyorsabban halad a Paks és Duna-Szentbenedek között épülő Dunai Fenék küszöb építése. Többek mellett erről is beszélt vasárnapi paksi sajtótájékoztatóján Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, a fenék küszöb építésével párhuzamosan zajlik a mederfenék megerősítése is.
3: Már csak 150 méter van a Duna bal és jobb partján épülő építmény között, tehát 150 méter hiányzik ahhoz, hogy elzárják a fenékküszöbbel tulajdonképpen a víz alatt természetesen a Dunát, és hogy elkészüljön ez a tervezett építmény. Gyorsabban haladnak a szakemberek, mint a tervezett, szerencsére. Ugye kaptunk ilyen irányú ígéreteket az elején, akkor még kicsit hitetlenkedtünk, de valóban a bal parton már egészen mélyen benyúlik a vízbe a Honvédség és a vízügy által épített építmény. A jobb oldalon ugye sokkal nehezebb a folyamatot, jóval mélyebb a Duna, óriási a sodrás, majd elmondják a szakemberek, de jelenleg zajlik a mederfenék megerősítése, hiszen a sodrás ilyenkor károkat okozhat a mederfenékben. Amikor ez elkészül, függően a víz hozamtól, utána fogják összezárni majd az építményt, és akkor éri el a végleges emelő hatását, amivel a tervező mérnökök számolnak.
2: Magyar Péter elmondta, várhatóan szerdától már teljes, 2000 megawattos kapacitással működhet ismét a paksi atomerőmű, a kormány pedig megkezdi a hosszú távra tervezett intézkedések törvényi előkészítését.
3: Miután lezárul itt a munka, vagy azzal párhuzamosan a kormány gyorsan, remélhetőleg példátlan gyorsasággal be fogja terjeszteni a szükséges jogszabályokat a parlament elé, amelyekben közösen meghatározzuk, hogy mit kell tennünk a hazánk megmentése érdekében. Klímatörvény, víz- és energiagazdálkodási törvényt fogunk előterjeszteni. Megvizsgáljuk, hogy mit kell ahhoz tennünk, hogy minél több vizet meg tudjunk tartani Magyarországon, megtartani a tájban, milyen tározókat, milyen létesítményeket kell építenünk, hogy egész évben megfelelő mennyiségű víz álljon rendelkezésre az embereknek, a mezőgazdaságnak, a vállalatoknak. Megvizsgáljuk együtt, hogy hogyan tudjuk megmenteni a tavainkat a kiszáradástól, hogyan tudunk életet lehelni a folyóinkba. Megvizsgáljuk, hogy hogyan építsük ki újra a vízmegtartó csatornahálózatunkat, hogy éltető vízzel tudjuk ellátni a tájat. És persze folyamatosan dolgozunk hazánk energiabiztonságának megtartásában, vagyis inkább fejlesztésén, mert láthatjuk, hogy a sok mindennek kitett, és sok minden eddig nem történt.
2: Magyar Péter továbbá elmondta, ha nélkülözni kellene a Paks által megtermelt energiát, akkor Magyarország karbon kibocsátása és az egyéb szennyezőanyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan megdőlne. Számos Tolna vármegyei helyszínen várják a véradókat ezen a héten Tolna vármegyében. A mai nap folyamán Szekszárdon a területi vérellátó központban tartanak véradást reggel 8 órától délután 5 óráig. Holnap Faddon a művelődési házban lehet majd vért adni délután 2 és 5 óra között. Szerdán a Dunaföldvári művelődési házban szerveznek véradást a szakemberek délelőtt 10:30-től délután 17:30-ig. Csütörtökön Dombováron a transzfúziós osztályon várják majd a véradókat reggel 8 órától délután 3 óráig. Végül pénteken ismét a szekszárdi területi vérellátó központban lehet majd vért adni reggel 8 órától délután 2 óráig. A véradásokra mindenki vigye magával személyigazolványát, lakcímkártyáját és tajkártyáját.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most.
4: Megkezdtük az 5 órát is, 5 óra 4 perc van, a Paks FM slágerei jönnek a következő percekben is, elsősorban Robin Schulz, de itt leszünk Freddy, Minelli és még Kamrad is, illetve elmondom, hogy milyen időjárásra számíthatunk a következő napokban, és még egy interjút is hozok.
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: És most nézz ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Paks FM-en.
1: Kedden a kezdeti napos időt napközben délnyugat felől egyre több felhő zavarhatja, majd délután a Dunántúl és a középső tájakon helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak. Estére kelet felé tolódnak a csapadékgócok, a keleti-délkeleti szél több felé feltámad, északnyugaton erős lehet, kora reggel 11 és 19 fok közé hűl a levegő, majd napközben 24 és 33 fokot mérhetünk, délnyugaton maradhat alacsonyabb a hőmérséklet. Szerdára virradóra a Dunántúl, valamint a Duna-Tisza között déli felén többfelé pára, köd, réteg felhőzet képződhet. Napközben változóan felhős napos idő várható, de csak elszórtan alakulhatnak ki futó záporok, zivatarok. Keleten, észak-keleten élénk lesz az északi a szél, a friss hajnalt követően délután 27 és 33 fok közé melegszik a levegő.
0: Most már képben vagy. Öltöz e szerint és pörög tovább a legjobb zenét.

0: Van szólt a Klub Tropicánia. Most pedig hozok egy interjút az Erdélyi Kárpátok Egyesület idén már 33. alkalommal rendezett nyári EKE tábort Erdélyben.
1: EKE tábor. Most már sok éves hagyomány, hogy Török Erzsébet, az Atomerőmű Sport Egyesület túravezetője szervez Erdélybe az EKE táborba paksi csoporttal. Ugye egy kirándulás túrát, egy egyhetes táborozást. Erzsi, mit kell erről tudni? Az idei esztendőben merre, hol volt a túra, mennyien mentetek Paksról, és hogy sikerült úgy összességébe a rendezvény?
2: Hát az idejében az EKE tábort a Erdélyi Kárpát Egyes Gyergyói szakosztálya szervezte. Gyergyó Szent Miklós mellett Gyergyó Csoma falván volt a tábor. Ott volt a helyszín, ott volt a központ. A gyergyőiek azok mindig jó tábor szoktak szervezni. A többi is jó, de a gyergyőiek azok kimagaslók, és nagyon jók a túravezetőik is. Paksról, hát igazából nem azt mondanám, hogy Paksról hányan mentünk, hanem tulajdonképpen mi Tolna megye turistáit képviseltük, mert voltak a Bonyhádi Völgység Egyesülettől, a Szekszárdi Kórház esétől, akkor volt Ase Demeter, de a szekszárdiak voltak, szedresiak voltak, tolnaiak voltak, paksiak voltak és bonyhádiak. Tehát mi Tolna megye turistáit képviseltük. 15-en mentünk ki, ebből két ember volt szálláshelyen a sofőrrel, mi többiek sátraztunk. Nagyon sok program volt, voltak nagyon nehéz túrák, közepes túrák, bár amik kint közepes túrának minősülnek, azok a mi viszonyaink között nehéz túrának minősítenénk. Gyerektúrák voltak, honismereti túrák voltak, és mindenki a saját erőlétének érdeklődésének megfelelően választotta a programokat. Este mindig megkérdeztem mindenkit, hogy amit ahol volt, milyen volt, hogy teszett neki, jól sikerült a napja, és minden este úgy jöttek vissza az emberek, hogy örültek, hogy azt választották, jól sikerült, jól érezték magukat, szép helyen jártak, érdekes dolgokat láttak, és jók voltak a túravezető. És még

0: A stúra volt, bár abban az volt a kihívás, hogy tulajdonképpen 5-600 métert 4 kilométeren belül emelkedtünk, és azért az izgalmas volt. Akkor a feketerez marosforrás volt igazából a lényeg az egész, hogy a feketerezre másztunk fel, és a feketerezen ott ered a maros. Be is van foglalva, hogy nálunk is a források ugyebár foglaltak nagy része, és ott van föltüntet, vagy az a maros forrása. Iható, tiszta víz, úgyhogy mindenki megtöltötte a kulacsát. Ott is meleg volt egyébként, tehát én reménykedtem abban, hogy ez az őrület nem lesz, mint nálunk, mert meg előző héten még a 10-20 fokok voltak kint, de mire kiérkeztünk, ott is már azért 30-31-29 fok volt, de nem az volt, ami itthon nálunk. Sőt, az éjszakák meg le is lehűltek 12-14 fokra, úgyhogy este 6 óra környékben mindenki vette fel a pulóverjét, termopulcsiját, ami nem volt kellemetlen, mert végre egy kicsit fázott az ember. Tulajdonképpen mind a három túra, amit választottam, egyikben sem csalódtam. Jó túravezetőink voltak, de rengeteg tájékoztatást adtak menet közben, hogy mit kell tudni arról a helyről. Az első túrám az egy panoráma gerinctúra volt, hogy milyen hegyeket láttunk itt a Görgényi havasak, az ott már a távolban a Hargita, úgyhogy különleges, hol szép volt. Még Áfonyát is szedtünk menet közben, Málnával is találkoztunk, főleg amikor a feketerez marosforrásos túránk volt, akkor még Málna bokrok mellett is elvonultunk, csak akkor az ember arra koncentrált, hogy lépkedjen fölfele, és nem maradjon le a csapattal, de azért pár szemet tudtunk lopni.
1: Ezek alatt a túrák alatt én legalábbis a túravezetőktől többnyire azt is hallottam, hogy rettentő sok gyógynövény van ugye az erdőkben. Nagyon sok a gyógyfürdőjük. Tehát egy olyan gazdag vidékre érkezett az ember túrázni, ahol a túrán kívül is még annyira nagyon-nagyon sok szép dolog volt.
0: Az igazság az, hogy tulajdonképpen a növényeken az, hogy beírtam, milyen gyógyhatása van, igazából azóta kezdtem foglalkozni, elkezdtem kijárni Erdélybe. Mert mindig azt láttam, hogy a hátizsákok ilyen nagy sokor különböző füvek, vannak összekötözés, ott lógnak a hátizsákoknak a hátulján, és akkor mindig oda nyomakodtam az illető egyénhez, hogy mi az, amit visz, és akkor mire jó, mire használja, és úgy sok mindent megtanultam én is. Hát egyébként meg a borvízük, hát Csomafalv egyébként arról volt híres régebben, hogy majdnem minden háznak az udvarába, hogyha kutat fúrtak, akkor tulajdonképpen borvíz jött föl. Hát emlékszem, a leges reketáborom az 2002-ben volt, Pont Gyergyűjak szervezték akkor is, és egyik nap kimentünk Csomafalvára, az magánszervezés volt a csoportunknak, és bekéretőztünk egy udvarra. És a házi gazda konkrétan a gémes kútnál leengedte a vödröt a kútba, fölhúzta, és akkor előkaptuk a bögréinket, és oldal ittunk nagyon finom hideg borvizet. És egyébként itt is Csomafalván is volt a községi feredő, ez 14 fokos vízzel, ahol lehetett lábat áztatni, illetve a bátrabbak azok nyakig megismerülhettek a vízbe. Úgyhogy tulajdonképpen tényleg gazdag vidék, tehát természeti látnivalókba is, ásványanyagokba is, meg hát a másik az, hogy a borvízekvel. A kolozsváriak vállalták fel jövőre a táborszervezést, a pontos helyszín még nincs meg. Még itt azért örülök neki, mert az jóval közelebb lesz a határoz, tehát rövidebb lesz a buszút ki.

Zimmelizárja a 6 óránkat. Don't be so shy 2016-ból szólt. Én elbúcsúzom. Az elmúlt 4 órában Strasser Ámler volt a műsorvezető. Mindenkinek további szép estét és jó rádiózást.

0: szemtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: A hét mindennapján már non-stop nyitvatartással vár a Solti Kurta Kocsma büféje. Isteni szendvicsek, remek frissítők, finom kávé, éjjel-nappal Solton a Kecskeméti út 72 szám alatt. Térj be hozzánk! Solt Kurta büfé.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az idei szüret az extrém meleg időjárás miatt 2-3 héttel korábban kezdődik, ezért már most fontos az óvatosság a borospincékben, hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter vasárnapi Facebook posztjában, amelyben a mustgáz veszélyeire figyelmeztetett. Kátai Németh Vilmos kifejtette, a must erjedése során felszabaduló széndioxid kiszorítja az oxigént a pincékből, ami oxigénhiányt, rosszul létet, szélsőséges esetben pedig fulladást és halált is okozhat. A pincébe csak megfelelő szellőztetés és a levegő ellenőrzése után szabad lemenni. A gyertyapróba önmagában nem megbízható, a megfelelő védelemhez például személyi gázkoncentráció mérőkészülék használható, amely jelzi a lecsökkent oxigén szintet. A miniszter felhívta a figyelmet, ha valaki rosszul lesz a pincében, senki ne kockáztassa a saját életét a mentéssel, hanem azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot, írja az MTI. A Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából egésznapos megemlékezést és történelmi programokat rendeznek Tolnán augusztus 26-án szerdán, adta hírül közösségi oldalán a város önkormányzata. A tolnai piac téren délelőtt 10 és délután 6 óra között korhű fegyverekkel és hadi bemutatókkal várják az érdeklődőket a Fekete Kompánia és a Börzsöny Nehéz Gyalogság hagyományőrző csoportok. Délután 3 órakor a Mohács felé tartó lovas zarándokok érkeznek a Hősök terére. A rendezvényen beszédet mond Balogh Zoltán polgármester, dr. Sárosi József országgyűlési képviselő, valamint Varga Zsolt, a Duna-Dráva Nemzeti Park képviselője. A lovasok megáldása után megkoszorúzzák a Városháza falán található mohácsi emléktáblát. Az ünnepi eseményeket követően a piac téren álló sátorban Weisz Péter történelemtanár tart előadást a korszakról, majd Szőke Anikó gasztronómiai szakember kalauzolja el a hallgatóságot a középkori hadjáratok élelmezésének világába. Az egyhetes kolozsvári Magyar Napok keretében augusztus 20-án este a Heaven Street 7 együttes adott koncertet a kolozsvári főtéren a nagy színpadon. A zenekar 10 éve tartotta búcsú koncertjét, azóta kétszer álltak össze, 5 éve és most. A 2026-os évben fennállásának mintegy 30 éves jubileuma alkalmából néhány exkluzív koncert erejéig állt színpadra a banda. A Budapest Park nagy színpadán augusztus elején dübörgött a Heaven Street 7, 20-án pedig a 17. kolozsvári Magyar Napok nagy színpada várta őket. A zenekar paksi dobosa Orbán Gyula kiemelte, számára a zenélés orvosság.
3: A Magyar Napokon először vagyunk, de amúgy mi nagyon sokat jártunk Erdélybe, és nagyon is szerettünk Erdélybe járni. Hát a zenekar effektív nem létezik már 10 éve, csak most ezzel a nyárra 3 koncertet összehoztunk, és az utolsó az úgy sikerült, hogy itt Kolozsváron sikerült a Magyar Napokon játszani, amit a várakozással várunk. Szumázva egy ilyen slágerparádé lesz egyébként, legalábbis azzal igyekszünk kedveskedni a nézőknek. Félülis ez egy ilyen jubileumi turnénak az a cím, hogy kb. 30, mert igazán mi se tudjuk, hogy mikor kezdtük az egészet, de a nagyságrendben kronológiai az így van, hogy ilyen 30 éves a zenekar, és ezt igyekeztünk így megünnepelni. 25 évet együtt töltöttünk, jóban, rosszban, ami igazán nem nagyon lehet átugrani, meg az egész az embernek az élete ez volt hozzáfűzve. Nyilván egy nagy törés volt, meg egy űr volt, amikor abba hagytuk.
4: Az elmúlt években elszakadtál-e a zenétől, a zenéléstől?
3: Az aktív zenéléstől igen, de amúgy a zenéléstől magától nem, mert nekem ez egy ilyen terápia. A zenélés nekem egy ilyen orvosság, és ez abszolút feltölt.
2: Németh Róbert basszusgitáros rádiónknak elmondta, 27 éve járt először Székelyföldön zenélni a banda, fennállásuk alatt rendszeresen jártak Erdélybe.
5: 27 éve voltunk itt először. Egyébként eljön ma az a székötvörhelyi barátunk, aki először hívott minket ide. Mondjuk a Székelyföldre hívott minket játszani, hogy annak idején ez mindig ilyen különlegesség volt, mert egyrészt számunkra is ilyen feltérképezendő hely volt Erdély, Székelyföld, tehát volt egy ilyen személyes érdekessége is ennek. Másrészt kezdetektől azt éreztük, meg még most is, hogy mindig van egy ilyen extra figyelem vagy kedvesség, mondjuk ilyen kis Magyarországra jövő zenekarok irányába, mindig volt valami plusz, amikor játszottunk a fogadtatásban is, ahogy vendégül láttak minket, szóval ez mindig különleges volt, és most, hogy mondjuk van egy ilyen párkoncertes, ideiglenes újra együtt zenélés, ezenből meg eleve maga ez, hogy újra játszunk együtt, az magában már extra, és akkor ezenből, hogy eljövünk Kolozsvár, az meg még így még inkább különlegessé teszi.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Szerdán 13 órakor tartja első ülését a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság, közölte a Tisza frakció vasárnap este az MTI-vel. Csőszi Attila, a vizsgálóbizottság elnöke a Facebookon közzétett videójában kijelentette, több 100 milliárd forint közpénz került a Magyar Nemzeti Bank alapítványaiba, és a vizsgálatnak egyebek mellett azt kell feltárnia, hogy mi történt ezekkel a forrásokkal. A politikus elmondása alapján a testület azt vizsgálja, hogy kik miatt és hova tűnt a közpénz, kik húzták belőle a legnagyobb hasznot és mire költötték. A közlés szerint a vizsgálóbizottság a frakció kezdeményezésére kezdte meg munkáját. A tervezetnél gyorsabban halad a Paks és Duna-Szent Benedek között épülő Dunai Fenék küszöb építése. Többek mellett erről is beszélt vasárnapi paksi sajtótájékoztatóján Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, a fenék küszöb építésével párhuzamosan zajlik a mederfenék megerősítése is.
2: Már csak 150 méter van a Duna bal és jobb partján épülő építmény között, tehát 150 méter hiányzik ahhoz, hogy elzárják a fenékküszöbbel tulajdonképpen a víz alatt természetesen a Dunát, és hogy elkészüljön ez a tervezett építmény. Gyorsabban haladnak a szakemberek, mint a tervezett, szerencsére. Ugye kaptunk ilyen irányú ígéreteket az elején, akkor még kicsit hitetlenkedtünk, de valóban a bal parton már egészen mélyen benyúlik a vízbe a Honvédség és a vízügy által épített építmény. A jobb oldalon ugye sokkal nehezebb a folyamatot, jóval mélyebb a Duna, óriási a sodrás, majd elmondják a szakemberek, de jelenleg zajlik a mederfenék megerősítése, hiszen a sodrás ilyenkor károkat okozhat a mederfenékben. Amikor ez elkészül, függően a víz hozamtól, utána fogják összezárni majd az építményt, és akkor éri el a végleges emelő hatását, amivel a tervező mérnökök számolnak.
1: Magyar Péter elmondta, várhatóan szerdától már teljes, 2000 megawattos kapacitással működhet ismét a paksi atomerőmű, a kormány pedig megkezdi a hosszú távra tervezett intézkedések törvényi előkészítését.
2: Miután lezárul itt a munka, vagy azzal párhuzamosan a kormány gyorsan, remélhetőleg példátlan gyorsasággal be fogja terjeszteni a szükséges jogszabályokat a parlament elé, amelyekben közösen meghatározzuk, hogy mit kell tennünk a hazánk megmentése érdekében. Klímatörvény, víz- és energiagazdálkodási törvényt fogunk előterjeszteni. Megvizsgáljuk, hogy mit kell ahhoz tennünk, hogy minél több vizet meg tudjunk tartani Magyarországon, megtartani a tájban. Milyen tározókat, milyen létesítményeket kell építenünk, hogy egész évben megfelelő mennyiségű víz álljon rendelkezésre az embereknek, a mezőgazdaságnak, a vállalatoknak. Megvizsgáljuk együtt, hogy hogyan tudjuk megmenteni a tavainkat a kiszáradástól, hogyan tudunk életet lehelni a folyóinkba. Megvizsgáljuk, hogy hogyan építsük ki újra a vízmegtartó csatornahálózatunkat, hogy éltető vízzel tudjuk ellátni a tájat. És persze folyamatosan dolgozunk hazánk energiabiztonságának megtartásán, vagyis inkább fejlesztésén, mert láthatjuk, hogy ez sok mindennek kitett, és sok minden eddig nem történt.
1: Magyar Péter továbbá elmondta, ha nélkülözni kellene a Paks által megtermelt energiát, akkor Magyarország karbon kibocsátása és az egyéb szennyezőanyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan megdőne.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Megműtötték Böde Dánielt, adta hírül weboldalán szombaton a PFC. Böde Dániel egy edzésen történő lövése után érzett fájdalmat a bal combjában, majd a képalkotó vizsgálatok kimutatták, feszítőjét operálni kell. Böde Dániel élet első műtétjén pedig már túl is esett, hogy mi hamarabb újra a pályára léphessen. A paksi futballista a klub weboldalán is olvasható nyilatkozatában elmondta, hamarosan elkezdheti újra terhelni a műtött lábát. Fura volt, délelőtt 10 órakor volt a műtét, aztán az emlékeim délután 2 óra környékétől vannak. Az orvosok azt mondták, minden rendben ment, ma délután már mehetek is haza. Körülbelül 2 hét múlva lesz varadszedés és kontroll, most egyelőre feküdnöm kell, de lassan elkezdődhetnek már a kis mozgások. Természetesen láttam az Újpest elleni meccsünket, ideje volt már ennek a győzelemnek, így kell tovább mennünk, fogalmazott Böde Dániel. A Paksi klub azt írta, sérültjeik regenerációját folyamatosan nyomon követik és arról tájékoztatást adnak. A PFC az OTP Bankliga következő fordulójában Nyíregyházán lép majd pályára szombaton.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most. Egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: Ezek a te nyári slágereid. Ez a te nyári csatornán.
1: Egész nyáron Paks FM.
2: Feltöltve igazi nyári slágerekkel.
0: Paks FM. Összeköt.

0: Mindjárt folytatjuk. A Best of élesztő összeállítással. A műsor szemtermék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Pax FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plusz alkalmazás augusztus 9-e és 16-a között. Egy hét alatt 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter vasárnap Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az alkalmazás fejlesztésében az elmúlt hónapokban jelentős előrelépés történt. Céljuk, hogy a MÁV Plusz valódi, integrált közösségi közlekedési alkalmazássá váljon. Írja az MTI. A Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából egésznapos megemlékezést és történelmi programokat rendeznek Tolnán augusztus 26-án szerdán, adta hírül közösségi oldalán a város önkormányzata. A tolnai piac téren délelőtt 10 és délután 6 óra között korhű fegyverekkel és hadi bemutatókkal várják az érdeklődőket a Fekete Kompánia és a Börzsöny Nehéz Gyalogság hagyományőrző csoportok. Délután 3 órakor a Mohács felé tartó lovas zarándokok érkeznek a Hősök terére. A rendezvényen beszédet mond Balogh Zoltán polgármester, dr. Sárosi József országgyűlési képviselő, valamint Varga Zsolt, a Duna-Dráva Nemzeti Park képviselője. A lovasok megáldása után megkoszorúzzák a Városháza falán található mohácsi emléktáblát. Az ünnepi eseményeket követően a piac téren álló sátorban Weisz Péter történelemtanár tart előadást a korszakról, majd Szőke Anikó gasztronómiai szakember kalauzolja el a hallgatóságot a középkori hadjáratok élelmezésének világába. Az egyhetes kolozsvári Magyar Napok keretében augusztus 20-án este a Heaven Street 7 együttes adott koncertet a kolozsvári főtéren a nagy színpadon. A zenekar 10 éve tartotta búcsú koncertjét, azóta kétszer álltak össze, 5 éve és most. A 2026-os évben fennállásának mintegy 30 éves jubileuma alkalmából néhány exkluzív koncert erejéig állt színpadra a banda. A Budapest Park nagy színpadán augusztus elején dübörgött a Heaven Street 7, 20-án pedig a 17. kolozsvári Magyar Napok nagy színpada várta őket. A zenekar paksi dobosa Orbán Gyula kiemelte, számára a zenélés orvosság.
2: A Magyar Napokon először vagyunk, de amúgy mi nagyon sokat jártunk Erdélybe, és nagyon is szerettünk Erdélybe járni. Hát a zenekar effektív nem létezik már 10 éve, csak most ezzel a nyárra 3 koncertet összehoztunk, és az utolsó az úgy sikerült, hogy itt Kolozsváron sikerült a Magyar Napokon játszani, amit várakozással várunk. Szumázva egy ilyen slágerparádé lesz egyébként, legalábbis azzal igyekszünk kedveskedni a nézőknek. Végülis ez egy ilyen jubileumi év, turnénak az a cím, hogy kb. 30, mert igazán mi se tudjuk, hogy mikor kezdtük az egészet, de a nagyságrendben kronológiai az így van, hogy ilyen 30 éves a zenekar, és ezt igyekeztünk így megünnepelni. 25 évet együtt töltöttünk, jóban, rosszban, ami igazán nem nagyon lehet átugrani, meg az egész az embernek az élete ez volt hozzáfűzve. Nyilván egy nagy törés volt, meg egy űr volt, amikor abba hagytuk.
3: Az elmúlt években elszakadtál el a zenétől, a zenéléstől?
2: Az aktív zenéléstől igen, de amúgy a zenéléstől magától nem, mert nekem ez egy ilyen terápia. A zenélés nekem egy ilyen orvosság, és ez abszolút feltölt.
1: Németh Róbert basszusgitáros rádiónknak elmondta, 27 éve járt először Székelyföldön zenélni a banda, fennállásuk alatt rendszeresen jártak Erdélybe.
4: 27 éve voltunk itt először. Egyébként eljön ma az a székudvarhelyi barátunk, aki először hívott minket ide. Mondjuk a Székelyföldre hívott minket játszani, hogy annak idején ez mindig ilyen különlegesség volt, mert egyrészt számunkra is ilyen feltérképezendő hely volt Erdély, Székelyföld, tehát volt egy ilyen személyes érdekessége is ennek. Másrészt kezdetektől azt éreztük, meg még most is, hogy mindig van egy ilyen extra figyelem vagy kedvesség, mondjuk ilyen kis Magyarországra jövő zenekarok irányába. Mindig volt valami plusz, amikor játszottunk a fogadtatásban is, ahogy vendégül láttak minket, szóval ez mindig különleges volt, és most, hogy mondjuk van egy ilyen párkoncertes, ideiglenes újra együtt zenélés, ezen belül meg eleve maga ez, hogy újra játszunk együtt, az magában már extra, és akkor ezen belül, hogy eljövünk Kolozsvára, az meg még így, még inkább különlegessé teszi.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Pax FM slágereihez és a Best of élesztőhöz. Mindjárt kezdünk.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Mindjárt itt a suli, de azért lesz természetesen a nyárnak egy utolsó napja. Erről fogunk beszélgetni, vagyis augusztus 31-éről Bíró Ilona Máriával, törzszászlóssal, bűn és baleset megelőzési referenssel és tanácsossal. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
1: De jó, hogy lesz! Mindenkit. De jó, hogy lesz!
2: Igen.
1: A nyárnak egy utolsó napja, és a rendezvényetek szempontjából tök jó, hogy hétfőre esik.
2: Pont ezért, ahogy itt már az adás előtt beszélgettük, hogy még nem volt ilyen programunk, és ez úgy hirtelen kipattant. Nem annyira hirtelen, tehát mi eléggé összedolgozunk több-több kis fórumon, és bedobta egy ismerős, a Sáfrány Szilvi egyébként, dobta be, hogy nézd, mit találtam a neten, és egy ilyen ifjúsági utca, vagy valami hasonló elnevezésű volt az a program, amit valahol csináltak az országba. És beszélgettünk róla, hogy milyen jó lenne, és akkor így nézegettem a naptárt, hogy hát még van egy nap, így az augusztus utolsó napja, az iskola kezdés előtt, és ez egy hétfői nap. Mi lenne, ha megcsinálnánk ezt a programot? És összehoztuk.
1: És így jött
2: vagyis
1: az ötlet.
2: Még nem, de
1: össze lesz az hozva. A Next Zone elnevezésű, Next Zona, bocsánat, igen. Hogyha így magyarosan a második szó már magyarosan van írva a plakáton is, Next Zona, és ezt majd mindjárt kitárgyaljuk, már mint a címet, a nevet, elnevezésű program jövő héten hétfőn lesz, tehát augusztus 31-én délután 3 és este 7 óra között, méghozzá a Paksi Atomtéren, és hát tulajdonképpen engedd meg, hogy a szervezők között említsem, hogy a kábítószerügyi egyeztető fórum, a Paks Kistérségi Szociális Központ, a Paksi Rendőrkapitányság, ugye, amelyet te képviselsz most, a Csengei Dénes Kulturális Központ közös tervezéséről
2: igen, van szó.
1: Milyen korosztályt vártok, és egészen pontosan mire lehet számítani, illetve megmagyarázod a Next Zónát?
2: Nincs mit nagyon megmagyarázni.
1: Jön a suli.
2: Tehát,
1: no,
2: ennyi,
1: vége a nyárnak,
2: és legyen egy nyárzáró kis délutánunk együtt, és maga az, hogy kiket várunk, mindenkit. Uh-huh. Tehát a kicsiktől a nagyokig, hogyha látod a programokat, tehát az ökocsigások jönnek, ők igazából foglalkoznak a nagyon kicsikkel, a kis totyogósoktól, kezdve a nagyon nagyokkal is, tehát a virtuális szemüvegektől kezdve nagyon sok mindent hoznak ők is, és hát mindenki ott lesz, akik így a kertbe látod, hogy társszerveként meg vannak jelölve, és megpróbáljuk úgy elbúcsúztatni ezt a nyarat, hogy biztonságban, ha már rendőrségről van szó, és akkor olyan keretek között, ahol tényleg anyu, apu, a gyerekek, kicsik, nagyok együtt tudnak játszani, vagy nagyszülők, és egy tényleg jó kis programot próbálunk kerekíteni. Lesz büfétől kezdve mindent oda szerveztünk, látod, lesz zene is, tehát a Zomborka segíti, ilyen kis háttér zene lesz, tehát nem lehet oda menni, és akkor kérni ezt, azt, azt, hanem ilyen kis tényleg ilyen kis lájtós, kis limonádét szeretnénk.
1: Kimondottan, egyébként lesz étel-ital is, tehát igen. Egyébként valóban így van, ahogy mondod, hogy a plakáton ugye rajta van az is, hogy nyár búcsúztató rendezvényre gondoltatok, nyár búcsúztató vigadalomról van szó, és valóban ott van egy ilyen felhívás, egy mondat, hogy búcsúztassuk el közösen a vakációt, zárjuk a nyarat együtt biztonságban. Ugye mindig, amikor kezdődik a nyár, a hosszú nyári szünet, akkor mivel nagyon sokszor bűn és baleset megelőzés kapcsán ugye a fiatalokkal foglalkozol és előadásokat is tartasz, nekik nem csak a szerhasználat kapcsán, mindig nagy hangsúlyt fektetsz arra te is, hogy biztonságban teljen el a nyár. Na de amikor vége a nyárnak, akkor az is fontos, hogy a tanév is.
2: Hát mert kezdődik akkor a tanév,
1: mentes legyen.
2: Akkor is szoktam hozzátok jönni, igaz? Mert akkor megbeszéljük, hogy a nagyobb forgalom, figyeljünk oda az oktatási intézményeknél, de ez a nap még szóljon arról, hogy ez az utolsó csepp, még az utolsó kis napsugár, így a nyári szünetbe, hogy talán ezen a délutánon már megvették a szülők, amit kellett az iskola kezdéshez. De még a gyerekekben ott van, hogy még azért csak nem megyünk iskolába, és akkor eljönnek erre a kis programra, és ott lesznek velünk. Tényleg a gokártoktól kezdve nagyon sok mindenre készülünk.
1: Uh-huh. Jó, tehát akkor a Paksi Atomtéren délután 3 órától jövő héten hétfőn a Paksi Ökocsiga játszóházat említetted. Ugye én azt gondolom, hogy sok paksinak már nem kell megmagyarázni, ők ugye általában, és valóban ide is van írva a plakátra, a pedálos gokártoktól elkezdve a kreatív sarokig, a kis kézműves sarokig mindent hoznak, de említetted a virtuális szemüvegeket, egy-két, ami esetleg a nagyobb bacskákat érdekli, nagyobb bacskákat érdekelheti, akár az apukákat is, a virtuális szemüvegről van szó, kérlek, említs meg még pár dolgot.
2: Hát igen, ez a virtuális szemüveg, ez inkább a nagyobbaknak szól, tehát ők is kipróbálhatnak bizonyos dolgokat, és bocsánat, de most hirtelen nem tudom, hogy mivel is készülnek a Laciék, mert szerintem van nekik többféle program is ehhez, és ilyen autószimulátor, ezeket mondjuk már láttam, és akkor tudom, hogy lehet ott harcolni meg minden a virtuális szemüvege, és a szimulációs autó pedig egy ilyen beülős, tudod, ez a...
1: Igen.
2: Ilyen széknek mondják, mint a gamer szék, és a akkor ott lehet különböző járműveket.
1: Jaj, de jó, hányat hoznak? Lehet, hogy csak egyet.
2: Abból szerintem egyet. Tehát, hogy tényleg kicsiktől a nagyokig mindenki megtalálhatja majd a magának, maga szájízének való kis programot erre az utolsó délutára.
1: Bármilyen téma kapcsán felvilágosítást is adtok?
2: Persze, hát igen, mint a rendőrség. Készültök. Igen, én nem fogok ott és csillámporokat szorgatni, tehát, hogy bár de már tőlem messze, de most nem, hanem igen, nekünk lesz saját standunk, ahol bűn és baleset megelőzéssel kapcsolatban meg lehet minket keresni, oda lehet jönni, lehet tájékoztatást kérni különböző problémákra, és akkor erről is tudunk beszélgetni. Mi is visszük a szokásos pinkó táblát, az ilyen kressz tábla, és akkor be kell dobni a kis korongot, tehát lehet egy kis kresszezést is, különböző kábítószer ellenes kis programjai vannak különben, amit így laptopon és tableten is lehet játszani a gyerekekkel, hogy mennyire felkészültek. Tehát mi ezekkel készünk, részeg szemüvegekkel.
1: Uh-huh. Igen, annak is mindig nagy sikere.
2: Nagyon nagy, imádják.
1: Hogyha valaki még nem hallott volna róla, ugye a részeg szemüvegnek az a lényege, hogyha fölveszem, akkor hát nem is teljesen olyan, mint hogyha csak egyszerűen piszkos vagy homályos lenne a szemüvegem, annál egy picit több.
2: Hát annál több, igen.
1: De nagyon jól visszaadja.
2: Aha. Egyébként, és van kétféle ilyen alkoholos befolyásoltságot imitáló szemüvegem, és van egy, ami a kábítószert, mintha valamilyen kábítószert fogyasztott van, egy általános. Olyan egyébként, mint a síz szemüveg, fölveszik, és akkor teljesen hát más világba kerülnek.
1: De ilyenkor azért mondjuk el a hallgatóknak, hogy mondjuk, ha valaki egy részeg szemüveget fölvesz, vagy ráadod, ott egy ilyen standnál, akkor nem csak körbenéz, hanem azt neki feladatokat, hogy na, akkor most tessék egyenesen járni.
2: Nagyon sokféle feladat van. A tinédzserek azt szeretik, hogyha mondjuk megyek az eszibe, vagy valahova, akkor ők rajzolhatnak a táblára. És akkor
1: a részek szemüvegben?
2: Igen, bizony. És hát de valakiknek nagyon jól megy, mert mindenkire más-más mm-hmm. hatása van, ahogy az alkohol és a kábítószer is mindenkire más, mm-hmm. hogyha ezek a szemüvegek is teljesen más, hogy láttatják magukat fiatalokat, és ők nagyon szeretnek rajzolni, de van ilyen dobálós játékom, vagy pedig van ilyen kikerülős, hogy próbálják az akadályokat kikerülni, hogyha rajtuk vannak ezek a szemüvegek. A felnőttek nem nagyon bírják, tehát ők fölveszik, és tényleg, mintha rosszul lennének, hány inger kerülgeti őket, szédülnek, de gyerekek, hát én voltam egy nyári táborba, benne fociztak, tehát, hogy igen, az ilyen 8-9-10 évesek fölvették, és fociztak benne, tehát hiába mondtam, hogy talán nem kellene, nem kellene futni, simán.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Nekik mégis élmény volt ez, valami más, de egyébként biztos vagyok benne, hogy amikor meg egy olyan helyzetbe vagy szituációba kerülnek, akkor eszükbe jut. Eszükbe jut ez az élmény, és lehet, hogy akkor az egy nem tudom, tréfás dolog volt.
2: Persze,
1: a focizni benne, de azért az egész
2: ez más teljesen, igen. De csak azt akartam ezzel kifejezni, uh-huh. hogy tényleg a gyerekekre és a felnőttekre is más, hogy hat ez a szemüveg. Uh-huh. De ez is egy jó dolog. Hogy
1: nagyon jó, bármi más is elmondhatsz, ami a standotokon szokott lenni, tehát arról beszélgetünk, ugye, hogy jövő héten, hétfőn, augusztus 31-en délután 3-tól este 7-ig nyárbúcsúztató vigadalom, és hát tulajdonképpen valóban azt gondolom, hogy úgy, ahogy hangsúlyoztad, és bármely korosztály jöhet, szülők, gyerekekkel, és ez a hétfő délután, és nem évfélig tart, nem egy buliról van szó, közösségi napról és együttlétről. Egyébként, ha már itt tartunk, és ha bűn és baleset megelőzés, milyen volt a nyár, mit gondolsz? Nagyon sok táborban jártál, nagyon sok előadást tartottál gyerekeknek, fiataloknak, volt-e bármi olyan élményed, amit úgy elmesélnél, egy kérdést, ha kaptál, vagy bármi, ami eszedbe jut, bár nem kértelek előre, hogy ezzel készülj be. Én akkor mindig meglepem az interjú alanyaimat, de ez nagyon szereti.
2: Tényleg nagyon sokféle táborban voltam, rengeteg. Vannak visszatérő táborok, ahova járok, és most akkor egyet kiemelnék, mert ez egy új kezdeményezés volt, a mesés közlekedés tábor Dunaföldváron. Ez egy civil csoport, hát úgy civil, hogy a mentősök és a többik is vannak benne, felnőtt szereplők, de hogy ők ezt így fölkarolták, hogy mi lenne, hogyha a gyerekeket bevezetnénk a tényleg biztonságos közlekedésbe. És erről szólt egy hét táborozás. És ez annyira jó, és most is még ráz a hideg, tehát hogy ez nagyon jól esett nekem, hogy valakik civilként is meglátják azt, hogy igen, ezért tenni kell, és nagyon sok szülő iratta be a gyerkőcöt, hogy tényleg megtanulja a biztonságos közlekedést, legyen az gyalogos, kerékpáros, vagy bármilyen más közlekedési formáról beszélünk.
1: Hallottunk erről a táborról, a plakátját is láttuk, többek között paksi táboros csoportokban is hirdették, igen. És meg lett osztva. De egyébként nem is szakemberek, mert hogy mondhatod, hogy civil kezdeményezés, tehát nem egy rendőrség, nem rendőrök szervezték, és szakembereket hívtak, vagy ők saját, úgymond, átlag felnőtt fejükkel
2: kitalálták, és úgy hívtak szakembereket.
1: Aha, hívtak szakembereket, mint téged.
2: Igen. És szerintem le a kalappal.
1: Én az, igen, egyébként átlag felnőtt fejjel is sok mindent el tudunk mondani a gyerekeknek és a fiataloknak a közlekedésről, az biztos, és hogyha ezt valamilyen módon koncentráljuk, akár egy táborba, az is tök jó. Teljesen.
2: Igen, mert más, hogyha egy rendőr mondja el, más, hogyha mondjuk...
1: Anyuka, apuka.
2: Igen.
1: Megint
2: vagy pedig egy mentő mondja el, hogy ő miket tapasztal mondjuk a munkája során, vagy egy tűzoltó. Tehát ez mind fontos, mert bizony, hogy történik egy közlekedési baleset, akkor mi így együtt, ez a három társszerv, mi ott vagyunk. És hogyha ezt el tudjuk mondani a gyerekeknek az ő nyelvezetükkel, akkor talán figyelmesebbek lesznek, hogy tényleg mire kell figyelni. De volt egy másik táborom is, ami nagyon-nagyon jó volt, és hát itt a harmad Gabi volt nálam a rendőrségen, tehát azért egy színjátszó csoport, vagy egy tábort behozni a rendőrségre, és ott megismertetni a munkánkat velük, ez is egy nagyon jó, és utána bevontak minket, rendőröket, egy ilyen kis, hogy is mondják, ilyen kis szituációs.
1: Uh-huh. Igen, és hallottam írét, az életképes táborról beszélsz,
2: igen,
1: amit harmad Gabi kolléganőnk szervezett, és nekem is végtelenül tetszett, mert Gabi nekünk erről beszámolt, és ugye talán még a rádió Facebook oldalán is megosztottunk ezzel kapcsolatban fotókat, hogy nem csak elment, elvitte a színjátszó kis táborát a rendőrségre, hogy ti tartsatok egy előadást, hogy jön ez a színjátszó táborhoz, hanem ilyen szituációs feladatokra kért fel
2: ami
1: benneteket.
2: A rendőrség, akár egy igazoltatás.
1: Igen, és állítólag ti erre vevők voltatok. Hát
2: igen, mindenbe be lehet volna. De ez is nagyon jó, mert ez is egy másik szemlélet, hogy tényleg ne féljenek tőlünk a gyerekek a rendőröktől, hogy mi tényleg azért vagyunk, hogy segítsünk, és merjenek segítséget kérni, és hogy ismerjék meg a munkánkat, és tényleg ott abba a táborba is azért voltak a kicsiktől a nagyokig, és mindenki élvezte, és mégis valahogy ebbe a táborba is be lehetett minket vonni, mint a rendőrséget.
1: Abszolút, és tényleg nyitottak voltatok. De véget ér a nyár, lesz egy nyárbúcsúztató vigadalom. Ilyenkor egyébként, ha egy mondatban lehet valami, és a bűn és baleset megelőzés van a középpontban, egy mondatban valami buzdítót mondani, akár szülőknek, akár diákoknak, fiataloknak. Mit szoktál ilyenkor legfőképp hangsúlyozni? Indul a tanév, de fontos, hogy a tanév alatt is biztonságban legyenek a fiatalok és a gyerekek.
2: Hát igen, tehát, hogy mindenképp tartsák meg jó szokásaikat, hogyha átvészelték, és tényleg minden rendben volt a nyáron, akkor vigyük tovább ezt a lendületet az évbe, és igen, figyeljünk oda a közlekedésünkre, figyeljünk arra, a baráti körünkre figyeljünk, és azért hétvégente ugyanúgy ott marad a szórakozás, és ott is figyeljünk egymásra. Én mindig azt mondom, hogy egymásra kell figyelni, és akkor nem lehet gond. Mert szóval, tehát azért baleset a baleset, mert sajnos történnek ilyenek, de hogyha ott vagyunk egymásnak, akkor tudunk segíteni, vagy szólni, figyelmeztetni, vagy bármi. Úgyhogy tartsuk meg ezt a jó szokásunkat.
1: Igen, a közlekedésben is, és minden
2: és
1: területen,
2: minden más
1: is,
2: területen
1: de
2: is.
1: Mindenek előtt a nyár utolsó napján szórakozzunk együtt.
2: Igen, várunk mindenkit,
1: és búcsúztassuk el közösen a nyar. Akkor még egyszer, Ica, hol és mikor?
2: Augusztus 31-én fent az Atomtéren, a Csengei mellett várjuk sok szeretettel a paksi, vagy nem paksi lakosokat, tehát mindenki jöjjön nyugodtan, tényleg nagy összefogással készült ez a kis program, a kábítószerügyi egyeztető fórum, a rendőrség, a Paks Kistérségi Szociális Központ és a Csengei Dénes Kulturális Központtal együtt hoztunk létre ezt az ifjúsági teret, vagy nem is tudom minek nevezzem, tehát a Next Zónát, ahol tényleg lesz büfé, lesz ilyen kis kürtös kalácsos, na, tehát
1: tessék,
2: még azt is
1: az
2: szerveztünk,
1: is
2: tehát étel, ital és szórakozás, hogy tényleg biztonságos volt a nyarunk, jól éreztük magunkat, még akkor egy utolsó löketet rakjunk oda, mielőtt az utolsó toltartót, vagy most nyitjuk ki esetleg a táskát, és ki tudja, mi maradt bennünk. Júniusban, júliusban, tehát, hogy még ezelőtt egy kicsit, még kicsit szabaduljunk ki egy utolsót, és szórakozzunk együtt.
1: A Next Zona nevű rendezvényről van szó, amely kimondottan nyárbúcsúztató, és hát valóban egy vadonatúj kezdeményezés, nagyon sok interaktív játékokkal, gyerekeknek, fiataloknak és felnőtteknek
2: is. És kint a
1: is,
2: szabadban.
1: Kint a szabadban az Atomtéren, igen, essen sokat az eső, de ne aznap. Augusztus 31-én hétfőn délután 3 és este 7 óra között.
0: Best of Élesztő. Élesztő. A Paks FM-en.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Visszatekintünk egy olyan bő másfél hónapot, egészen július 5-éig fogunk visszamenni, ugyanis azon a napon történt, hogy a Köler tej és tehenészet területén, a Köler tehenészet területén tűz keletkezett, másnapra 6-ára tudták a tüzet eloltani a tűzoltók nagy összefogással. Több mint 1500 bála semmisült meg, és Köler Péter Györkönyi tulajdonossal, a tehenészet tulajdonosával akkor beszélgettünk is arról, hogy hogyan tudunk segíteni akármi is. Hatalmas összefogás indult meg, nagyon sok felajánlás érkezett, hogy mi történt az elmúlt másfél hónap alatt, arról beszélgetek most Péterrel, akit itt köszöntetek a telefon túlsó végén. Jó reggelt, szia!
2: Jó reggelt, szia, köszöntöm a hallgatókat!
1: Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Mi történt az elmúlt másfél hónap alatt? Mesélj, kérlek, sikerült-e helyreállni, illetve úgy gondoljuk, hogy, illetve úgy tudjuk, hogy nagyon-nagyon sokféle fajta felajánlás érkezett, de hogy milyen segítséget tudtatok elfogadni, az megint egy más kérdés.
2: Hát igen, itt lehet akkor most meg is köszönném a tűzoltóknak, a katasztrófavédelemnek, meg a nagyon sok segítségét a környékbeli gazdáknak, szomszédoknak, meg hát nagyon sok ember segített tényleg, úgyhogy ez nagyon jó érzés, nagyon sok erőt lehet ebből meríteni. És hát ez a tűz, ez valószínűleg a mi hibánk volt, egy öngyulladás következtében égett le a tévásvétel. Ez 460 négyzetméteres épület volt, egy vasvás szerkezetes épület, és teljesen tele volt bálával, meg még előtte is volt egy nagy kazal. Úgyhogy ebből tanultunk sokat. Nem szabad egy helyre rakni ennyi bálát, meg mindig, tehát jobban oda kell figyeljünk, hogy teljesen száraz szénát tegyünk be kazalba. Hát azóta elbontottuk az épületet, silóztunk a helyére. Volt az érdekes, amikor itt oltottuk a tüzet a rakodógéppel, hordtam ki a bálákat, és a tűzoltók még szedték szét, és oltották, mert ugye... Hát én furcsa módon abba gondolkoztam, amikor hordtam ki a bálát a fészer alól, és ahogy megemeltem a géppel, akkor levegőt kapott, mindjárt lángra lobbant, és ezt ugye mindet szét kellett szedni, eloltani, hogy mit fogok a színes fészer helyére építeni. Tehát nem egy percig se gondolkoztam azon, hogy akkor itt nekünk most befellegzik. Nem tudom miért, ezt valószínűleg apukámtól láttam, vagy tanultam, meg itt nekünk a családban azért elég sokszor volt már ilyen
1: nehéz
2: helyzet. Igen, itt ebben a vállalkozásban meg elég sok áldozatot követelt már, meg feladást, ilyen családtéren, meg mindenféle téren. Úgyhogy nem fordult meg a fejembe egyszer se, hogy ezt most itt akkor feladjuk, csak ez egy nehéz időszak, ezt az évet majd túl kell élni. Uh-huh. De hát ez mindenkivel így van. Az összes gazdatársnak valószínűleg ez jár a fejébe, itt az asszály miatt, a elkeserítő árak miatt. Nekünk még ez még rátett egy lapáttal, de az, hogy ennyi felajánlás érkezett, az nagyon jó érzés, és tehát olyan gazdák, állattartók hoztak nekünk ide bálákat, akiknek valószínűleg őnekik sincsen nagy bőséggel belőle, de egy kocsival, vagy két-három bálát valaki elhozta, valakihez elmentünk, vagy még nem jutottunk el odáig, kaszálókat ajánlottak föl. Valaki a szalmáját nem zúzta le, és összebálázhattuk. Úgyhogy tényleg nagyon-nagyon segítőkészek voltak az emberek a legtöbb.
1: Igen. Amikor mi is a felhívást a Paks FM Facebook oldalán közzétettük, akkor most nézem ezt a felhívást, akkor és azóta is közel 2000-en osztották meg, és valóban osztották Soprontól egészen Debrecenig, és úgy tudjuk, hogy nagyon sok felajánlást kaptatok, ami egyébként pont azért érdekes, mert egy rendkívül száraz, aszályos évünk van, mások is esetleg hiányban szenvednek, takarmány hiányban, és egy ilyen szituációban kellett segítséget jogért kiáltani. A felajánlásokat illetően úgy tudjuk, hogy nagyon sokan ajánlottak fel akár csak egy-egy darab bálát. Ezeket a segítségeket el tudtátok fogadni egyáltalán, vagy egy-egy bála felajánlással nem nagyon tudtatok mit kezdeni?
2: Hát elfogadni nem elfogadtam az összeset, és mondtam nekik, hogy hát nem tudom, hogy mikor fogok tudni érte elmenni, mert ha nem lett volna ez a tűzeset, akkor nekünk egyébként, tehát attól függetlenül is minden napra megvolt a munka. Most ez azt jelentette, hogy újra kellett kezdeni az egész éves szénagyűjtést, és itt a nálunk dolgozó emberek, tehát mindenki tudta, hogy ez elég megfeszített munka volt, úgyhogy azt mondom, hogy tehát nagyon sokan elhozták nekünk azt az egy-két bálát. Sok helyre nem értem még oda, mert szalmát haza kellett hordanunk, aztán síroznunk kellett, mert a kukorica felsült volna, és most majd valószínűleg a következő hetekben fogom majd fölkeresni azokat, akikhez el kellene még mennem báláért. Meg hát ugye kerestem én itt azokat a gazdákat, akiknek volt eladó, valamennyit vásároltunk, foglalóztunk, addig nyújtózkodtunk, ameddig a takarónkért, és azokat is majd, amiket lefoglaltunk, megvettünk, azokat se hoztuk még haza. Mert 60-70-80 kilométerre kell menni, úgyhogy ez traktorral meg egy lassú folyamat lesz.
1: 1500 bálátok semmisült meg, azok, akik egy-egy bálát ajánlottak fel, és el is vitték hozzátok, azáltal hány darab bála jött össze? 10, 20, 30, 50, 100 körülbelül?
2: Hát ilyen 150 körülbelül.
1: Az is valami így van, az is nagy tétel, illetve úgy tudjuk, hogy voltak, akik kaszálókat ajánlottak fel. Igen. Például többen a mi Facebook oldalunkon is kommentelték, hogy a Paks és Madocsa közötti töltés mellett milyen gazos a terület, hát menjetek el oda, nem tudják ugyan, hogy kihez tartozik, de talán azt ott le lehetne úgymond kaszálni. Például ezzel a lehetőséggel tudtatok élni?
2: Hát én beszéltem azzal az emberrel, aki bérel azt a töltést, és azt mondta, hogy ő megnézte, és igazából többbe kerül a gázolaj, meg az összebálázása, mint amennyit ér. Volt nekünk olyan felajánlás is, hogy lekaszáltunk 8 hektár, például 8 hektár lucernát, és egy darab bála lett rajta.
1: Aha. És ez megint az asszályos időszaknak is köszönhető.
2: Hát ez olyan az asszály miatt van, így. Tehát ez nem... Sajnos olyan helyzet, hogy most nagyon végig kell gondolni, hogy minek áll az ember neki, mert a gázolaj ára is nem olyan fényes, tehát elég drága. Az időből nem sok van, úgyhogy próbálunk inkább venni. Van, akinek van eladó, az abba tud segíteni, hogy mondjuk az árból enged egy pár ezer forintot bálánként, és akkor ez is egy segítség.
1: Igen, egyébként, hogyha a felajánlásokat darabszámban meg kéne mondani, mert tudom, hogy utána sűrűn a felhívások közzététele után sűrűn csörgött a telefonod neked is, édesapádnak is.

0: akiket én ismerek fuvarost, azt mondták, hogy ez olyan sokba kerül onnan elhozni ezt a tételt, hogy, hogy nem lett belőle semmi. Most valószínűleg még, hogyha találnánk rá egy olcsóbb fuvarost, akkor, akkor megoldható lenne, de azóta nem foglalkoztunk rá.
1: Igen, igen, mert hogy a munka az közben tart, és hogyha jól értjük, és jól értem, akkor tulajdonképpen még vannak bálák, amelyeket ugyan felajánlottak, vagy akár kaszálók, de ne, egyszerűen nem tudtatok élni azzal, hogy elmenjetek érte, vagy hogy egyáltalán a végére érjetek a munkának. Tehát értem, hogy ez folyamatban van, mégis engedd meg, hogy megkérdezzem, hogy miben tudnák segíteni, vagy miben tudnának azok a hallgatóink segíteni, akik esetleg hallgatnak bennünket, és hasonló dolgokkal foglalkoznak. Időt nem tudunk adni.
0: Hát az a baj, igen.
1: Igen.
0: Hát én nekem el vannak mentve a telefonszámok, úgyhogy ahogy engedi az időnk, akkor én fogom őket keresni, és tehát nem tudok már többet tenni.
1: Igen, de hogyha mégis esetleg olyan felajánlás érkezne, hogy nagyobb mennyiségű bálát, akár 10-20-at egyszerre oda tudnak szállítani hozzátok, azt el tudjátok fogadni, gondolom, mert lehet, hogy akkor ezek beelőzik az egy-egy bála a Békés Csabai felajánlásokat, ha jól értem.
0: Igen, de én nem szeretném, tehát azért teljesen, én próbálok inkább elmenni érte, hogy ne legyen még ez másnak a költsége, csak az idő nem engedi, azért ilyen folyamatosan vannak napi munkák, meg aratás, sírózás, szület.
1: Igen.
0: Úgyhogy ahogy, mindig ahogy van egy kis időnk, akkor elmegyünk, és akkor próbáljuk ezeket hazahordani.
2: Ez a Paks FM, és a

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Lezajlottak a Szent István napok, neked egyébként mi volt a kedvenc programod? Tudsz választani?
2: Fú.
1: Nehéz, nehéz.
2: Őszintén nem igazán.
1: Tehát, majd én mondok. Majd én mondok. Na, nem a te kedvencedet, az enyémet.

0: Na de tényleg tudsz mondani?
1: Nagyon őszinte vagyok, akkor nekem a vége volt a legjobb, hogy tehát, hogy azért nagyon elfáradtunk a 4 nap alatt, a kollégák is reggeltől estig volt, hogy hajnali 3-kor mentünk haza, és másnap reggel mondjuk a templomban kezdtünk a kenyérszenteléssel. Mindenki nagyon fáradt, szombaton, vasárnap most kint pakoltuk el a helyszínt, a kollégák még most is ott vannak, úgyhogy úgyhogy majd inkább holnap utára.
0: Igen, leülepedik.
1: Ki kell pihenni magunkat. Le a kalap a Csengei egész kollektívája előtt szerintem. Tehát a gazdaságisoktól a technikai munkatársak és a szervező kollégák viszonyat sokat raktak ehhez most is hozzá. És ugye hát arról nem beszélve, hogy elsőjén pedig már építjük a bálát.
0: Igen, már építitek a bálát, akkor elárulom, hogy nekem mi tetszett, és utána bálászoltunk. Egyébként nehéz, mert én is nagyon bírom a mozipikniket, musical party vagyok, nekem nagyon bejön a Neoton gyerekkoromban. Mindig azt hallgattam, és biztos, hogy jó lett volna a Pornograszt is, de amit a Brass Vibe produkált a nagy színpadon pénteken, ugye őket sem mindenki ismeri, tehát mai popslágerek is fúvósokkal, részfúvósokkal, hát az valami zseniális volt. Már képzeld el, amikor próbáltak a kis színpadon, mi láttam, nagyon korán igen, kint voltunk, igen, nagyon igen, korán igen, kint igen. voltunk, és már akkor kezdett oda jöttek hozzám, hogy Andi, nem tudjuk, hogy ők kint, de csináljatok, légy szíves velük interjút. Igen. Szenzációsak voltak.
1: És ők is haláljó fejek voltak.
0: Igen, igen.
1: És ami a nagyszerűsége volt szerintem most ennek a rendezvénynek, ugye a kis színpadot nem dugtuk el hátra a dombögé, hanem rögtön majdnem szembe volt a nagy színpaddal, és amint végzett az egyik koncert, jött a fordítás, és akkor a kis színpadon folytatódott a műsor, 1-2 perces átállás volt, senkinek nem kellett sokat sétálni, a megfordult, és...
0: Szerintem, és már ott volt, sikerült. teljesen jó volt valóban, hogy a két színpad egymással szembe volt, és akkor minden erőtökkel indultok, hogy szervezzétek a borbálát, amely jövő héten csütörtöktől szombatig lesz a Sárgödör téren. Ez ugye egy új helyszín volt már a tavalyi év során. Nagyon bejött, nagyon-nagyon jó visszhangja volt, és hát az az igazság, hogy nem lesz most időnk arra, hogy minden fellépőt végig és átbeszéljünk, de ígéretet tettél, hogy akkor jövő héten majd még egyszer eljöttök, és akkor adunk ízelítőt, de hát elképesztő zenei és egyáltalán színpadi felhozatal produkáltok ez alatt a 3 nap alatt, és egészen más stílusról van szó.
1: Ez most a megszokott báláktól is egy kicsit eltér. Szerintem műfajában mondhatom azt, hogy komplex, de mégsem az, mert hogy elmentünk egy kicsit a népzenék világába, de itt a klezmeren át a cigány népzene, a magyar, a latin, az ír kocsmazene, a balkáni népzene meg fog jelenni különféle, akár még vicces verzióba is. Mondjuk itt tudok mondani egy zenekart, a Zubojt én nagyon-nagyon várom. Ők képzett népzenészek, jazzisták, kiegészítve Busa Pistával, aki pedig egy reppelő, szájdoboló alakja mondjuk az Airi Mafiának, és ők ilyen medlikkel, ilyen összehúzott számokkal szórakoztatják a közönséget. Én imádom, nagyon vidám, és emellett nagyon komplex. Tehát a Kentucky-ből átmennek a Kiskecelányomba, vagy zseniális, igen, vicces. Igen. És lesz itt egy kis rock, egy kis jazz, és ki lesz egészítve egy kis színházi produkció, valami a saját közös munkánknak a gyümölcse volt annó a Fényre írt szó.
0: A Fényre írt szó, amit színházi keretek között lehetett látni, ingyenesen megtekinteni, az többek között általad írt novellára volt fényjáték, óriási siker volt, és ott akkor nagyon sokan megkérdezték, hogy hol lehet ezt újra megnézni. Én nagyon kíváncsian várom, mert hogy szabadtére fogjátok vinni, de mindenkinek nagyon ajánlom, és úgy tudom, hogy most a szereposztást úgy osztottátok le, hogy csak is kizárólag csengés kollégák fognak játszani.
1: Nem, teljesen jött ez össze.
0: De majdnem,
1: így van.
0: Nagyon jó, nagyon-nagyon jó lesz, oké. Te figyelj, van még egy pár percünk, még tudsz maradni?
1: Abszolút.
0: De hát figyelj, hallgassunk már bele egyébként. Például bekészítettem a Kacaj nevű zenekartól a...
1: Holdvilágot.
0: Nem, én most a Kékibolyára találtam rá. Egyébként pedig tényleg olyan zenészek és zenekarok jönnek, akik zseniális zenészek. Tehát zseniális zenészek fognak.

0: Most szabad beszélni.
1: Igen, most szabad beszélni. Kicsit belehallgatunk.
0: Az Eszterhé nevű zenekarnak van paksi vonatkozása.
1: Na, tessék.
0: A zeneiskolában tanította fiatalember.
1: Tényleg?
0: Igen, igen. Uh-huh. De én sem vagyok teljesen felkészült, ugye menet közben.
1: De ki megvan a neve?
0: Nincs.
1: Most nincs.
0: Bocsánat.
1: De jó.
0: Ennyire, nem tudom, a Förkinnel már dolgoztunk. Most kint vagyunk előadásban?
1: Igen, előadásban vagyunk, jó, közben hallgatjuk a Kékibolyát, igen.
0: A Förkin már volt nálunk, nagyon-nagyon szerették őket, azért hoztuk vissza. A cimbali band, ugye a cimbalom az eleve egy olyan hangszer, amit nagyon ritkán lehet hallgatni. A belvárosi betyárok egy fiataloknak, leginkább gyerekeknek szóló előadás lesz. Itt a zuboly és a kacaj, az szerintem valami egészen szenzációs, de Csík János is azt hiszem olyan név, akivel érdemes megismerkedni, vagy meghallgatni, hogyha a ritmusa lesz a roma népzenénk. Azt szokták rá mondani, hogy a szegény ember párnagresztje. Úgyhogy...
1: Ezt még nem hallottam, ezt komolyan.
0: Tényleg.
1: Óriási.
0: Kicsit pótoljuk talán.
1: Aha, óriási. Egyébként valóban, ugye most a kacajtól a Kékibolyába hallgattunk bele egy kicsit, de én a Firkintől is készítettem be, ugye ott a hetet hét székely.
2: Részeg voltam én.
1: Nagyon bírom.
0: Itt, amikor 3 évvel ezelőtt itt voltak, akkor viszkit osztottak közben, meg ugye mesét mondanak, ez most is így lesz.
1: Egyébként az ő feldolgozásaikban és zenőkben van egy nagy adag szarkazmus is.
0: Persze.
1: Nagyon abszolút, bírom, nagyon abszolút. Bírom. És hát itt is egy több százezres megtekintés a hetet hét székely című daluk, amiből most egy keveset bejátszottam. A Zuboly zenekart pedig ugye említetted, ő náluk ugye többek között az az érdekes, hogy ugye azok közé a zenekar, magyar hazai zenekarok közé sorolják őket, akik saját maguk hát találták ki tulajdonképpen, hogy milyen stílusban is játszanak. Ugye ez a Broken Ethno, a zenekar által kitalált stílus, mely a hip-hop és a népzene keveréke. Nagyon bírom őket, hogy ők ezt így mondják magukról.
0: A hasonló leírást én olvastam a Mákli Körös ifjú titán csapatnál. Hát az meg ez a balkáni jelzővel kezdődik, utána nem tudom, hogy miket írtak hozzá, de már a megnevezésük, a műfaji kitalációjuk is egészen vicces, és emellett meg szenzációs zenét játszanak.
1: Igen, és mondtad, hogy egy kicsit folkloros a történet, a Zubolyba és a Homeopátia című dalukba is belehallgathatunk?
0: Abszolút.

0: egyébként ez egy régebbi daluk, mert ez, tehát ez bő 15 évvel ezelőtt.
1: Ezt akartam mondani, hogy 10-15 éves,
0: igen,
1: legalább.
0: De az egyik legfelkapottabb a YouTube-on, és a videoklipit is érdemes megnézni, és ebbe is...
1: Ezt taslit.
0: Igen.
1: Javaslom mindenkinek.
0: Igen. De ebbe is van egy nagy adag humor, nagy adag humor, és azt gondolom, hogy olyan zenekarokat mutattunk most be, ahol tényleg a modern hangszerek és az elsősorban folklórban használt hangszereket úgy ötvözik a srácok, egyébként igen, vérprofi zenészek tényleg, és ebbe az igazán jókedvű magyar népdalba, ahogy egy popposítják és beleteszik a humort, szenzációs, tehát tényleg nagyon-nagyon jó koncertek lesznek a Borbálán.
1: Én azt gondolom, hogy ez a felhozatal lesz tényleg nagyon minőségi zene lesz most a Bálán.
0: Igen, és hát ezen kívül a zenén kívül gondolom lesz minden más is. Tehát abszolút. Étel, ital, bálák lesznek?
1: Lesz bála is, igen, egészen más formában, mint tavaly. Tulajdonképpen egy ilyen beengedő kapu és a színház közül köré lesz már csak feltéve a bála. Uh-huh. Hát ugye itt ez viszonylag egy zárt tér, itt a, nem úgy döntöttünk, hogy nem takarjuk el a gyönyörű présházakat, mert nem kell, megadjuk a színház jellegét azzal, hogy mégis egy ilyen kis félkörbe a színpad mellett meg lesz, és akkor a lent és a fenti bejáratnál lesz egy kapu.
0: Uh-huh. Ahol be lehet
1: ahol
0: majd
1: be
0: jutni,
1: lehet jutni a rendezvényre,
0: a bálák között. A bálák egyébként elsősorban a gyerekek kedvencei, de így nagyon van. Sokan mondták tavaly is, hogy olyan hangulatos volt ott a bálák között ülni és nézni a nagy színpadot, úgymond a színpadot, és úgy végighallgatni a koncerteket. És hát ha már itt tartunk, hogy említetted a Szent István napok kapcsán is az ülőteret, ugye azért tavaly is úgy építettétek föl, hogy lehetett ülni is. Igen. A koncerteket nézve, hát nem tudom, hány székkel készültök.
1: 350-400 széket szoktunk kivinni, ugye most a lent és a fönti tér között megpróbáltuk sokkal profibban elosztani a fellépőket, tehát az egyik koncert véget ér, a másik pedig a másik téren fog kezdődni, és arányaiban is nagyjából felesben vannak a fellépők. Uh-huh. És akkor így mind a két oldalra kell készülnünk székkel.
2: Best of élesztő a Paks FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az idei szüret az extrém meleg időjárás miatt 2-3 héttel korábban kezdődik, ezért már most fontos az óvatosság a borospincékben, hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter vasárnapi Facebook posztjában, amelyben a mustgáz veszélyeire figyelmeztetett. Kátai Német Vilmos kifejtette, a must erjedése során felszabaduló széndioxid kiszorítja az oxigént a pincékből, ami oxigénhiányt, rosszul létet, szélsőséges esetben pedig fulladást és halált is okozhat. A pincébe csak megfelelő szellőztetés és a levegő ellenőrzése után szabad lemenni. A gyertyapróba önmagában nem megbízható, a megfelelő védelemhez például személyi gázkoncentráció mérőkészülék használható, amely jelzi a lecsökkent oxigén szintet. A miniszter felhívta a figyelmet, ha valaki rosszul lesz a pincében, senki ne kockáztassa a saját életét a mentéssel, hanem azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot, írja az MTI. A tervezetnél gyorsabban halad a Paks és Duna-Szent Benedek között épülő Dunai Fenék küszöb építése. Többek mellett erről is beszélt vasárnapi paksi sajtótájékoztatóján Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, a fenék küszöb építésével párhuzamosan zajlik a mederfenék megerősítése is.
2: Már csak 150 méter van a Duna bal és jobb partján épülő építmény között, tehát 150 méter hiányzik ahhoz, hogy elzárják a fenékküszöbbel tulajdonképpen a víz alatt természetesen a Dunát, és hogy elkészüljön ez a tervezett építmény. Gyorsabban haladnak a szakemberek, mint a tervezett, szerencsére. Ugye kaptunk ilyen irányú ígéreteket az elején, akkor még kicsit hitetlenkedtünk, de valóban a bal parton már egészen mélyen benyúlik a vízbe a Honvédség és a vízügy által épített építmény. A jobb oldalon ugye sokkal nehezebb a folyamatot, jóval mélyebb a Duna, óriási a sodrás, majd elmondják a szakemberek, de jelenleg zajlik a mederfenék megerősítése, hiszen a sodrás ilyenkor károkat okozhat a mederfenékben. Amikor ez elkészül, függően a víz hozamtól, utána fogják összezárni majd az építményt, és akkor éri el a végleges emelő hatását, amivel a tervező mérnökök számolnak.
1: Magyar Péter elmondta, várhatóan szerdától már teljes, 2000 megawattos kapacitással működhet ismét a paksi atomerőmű, a kormány pedig megkezdi a hosszú távra tervezett intézkedések törvényi előkészítését.
2: Miután lezárul itt a munka, vagy azzal párhuzamosan a kormány gyorsan, remélhetőleg példátlan gyorsasággal be fogja terjeszteni a szükséges jogszabályokat a parlament elé, amelyekben közösen meghatározzuk, hogy mit kell tennünk a hazánk megmentése érdekében. Klímatörvény, víz- és energiagazdálkodási törvényt fogunk előterjeszteni. Megvizsgáljuk, hogy mit kell ahhoz tennünk, hogy minél több vizet meg tudjunk tartani Magyarországon, megtartani a tájban, milyen tározókat, milyen létesítményeket kell építenünk, hogy egész évben megfelelő mennyiségű víz álljon rendelkezésre az embereknek, a mezőgazdaságnak, a vállalatoknak. Megvizsgáljuk együtt, hogy hogyan tudjuk megmenteni a tavainkat a kiszáradástól, hogyan tudunk életet lehelni a folyóinkba. Megvizsgáljuk, hogy hogyan építsük ki újra a víz megtartó csatornahálózatunkat, hogy éltető vízzel tudjuk ellátni a tájat. És persze folyamatosan dolgozunk hazánk energiabiztonságának megtartásán, vagyis inkább fejlesztésén, mert láthatjuk, hogy a sok mindennek kitett, és sok minden eddig nem történt.
1: Magyar Péter továbbá elmondta, ha nélkülözni kellene a Paks által megtermelt energiát, akkor Magyarország karbon kibocsátása és az egyéb szennyezőanyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan megdőne. Számos Tolnavár megyei helyszínen várják a véradókat ezen a héten Tolnavár megyében. A mai nap folyamán Szekszárdon a területi vérellátó központban tartanak véradást reggel 8 órától délután 5 óráig. Holnap Faddon a művelődési házban lehet majd vért adni délután 2 és 5 óra között. Szerdán a Dunaföldvári Művelődési Házban szerveznek véradást a szakemberek délelőtt 10:30-től délután 17:30-ig. Csütörtökön Dombováron a transzfúziós osztályon várják majd a véradókat reggel 8:00-tól délután 3:00-ig. Végül pénteken ismét a szekszárdi területi vérellátóközpontban lehet majd vért adni reggel 8:00-tól délután 2:00-ig. A véradásokra mindenki vigye magával személyigazolványát, lakcímkártyáját és tajkártyáját.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most. Csak hazai, a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paksfm.
4: Paksfm.
3: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.

a józanész bármit mondhatott. A rideg négy fal otthonná változott. Belém bújtál, a világ nem láthatott.

0: slágereivel. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Szerdán 13 órakor tartja első ülését a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság, közölte a Tisza frakció vasárnap este az MTI-vel. Csőszi Attila, vizsgálóbizottság elnöke a Facebookon közzétett videójában kijelentette, több 100 milliárd forint közpénz került a Magyar Nemzeti Bank alapítványaiba, és a vizsgálatnak egyebek mellett azt kell feltárnia, hogy mi történt ezekkel a forrásokkal. A politikus elmondása alapján a testület azt vizsgálja, hogy kik miatt és hova tűnt a közpénz, kik húzták belőle a legnagyobb hasznot és mire költötték. A közlés szerint a vizsgálóbizottság a frakció kezdeményezésére kezdte meg munkáját. A tervezetnél gyorsabban halad a Paks és Duna-Szentbenedek között épülő Dunai fenékküszöb építése. Többek mellett erről is beszélt vasárnapi paksi sajtótájékoztatóján Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, a fenékküszöb építésével párhuzamosan zajlik a mederfenék megerősítése is.
2: Már csak 150 méter van a Duna bal és jobb partján épülő építmény között, tehát 150 méter hiányzik ahhoz, hogy elzárják a fenékküszöbbel tulajdonképpen a víz alatt természetesen a Dunát, és hogy elkészüljön ez a tervezett építmény. Gyorsabban haladnak a szakemberek, mint a tervezett, szerencsére. Ugye kaptunk ilyen irányú ígéreteket az elején, akkor még kicsit hitetlenkedtünk, de valóban a bal parton már egészen mélyen benyúlik a vízbe a Honvédség és a vízügy által épített építmény. A jobb oldalon ugye sokkal nehezebb a folyamatot, jóval mélyebb a Duna, óriási a sodrás, majd elmondják a szakemberek, de jelenleg zajlik a mederfenék megerősítése, hiszen a sodrás ilyenkor károkat okozhat a mederfenékben. Amikor ez elkészül, függően a víz hozamtól, utána fogják összezárni majd az építményt, és akkor éri el a végleges emelő hatását, amivel a tervező mérnökök számolnak.
1: Magyar Péter elmondta, várhatóan szerdától már teljes, 2000 megawattos kapacitással működhet ismét a paksi atomerőmű, a kormány pedig megkezdi a hosszú távra tervezett intézkedések törvényi előkészítését.
2: Miután lezárul itt a munka, vagy azzal párhuzamosan a kormány gyorsan, remélhetőleg példátlan gyorsasággal be fogja terjeszteni a szükséges jogszabályokat a parlament elé, amelyekben közösen meghatározzuk, hogy mit kell tennünk a hazánk megmentése érdekében. Klímatörvény, víz- és energiagazdálkodási törvényt fogunk előterjeszteni. Megvizsgáljuk, hogy mit kell ahhoz tennünk, hogy minél több vizet meg tudjunk tartani Magyarországon, megtartani a tájban, milyen tározókat, milyen létesítményeket kell építenünk, hogy egész évben megfelelő mennyiségű víz álljon rendelkezésre az embereknek, a mezőgazdaságnak, a vállalatoknak. Megvizsgáljuk együtt, hogy hogyan tudjuk megmenteni a tavainkat a kiszáradástól, hogyan tudunk életet lehelni a folyóinkba. Megvizsgáljuk, hogy hogyan építsük ki újra a víz megtartó csatornahálózatunkat, hogy éltető vízzel tudjuk ellátni a tájat. És persze folyamatosan dolgozunk hazánk energiabiztonságának megtartásával is, inkább fejlesztésén, mert láthatjuk, hogy sok mindennek kitett, és sok minden eddig nem történt.
1: Magyar Péter továbbá elmondta, ha nélkülözni kellene a Paks által megtermelt energiát, akkor Magyarország karbon kibocsátása és az egyéb szennyezőanyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan megdőne. Számos Tolna vármegyei helyszínen várják a véradókat ezen a héten Tolna vármegyében. A mai nap folyamán Szekszárdon a területi vérellátó központban tartanak véradást reggel 8 órától délután 5 óráig. Holnap Faddon a művelődési házban lehet majd vért adni délután 2 és 5 óra között. Szerdán a Dunaföldvári művelődési házban szerveznek véradást a szakemberek délelőtt 10:30-től délután 17:30-ig. Csütörtökön Dombováron a transzfúziós osztályon várják majd a véradókat reggel 8 órától délután 3 óráig. Végül pénteken ismét a szekszárdi területi vérellátó központban lehet majd vért adni reggel 8 órától délután 2 óráig. A véradásokra mindenki vigye magával személyigazolványát, lakcímkártyáját és tajkártyáját.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Megműtötték Böde Dánielt, adta hírül weboldalán szombaton a PFC. Böde Dániel egy edzésen történő lövése után érzett fájdalmat a bal combjában, majd a képalkotó vizsgálatok kimutatták, feszítőjét operálni kell. Böde Dániel élet első műtétjén pedig már túl is esett, hogy mihamarabb újra a pályára léphessen. A paksi futballista a klub weboldalán is olvasható nyilatkozatában elmondta, hamarosan elkezdheti újra terhelni a műtött lábát. Fura volt, délelőtt 10 órakor volt a műtét, aztán az emlékeim délután 2 óra környékétől vannak. Az orvosok azt mondták, minden rendben ment, ma délután már mehetek is haza. Körülbelül 2 hét múlva lesz varatszedés és kontroll, most egyelőre feküdnöm kell, de lassan elkezdődhetnek már a kis mozgások. Természetesen láttam az Újpest elleni meccsünket, ideje volt már ennek a győzelemnek, így kell tovább mennünk, fogalmazott Böde Dániel. A paksi klub azt írta, sérültjeik regenerációját folyamatosan nyomon követik és arról tájékoztatást adnak. A PFC az OTP Bankliga következő fordulójában Nyíregyházán lép majd pályára szombaton.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm. Összeköt.

0: second.
1: This is life, people.